0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

0: who's next?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, éjszaka és hajnalban is. Kettővel korábban Metzger Viki dalát hoztam el, itt volt a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden. Viki nyitotta a sort a Rádió 1-es DJ-k közül, illetve többek közt ő is, a Szegedi Ifjúsági Napokon, mert hogy kint vagyunk ő két helyszínnel, két színpaddal, a Rádió 1 Steggel és a Rádió 1 Arénával. Az egyiken a Stegen 5 órakor kezdődnek a bulik már délután, az Arénában pedig este 11-től. Jennifer Lopez és David Guetta dalát hozom.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swiss Disco, Sam Felt, Rehab és a Sleep Tonight, ezt hozom most. DJ-k, producerek, mindannyian, ugye a Swiss Disco is természetesen mashup DJ-kről van szó, meg producerekről, és hát a szeptember közelettével náluk inkább a pihenős időszak érkezik, mégiscsak DJ-kről van szó, ugye a nyár az az abszolút bulizás náluk, és augusztus 18-ával hivatalosan is lezárták a nyári szezont, egy posztban pedig megköszönték mindenkinek, hogy elmentek a buliaikra az idei szezonban. Ezt magunkra is vettem részben, mert hogy velünk kezdték a nyarat. A születésnapi fesztiválunkon a Swiss Discóval is buliztunk. Ez a Sleep Tonight.

0: rengeteg, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy-díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia, jön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

így csak igazi mai sláger megy. 2026-os foci VB himnusz? Jöhet? Shakirát és Burna Boyt már bekészítettem, előbb kaptam őket így a pult alól, és az, hogy azzal szokott vicceskedni a nagyvilág, hogy Shakira most már tényleg több foci VB-re jutott ki, mint az egykori sztár focista férj, ex-férj, bocsánat, Gerard Piqué. Megszámoltam, tényleg így van. Piqué játékosként 3 labdarúgó világbajnokságra jutott ki a spanyol válogatottal, míg volt partnere, Shakira összesen 4 világbajnokságon lépett fel előadóként legutoljára a 2026-oson.

vagyis Purple Disco Machine, kedvenc drezdai DJ producerünk, aki egyébként már Grammy-díjas is pár éve, új életet lehet a Hurts klasszikusában, a Wonderful Life-ba, New Disco lett a melankolikus szinti popból, ezt is mondhatnánk, de hát már megszokhattuk, hogy a Purple Disco Machine valami

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrát barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió Est, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is, adjuk az extra lendületet, és ahol jelenleg is buliznak, az a Szegedi Ifjúsági Napok. Elkezdődött itt is a nyár utolsó igazi nagy zenei fesztiválja. A Rádió Egy stage is kint van, akarom mondani Rádió Egy stég. Délután 5-től este 10-ig lehet találkozni itt a Rádió Egyes DJ-kkel, a kedvencekkel. Aztán pedig egy másik helyre cuccolunk át, ez pedig a Rádió Egy aréna. Itt 11 órától indulnak a bulik. Most azt a Metzger Vikit hozom, aki a szerdai nap egyik fellépője. Egyébként jellemzően a diszkósítes srácok szokták nyitni az arénában a DJ-szetteket. Ez a Jól leszek újra, a remix változat.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Loi és a Golden Summer a folytatásban. Hát ebből az idei Golden Summerből, a nyárból már tényleg nincs sok hátra, Rádió 1-esek, de azért az utolsó napot kimaxoljuk rendesen. Augusztus 31-én felkerül a koktélcseresznye, speciális kívánságműsor Sebestyén Balázzsal speciálba. Tényleg, biztos, hogy nagyon szórakoztató lesz. Hát ez augusztus 31-én a reggeli adás után, Balázs még 4 órán át marad itt a stúdióban. Jönnek nem sokára, 6 óra előtt egy kicsivel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Nagy takarítást végeztek a Széchenyi városi kispiacon. Bringás Zsuzsannával várják a kecskemétieket, szaharai por szűrheti a napsütést. Demeter Dia vagyok. Tiszta és környezetbarát környezetben várja látogatóit a megújult Széchenyi városi kispiac. Sikeresen lezajlott az éves nagy takarítás a csarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri területeken, tájékoztat a kecskeméti piac. A közösségi oldalukon azt írják, a szakemberek letisztították, majd fertőtlenítették az árusító asztalokat, a teljes burkolatot, valamint a mosdó helyiségeket is. A fenntarthatóság és a környezetvédelme érdekében a munka során ezúttal is kizárólag biológiailag lebomló környezetbarát vegyszereket alkalmaztak. A takarításnak köszönhetően a vásárlók és az árusok is tiszta, rendezett és biztonságos környezetben találkozhatnak a piacon. Bringás Zsuzsannával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmességgel köszönetet mondani azoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hiros.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a biciklivel érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub kecskeméti területi szervezetének tevékenységeivel és programjaival is megismerkedhetnek. Idén a program kiegészül a kerékpáros tanácsadással, gyors szervízzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNJK levegőhigiénés szakértője.
3: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészséggel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes eredetű részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
2: Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőkép szervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontvelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordulhat. előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon fináléjában is. Augusztus 29-éig ismét benépesül a Tiszapart, hiszen javában zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, és 4 napon át koncertek, fesztivál hangulat, felejthetetlen bulik Szeged szívében. Kint vagyunk két helyszínnel is a Rádió 1-es DJ-kkel. 5 órától indul a buli a Rádió 1 stégen. Hát ezt vehetjük egy ilyen elég komoly alapozásnak. Aztán este 11 órától másnap hajnal, illetve már reggel 5-ig a Rádió 1 arénában folytatódnak a bulik, természetesen kizárólag Rádió 1-es DJ-kkel. Érdemes böngézni a Facebook, Insta oldalainkat, mert mindig frissítjük a napközbeni DJ felhozatalt. Most pedig olyan nemzetközi DJ-k a folytatásban, akikkel kezdtük az idei szezont a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Sam Felt, Rehab-el együtt, ez a Sleep Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, nézzük akkor. Előre szeretnék gyónni. Jaj, nem, hát előre gyömpi. Előre nem gyórunk. Előre
2: nincs
1: nem...
2: előre gyónás.
1: Nincs előre gyónás. Nincs előre gyónás.
2: Ez gyáva dolog.
1: Barátom, már 9 év után már 4 hónapja külön vagyunk. Volt barátomnak egyik legjobb barátjával együtt buliztunk a szigeten. Oti bulin, a buli végére sikerült többször is csókolóznunk.
3: Wow, ez az
1: a csát, nem az esetem, de a csók jó volt, sőt, többet is kívánunk. Azóta többször is beszéltünk, kéne folytatást. Nem kéne, de akarom, ez a buli egy fertő. Mi volt?
3: Ez igaz, tehát az Oti buli egy fertő.
2: Okay?
3: Ezt aláírtuk, lepecsétettük, eltettük oldalra. Mi a problémád?
1: Hát, hogy a most frissen szakított barátjának a legjobb barátjával
2: ez
1: kezd összemelegedni.
2: Ez kármentés, ez nem probléma, ez meg csak egy gyónni.
3: De nincs pasid, hát te szakítottad.
1: Igen, de valahogy azért a legjobb hagyjad barátnak már a barátja nem egy ilyen, nem szent, sérthetetlen.
2: Nem a pasidnak a legjobb barátja?
1: Hát a pasi az exének a legjobb barátja,
2: hát
1: de már nincsenek együtt.
2: Hát az ex már kiesett a kiskosárból, hát már ez nincs egy lojalitás, ott nincs azért. Majd a csávó, majd megbeszéli a haverjával, az nem a te problémád.
3: Igen, az majd az övéké. Ha neked ez jól esett, akkor
2: tudod, hány házasság született így, hogy valakinek a lepattanójából?
3: Hát és nem. Hány vállás?
1: Nem tudom, nekem ez a barát barátja, meg a barátnő barátja.
3: De már nem, de állj! Nem vagytok már együtt. Tehát azt megértem, amikor azt mondod, hogy együtt vagy valakivel, és annak van egy legjobb barátja, azzal nem fekszünk le.
1: Mindig van egy ilyen kis bosszú üzenete, mindig van valami mögöttes szándékot, egy nő rámegy a barátnőjének a pasiára, vagy az exének a pasiát, annyi pasi van, nem? Hogy azon arra nem lövünk, de...
2: De most itt a magadra gondolj a helyzetben, ja, hogy te volt egy csajod, akivel szakítottatok, és a csajnak a legjobb barátja, oda söndörök hozzá.
3: És te, jó, és egyébként te is.
1: Ha ő jön, akkor persze.
2: Na ez az.
1: Meggyőzhető vagyok. Jó az a csaj, meggyőzhető vagyok. 3 kicsi gyerek van otthon. Ha rosszat csinálnak, mindig kiabálok velük, de néha már én is megijedek magamtól, olyan hirtelen haragú vagyok. Este gyötör a bűntudat, néha sírni is szoktam, hogy vajon jó apa vagyok-e. Édesem elsírja magát.
3: Hát, na, és sírd is. Sírd, de úgy, hogy a sarokba fordulsz, és rátérdepesz.
1: Így van. Miért nem ártál meg egy né? Minek a kettő, de a három, meg aztán pláne.
2: Kérd meg a nagyot, mondd meg a nagynak, hogy a nagy a kapitány, és ő kiabál helyetted.
1: Azon, hogy 3 kicsi van.
2: Hát de biztos, hogy egyik idősebb.
1: Igen, a legidősebb 2,5.
2: Ki kell venni az
1: öbbi közül. Beszélgess el vele.
3: Na, hát ez a legalja, hogy hazaviszed a problémádat, és a gyerekeiden vered le.
2: De neki a gyerekei a problémái.
1: Nem viszi haza, erről szól.
2: Otthon vannak a problémák.
1: Otthon van a 3 gyerek. Elfogy a türelme, ordít, és este gyötri a lelkiismeretfurdalás. Ekkor, hogy mondjam, hogy ez mindig így lesz. A szülői lét az egyben egy lelkiismeretfurdalás, nagy öröm, nagy extázis, nagy bűntudat. Minden egyszerre, minden érzet meg lehet élni. 3 kicsi gyereke van okod néha üvölteni, ne legyünk túl szigorúak. Fáradt vagy, 3 gyerek.

0: dolgokat inkább kiabálásba fordulnak, tudod? Tehát, hogy adj ki magadból a feszültséget. És akkor hidd el, hogy jobb lesz. Ha ezt heti 3-4-szer meg tudod tenni, akkor már nem lesz annyira rossz paszban, hidd el nekem.
1: Igen, muszáj, és muszáj. Van egy másik nagyon egyszerű technika, ez tényleg nagyon jól működik. Fogsz egy felest meg egy sört. Nem, hogy észreveszed, hogy most akarsz üvölteni, és halál nagy közhelynek tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon jó. Észreveszed, hogy üvöltenél, most jön az indulat, most jön az és egy óriási. Nem. És veszel két, vagy számolsz háromig. És az alatt a 3 másodperc alatt rá fogsz jönni, hogy most akartál üvölteni, és vissza fogsz térni úgy a testedbe, hogy lehet, hogy meg tudod állítani. Halál nagy közhely, de közben brutálisan működik.
0: Ez az, amikor jön az üvöltés. Üres tekintet, ez
1: igen, akkor már 30-ig számoltam, csak szólok. De 100-ból jövök vissza mínuszba. 3 másodpercet adj magadnak. Az olyan jelenlétet okoz, és olyan szinten nyugtat meg, hogy az üvöltések 50%-a redukáltól. Jönne az üvöltés, azt mondja, 1, 2, 3, és abban a pillanatban észreveszed, hogy most jönne a szörnyeteg elő belőled. Most válnál szörnyé, de nem fogsz. 3 számolás, megvagy. Tényleg, tudom, hogy hülyén hangzik, nagyon-nagyon durván működik. Főleg kiabáló, erős indulatos szülőknél, akik hirtelen elborulnak, hogy felcsattannak. 3 másodperc, 1 lélegzetvétellel. Nagyon erős, energetikailag. Tényleg, nagyon visszahoz a jelenbe, hogy nem most nem.
0: De lehet közben levegőt venni?
1: Mindent csinálsz közben. Húzd meg a kis ujjam.
2: Próbálj csak ki, ez egy
1: kerti partit rendeztünk a nyáron, az egyik barátunk felesége diétázik. Megkérdezte, hogy a gyümölcsleves cukor nélkül készítettük el, mi azt mondtuk, persze,
2: hát,
1: nagyjából 1/4 kiló cukor volt benne, nagyon ízlett neki, oldozzatok fel.
2: Ennyi, ízlett neki, nyugodt volt a lelkiismerete, amiről nem tudod, hogy hízlal, az nem is hízlal.
0: A barátod, ha igazán diétázol, rá sem nézett meg a gyümölcslevesre, tesó.
1: Így van.
0: Tehát ezt ő is akart, ezt mind a ketten akart, hogy átverjék.
1: Annyi, hogy cukorbeteg, 16-os lett a cukra, lefordult, 2 napra kómába esett, és üszkösödni kezdett a nagylábúja, de most ez miért baj? Hát most jó, finom volt a gyümölcsleves, nem?
0: Imádom azt. Annyi, hogy tettük egy kis zsetűzsíron, lett megpívva a cukorra, mivel felhúztuk. Az érdekes íze, ez a karamellizált.
1: Igen. Összekukiztam a munkatársam bögrét, mert paraszt volt, egy kicsit se bánom. Na látod, ez a hencegés, ez a nem gyónás. Tehát, hogy mi gyónásokat várunk, csak akkor írd meg nekünk, ha bánod. Szeretném meggyónni, hogy a haverom elektromos cigének a szipkáját megdörgöltem. Hát,
2: ez az, tessék, mindenki a kukiáz, dörzsöl mindent.
1: Sosem...
0: Ezért van ennyi figybaszűkületes. Hát összeszedtek ez a sok baktériumot.
1: Ezért van ennyi herpeszöm.
2: De mit dörzsölsz, hova?
1: Én nem tudom, el kell ezen gondolkozni, most megint van, milyen afta van a számon. Ti vagytok az?
0: X-afták.
2: Haló,
1: ki
2: hozta a kávédat ma reggel?
1: Laci.
0: Na?
1: Vidd el a kölyelbe ezt a csészét, nézessük meg, hogy mi van rajta. Azon minden van, basszus. Na várjál, azt mondja, hogy... Ezt nem. 3 hónapja megszületett a kisfiunk, minden este a csapba pisilek, hogy ne kell lehúznom a WC-t, és ne keltsen fel, jaj, de cuki.
2: Persze, praktikum.
1: Oldozatok, felesek, érteteszem, persze kicsit addiktív is, üdv Dominik, mondtuk, erről beszéltünk egy pár hónapja, azt elkezded, nagyon addiktív. Mosdóba pisilni a legnagyobb addikció. Csak szólok.
0: Én most csak hagyom
2: hát, hogy Eszternek egy kicsit nehezebb.
1: Nem, pasiknak, ha próbáltam, elkezded.
2: De jó, csak úgy néztél
0: rá.
2: Nem. Azon gondolkodtam, hogy megy a fejedbe a kép, hogy Eszter fölkucorodik.
1: Higgyetek nem, nekem, nagyon addiktív.
0: Időkedve már pisiltem bele, de az nem azért, mert akartam, hanem nem volt más lehetőségem. De akkor már túl vagyunk.
1: Oldozatok fel, muszáj kiadnom magamból, elegem valami millenniál palikból. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem minden csávó vagy 5 éves szintjén, van 5 éves szintjén, aki még mindig takarítónőt, szakácsot, logisztikus, szexbabát vagy saját anyát keres a párjában. Különben marad az örök szingliség. Tisztelet a kivételnek, bárhol is vagyok, 4 randi, 4 pali, azt hittem, hogy idősebb férfi, érett férfi, ehelyett jobban nem eshettem pofára. Mindig lenéztem a saját generációmat, úgy gondoltam, ők az örök gyerekek, erre kiderül, hogy 1000-szer intelligensebbek, mint ezek a balfékek. Ezek szerint végig rossz helyen kerestem. Zoli, Kristóf, Ádám, Péter, nőjetek már fel!
2: Szeretlek, hogy oda itt várom.
1: Bejött a neveket.
2: 81 és 96, ez a milleniál.
1: 81 és 91, az majdnem milleniál vagyok, várjál.
2: Az 4 évvel maradtál.
1: Nagyon milleniál vagyok.
2: És ezek a pasik, tehát akik 4 évvel fiatalabbak nálad, azok alkalmatlanak ezek szerint a normál párkapcsolatra. Azt írja ugye a hallgató.
1: Ezt kikérem magamnak, hát miért? Azért, mert van 1-2 ilyen mama hoteles, meg egy mama kedvence.
2: De nem egy van, neki 4 jött össze.
1: Az, mondjuk egymás után igen.
0: Hát az a kérdés, hogy mit sugalsz amúgy? Én ezzel már gondolkodtam, hogy nem ez lehet, hogy egy nagyon durva ilyen mama energiád van, és akkor azt mondják erre,
1: hogy... De ez lehet, hogy bevonzod ezeket a gyerekfelnőtteket, igen.
0: Én azt tudom neked javasolni, hogy amelyen döntéseket hoztál, sosem az ellenkező.

0: Azért hát az sikerül. Tehát mit kerestél eddig? Egy megbízható idősebb férfit? Jó, egy megbízhatatlan fiatalt. Próbáld ki.
1: Igen. Három gyerekem van, bevallom, nekem a tököm tele van a gyerekneveléssel, költözzenek már el végre. De lehet. Lehet tele a tököt. Tehát ez teljesen rendben van. Én azért mentem Szabira, hogy másodállásban keresek 1,5 millió forintot egy hét alatt. A munkahelyen mindenki azt tudja, hogy nyaralni voltam. Na oda néz! A kis stahanovista elment, és egy hét alatt megkeresett 1,5 millió forintot. Mit csináltál? Azt mondd már el.
2: Mi a meló?
1: Mi a meló, amiben mi? Embercsempészet?
0: Prostitúció.
1: Prostitúció. Át kellett vinni valami kisebb csomagot a határon? Mi az a munka, amivel keresel egyébként 1,5 millió forintot?
0: Ahogy sokan írják, hogy ilyen 26 év alattiakkal kell most összeszűrni a levet, mert ezek ilyen érzelmileg nagyon intelligens, jó kis, jó fizikai állapotban,
1: no, kandúrok. Hát ez valamikor témánk volt, ez a 40-es, 50-es nők és fiatal pasik.
0: Na, hogy ez lenne a szép új világ, hogy nem az van, hogy itt az idősebb pasik a fiatal csajokkal, hanem majd itt pumák.
1: Na, de ha szakítasz 40-50 évesen, miért kéne korodbelit választani? Irányak fiatal pasik, nem? Bírják az ágyban, jó testük van. Nem?
0: De,
1: ki akar 50-40-esen szakítasz, nem majd 40-es palival akarsz összejönni.
2: Ott hagytál egy 40-es palit még egyet, minek?
0: Nem is értem.
1: Igen. DJ-ti koncert helyett a Fradi Real meccset választottam. Ez...
0: Nincs feloldozás.
1: Nem is értem. Oldozatok fel, mert a gyereket rávettem, hogy váltson sportot, mert így majd heti 4 edzésre kell járnia, nem heti 1-re.
2: Nagyon ügyes.
1: Többet lehetek együtt a feleségemmel. Oj, de kedves.
2: Jó, hát ez egy párkapcsolati mentés, ez jó.
1: Ez szép. Tehát eljár a gyerek, ti meg tudtok együtt
2: lenni. És egyébként a gyerek meg egészségesebb lesz a heti 4 sporttól, mint ez az egytől. Ez egy
1: jó
2: döntés.
1: Kombó. Ti szexeltek a sporttól.
2: Így van.
1: Igaz, hogy jazzballetre vitted 16 éves és fiú, de legalább el tudod kapni a feleséget. Tökéletes megoldás.
0: Ez szinkronúszás.
1: A kis Pistike olyan szinkronúszó, hogy csipesszel az órán, annyira ügyes. Fogyókúrázó kamaszlányom mindig megkérdezi, hogy olaj nélkül sütöttem-e a csirke mellett. Válasz, persze, drágaságom. Előtte mangalica zsírban pácolta.
2: Ez az.
1: Azért a saját gyerekedet átvered.
2: Hát hagyj egyen az a gyereked. Most érted, te utálod zsír nélkül sütni a csirke mellett. Na.
1: Fogyókúrázik, és te mangalica zsírban pácolod a csirke mellett.
0: Hagyj neki kevesebbet. De amúgy a mangalica zsír az rossz a fogyókúrának?
2: Á, dehogy. Semmilyen zsír nem rossz.
1: Viszonylag kalóriadús a zsír azért.
0: De van mellett kalóriadús, de a zsír az nem tesz rosszat a fehérjével.
1: Nem,
0: de
1: két eklerfánk se tesz rosszat, csak 6000 kalóriát.
0: De most egy zsírban kisütve egy szelet húst, és megeszi zöldséggel, akkor az miért rossz?
2: Hát nem rossz, csak nem olyan...
0: Prove me wrong, Feri!
1: Mert egy kicsit borul a kalóriadeficitet.
2: Csak nem olyan jó, mint hogyha zsír nélkül csinálnád ezt.
0: Értem.
2: Annál sokkal jobb, mintha megeszel hozzá egy kiló fehér kenyeret. Az igaz.
0: Szerintem meg azt, hogy most havi egyszer, vagy heti egyszer megeszik valaki valamit, ami zsírban sütnek meg, és ehhez nem eszik mondjuk cukrot, vagy szénhidrát, vagy ilyesmi, azért azt szerintem...
1: Igen, csak átvágja a lányát, hát átvágod a lányodat. Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam, 20 év, az, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejteni. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen, sajnálom, Tomi, ezt értitek? Ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
0: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az
1: üzenetet. 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
2: Hát,
0: ne keresd, ha nem keresd neked rám, se nézd. Engem nem lehet.
1: De Tibi, értsd meg, 20 éve szakítottunk, nem értek el, felejts el. De hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be, felejts el.
0: Értem könnyeket, illik ájtani.
1: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenetírója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
0: Imádom ezt. Figyelj,
1: de ebben van bizalom.
0: Tehát,
1: mindenki írja most az exére, hogy felejtse. Most mindenki küldjön az exének egy
2: üzenetet. Nem kívánok többé.
1: Felejts el, nem érted?
0: Ebben ennyi volt. Csak ennyi. Jó, figyelj, tényleg, aki elküldi 20 év azért exére, csak egy ilyen...
1: Az jó fejség, ebben ennyi volt, ne haragudj. Most már nézd tovább.
0: Te még 20 évig te benne voltál a kapcsolatban, ami már nem létezik.
1: Tehát, óriási.
0: De ennyi időt generációk születnek, és nőnek fel, és halnak meg.
1: Ő megírta. Tényleg megírta. Nagyon jó.
0: Jaj, szeretlek.
1: Szeretjük, nem értjük, teljesen mire gondolod, de ha ez van, akkor ez zseniális, igen. Évek terápiájával, önfejlesztő könyvekkel azt hittem, meggyógyíthatom a belső sérült gyermekem, és újra olyan férfit választottam, aki elérhetetlen, ezáltal bánt. Fogalmam sincs, hogyan kellene magamat választanom, a gyónás magamtól magamnak megy. Milyen szép, ugye, hogy akkor...
0: Ez egy folyamatosan aktuális dolog, szerintem.
2: Hogy mindig visszatérsz ugyanahoz, ami szar?
0: Nem, hanem hogy ráébredsz magaddal kapcsolatban nagy igazságokra, összerakod magadban a képletet, hogy úristen, ezért történt, és most már jobban értem, ami történt a múltban, és akkor jön a jelen.
1: Most beválasztasz egy ugyanolyat.
0: Ja, de amúgy jó ez a csávú, amúgy nincs ebben semmi.
1: Gyere csak ide. Igen. De jó nyomom van, Zsófi, mert valószínűleg tényleg nem történt meg a teljes gyógyulás. Ha ugyanaz a minta, ugyanaz a pasi, ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg, ezek még mindig régi struktúrák, tehát valójában még mindig nem ment elég mélyre. Tényleg, de jó nyomom vagy, Zsófi, mert ez a helyzet. Tehát ez van, hogy még nem gyógyultál meg teljesen.
0: Meg itt az is kérdés amúgy, hogy mi a te elvárásod, tehát hogy tudod, ilyenkor van az, hogy az ember megpróbál bevasalni az új párkapcsolatán az előző hiányosságokat, és akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy nem nulláról indít a szituáció, hanem az, hogy ez egy kedves srác, akiről azt gondolod, hogy nagyon kedves és odaadó lesz hozzád, és nem úti meg azt az ilyen iszonyatos túláradó szeretetet, amit ugye képzeletben oda tettél mögé, és alapból csalódott, vagy tehát beprogramozod, hogy a csalódás megtörténjen. És szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy elsősorban neked kell szeretni magadat, és neked kell magaddal szemben gondoskodónak lenni, és akkor utána ehhez lehet csatlakozni, de igen, úgy nem lehet ott belemenni ebbe a szituációba, hogy akkor ez most a kárpótlási kör lesz. Igen. Mert az nem tud megtörténni sajnos.
1: Abszolút, igen. Szeretném meggyőzni, hogy két éves aluli, 202, nekem magyarul írjátok, gyerekek, ne flancoljunk itt. Anyukaként kezdek nagyon kiégni, iszonyat kevés segítségem van, lassan kezdünk építkezni, és nincs türelmem. A férjem este várna, szexeljünk, de az egyetlen idő, amikor senkinek nincs rám szüksége, és egyszerűen nem tudom rávenni magam, pedig kívánom.
0: Tényleg az van, hogy ezt a férfiaknak meg kell érteniük, hogy ez egy nehéz időszak, és minket már ne érintsenek meg saját magukat, és legyünk ezen túl, aztán egy.
1: Hát igen, csak látja, hogy a férje kívánja, közben ostorozza magát, közben lehet, hogy egy kicsit azért úgy, akkor a férje akkor azt mondja, hogy neki ez kellene, de nincs meg, akkor milyen dolgok történnek ott, meg milyen
0: félelmek indulnak. Azt kell a férjnek, hogy kivegye a részét abból, amit te kapsz, igen, tehát hogy könnyítse meg az életedet, mert egy kipihent nő az szereti, ha hozzáérnek. Egy kipihenő kívánja az érintést, kívánja a szexet, igen, de ebben csak a férje tud neked segíteni.
1: Menjen egy hétvégére, hajdott a két gyereket a férjedre, vasárnap este nem fogja kívánni a szexet.
2: Ez tökéletesen
1: fáradsz le. Vasárnap mennyi vissza, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, kezedbe nyomja a két gyereket, és el fog dőlni, és alszik 24 órát. Úgyhogy le kell fárasztani.
0: Igen, ez mondom, hogy egy szuper perspektíva, mert szerintem ez nagyon ritkán történik meg a férfiak, hogy ilyen szintű igénybevételnek teszik ki őket.
1: Hát igen, meg sokan nem is hagyják ott egyébként érthetően, tehát hogy kettő év alatt, ja igen. De itt egy másik dilemma, figyeld. A gyerekem 8 éves, 3 éves kora óta lovagol, saját lova van. Utálom, hogy lovagol, gyomorgörcsel állok a pálya szélén, azt mondtuk neki az apjával, hogy nem jó már a ló arra, amire kell. Talán lehet, hogy öreg, vagy el fog pusztulni, vagy meghal. Nem tudom, ezt én teszem hozzá. Nem lehet vele járni versenyre, le kell lőni. Nem mondta két. Lókolbász lesz belőle. Nem lehet vele versenyre járni, most áruljuk. Naponta sír. Megszakad a szívem, de már másik sport felé kacsinga. Tehát csak azért, mert neki van egy félelme, ami gyerekkorban, mint van egy félelme, hogy a gyerek le fog esni, a lóról baj lesz, ezért a 8 éves gyereknek szabotálja a lovaglását, 3 éves kóra óta lovagol, ami ugye, ráadásul
0: tudod,
1: az egyik legzseniálisabb
0: sport. Tudod, miről nem lehet leesni? A pingpongasztalról.
2: De lehet, hogy már arra lökik a gyereket. Ez rohadékság.
1: Ez genyóság. Ez tehát a te az félelmed szülőként valid, jogos, sok szülő izgul, én is hülyeségeken stresszeltem. De ha neki jó és jól érzben, hát pont a lovaglás állatokkal van, gondozza a kognitív képességek. Nagyon jó a lovaglás. És most akkor mi lebeszélted? Azt mondtad, a lovat lelövik, vagy elvitted úszni, igen, vagy?
2: Igen, és szépen átáll a gyerek. Fú, nagyon
0: kiderült a lóról, hogy diszkalkuliás.
1: Kólikás lett a ló, elpusztult, kicsiként nagyon sajnáljuk, elpusztult. De ott van a karám, az nem az, az egy másik.
0: A ló de szerelmes
1: meg
0: lett.
1: Mert meg a fakazaló, nem a te lovat.
0: Hogy hívják a lovat? Annyi nevet neki.
1: Lovat? Lajos.
0: Lajos szerelmes lett.
1: Elment.
0: És követett egy kancát az erdőbe.
2: Tehát egy szép sztorival támadjuk. Igen,
0: a vadló lett belőle, és a Texas Ranger lett.
2: És együtt száguldoznak a mezőn a szerelmével. Lajos, sajnos kicsim, te ebben nem férsz bele.
1: Visszagyerte a szabadságát, Lajos. Igen. Felpukantott egy vörösvári kancát, azt utána ment.
0: Lajosról kiderült, hogy egy transzló, és se most...
1: Eljutották a gyerekektől.
0: Most se lőkítéri az élet.
1: Szellő lett a Csepel-félszigeten Lajos a ló, mert kiderült, hogy egy transzló. Ezért ne haragudj, kislányom, neked marad a szinkronúszás. Hát ez jó.
0: Nem tudod azonosulni a ló szerepével.
1: Ezért jó, most Szellő lett.
0: Most Szellőként próbál elhelyezkedni a Palatinuson.
1: Tökéletes. Ezt kell beadni 8 éves gyereknek, érted? Na. Szóval, szülőként megértem, nem tudnék odáig eljutni, igen, hogy lebeszéljem egy sportról, ha látom, hogy csillogó szemmel megy. Ráadásul akkora érték, hogy nem a telefon nyomkodja, csillogó szemmel megy, lovagol, társaságban van, jó állat. Szóval, igen, ez kemény. Nem szép, hát nem ez szép, a, most de már azon dolgozunk
2: nagyon, hogy ez soha ne derüljön ki. Soha ne derüljön ki. Ne derüljön ki.
1: Jó, tehát ne legyen az, hogy hónapon meglátja Lajost, hogy nagyon lovagolnak vele valahol, mert az a gyerek az örök trömmel lesz. Anya, ott a lovam, igen. Köszönjük szépen a gyónásokat. Hát, komoly, vicces, nehéz, könnyű, minden volt.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Ünnepi évadra készül a Kecskeméti Bábszínház, jön az Állatkertek éjszakája. Emléktornán a röplabda utánpótlás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jubileumot ünnepel idén a Kecskeméti Ciróka Bábszínház. A társulat a 2026-2027-es évadban ünnepli hivatásossá válásának 40. évfordulóját, számol be a hírös.hu. A repertoárban egyaránt helyet kapnak majd klasszikus történetek és kortárs előadások is. Az évad első bemutatója a Kisfiú és az oroszlánok Lázár Ervin meseregényének színpadi feldolgozása lesz. A Ciróka idén is készít játékos feladatsorokat tartalmazó segédanyagot az előadásokhoz, hogy segítse a gyerekeknek a látottak feldolgozását. Pénteken tartják az Állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiunknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: A programhoz a Kecskeméti Vadaskert is csatlakozott, ahol mások mellett látványetetéssel és állatsimogatóval is készülnek a szervezők. Negyedik alkalommal rendezik meg a Breszkó András emléktornát. Három versenynapon fiú és leány röplabdások is pályára lépnek. A Kecskeméti Sportiskola Röplabda Akadémia által szervezett esemény célja, hogy az utánpótlás csapatok a bajnoki szezon előtt összemérjék tudásukat, miközben a torna névadójára, a kecskeméti röplabdasport meghatározó alakjára is emlékeznek, írja a Keol. Az első versenynapot most szombaton tartják, az U16-os fiú csapatok lépnek pályára. Jövő hétvégén pedig jön a folytatás, szombaton az U18-as fiú csapatok, vasárnap az U18-as leány csapatok mérkőznek meg egymással. A torna helyszíne a Hungarikum Liget lesz Lakiteleken. Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: sláger megy.
1: Hi, is this Robin Schulz?
2: Robin Schulz. Kiddo, all we got.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió bal felső sarkában ülő, szürlő Davignon, a mindig szószátyár Zsíl! A jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna!

0: indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt! Egy holdfogyatkozós reggelen, 6 óra után 18 perccel. Hello Feri, jó reggelt! Hello Juli!
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Mindenkinek itt vagyunk. Néztétek?
3: Hát és egy pénteken.
1: Egy pénteken ráadásul. Így van, gyorsan el fog menni a reggel, aztán ráfordulunk a hétvégére. Holdfogyatkozás?
3: Semmit nem láttunk belőle.
1: Nem?
2: Nekem nem volt meg. Nem. Én csak a napfelkeltét néztem. Az viszont gyönyörű.
1: Csináltam nektek fotókat, akkor megmutatom.
2: Rózsaszínes, kékes színben pompázott az ég alja, úgyhogy én a holdat nem láttam, pedig kerestem.
3: Másik irányba kellett volna. Én meg julicsodtam ma reggelre.
1: Csináltam fotót.
2: Ez nézem. Mi?
1: Na, mutasd meg a Ferinek.
2: Hol ahol?
1: Hát szerintem nagyon jó. Csináltam fotót.
3: Nagyon jól sikerült. Gyakorlatilag az ég a képernyőnek a körülbelül 10%-et foglalja el. Egy zöld fa elmosodott árnyéka látszódik.
2: Ezt a zsebekből fotóztam.
3: Nagyon jó. Szerintem tehetséges vagy, de tedd ki.
1: Szerintem minden időképpen holdfogyatkozás a gyerekek. Nagyon szép volt a holdfogyatkozás.
2: De a Zsulci megcsinálta helyettünk is.
1: Hát gyerekek, hát ez de van egy másik is, ez viszont tényleg szép.
3: Na, az jó.
1: Tehát
3: az
1: van
3: jó.
1: Egy ilyen is.
2: De valahova ezzel nevezni kéne.
1: Itt viszont tényleg látszik, ezt mutasd meg a Ferinek, mert a karimája is látszik gyönyörű, meg az gyönyörű. Egész, nézd meg.
3: Jó, ide gyönyörűen takarja ki a föld
2: de
3: árnyéka.
2: Ez komponálva van ez a kép.
1: Ugye?
3: És hogy tű éles.
2: Mm-hmm. Igen.
3: Egy felső vezeték van megvilágítva valami által, vörös egy autó fénye, és mögötte ugyanaz a fa. Nagyon
2: én
3: szép.
2: Én ezt mindenkinek szerintem... kitenném, hogy szavazzanak, melyik a jobb.
1: Persze, kirakom, hogy légy szavaz, melyik a jobb kép a holdfogyatkozásról. Légy segíts eldönteni, melyik a jobb kép, az egyes vagy a kettes.
2: Melyikkel neveznek az év National Geographic fotópályázatára?
1: Igen, légy segítsetek. Hát ennyi, de egyébként a szememmel észleltem. Szóval 4 órakor félreálltam, és Gipó barátommal megbeszéltem, hogy Mezopotámiában és a sámáni kultúrákban mit jelentett a holdfogyatkozás. Erről értekeztem 4 és 4/5 között
2: és
1: vele.
2: És mit jelentett?
3: Nagy vagy.
1: Hát ők mindenféle politikai célokra használták, és az akkori hatalom az úgy erősítette meg a vallási politikai hatalmát, hogy megmondta ugye, hogy 1 hét múlva holdfogyatkozás, és ha nem viselkedtek jól, akkor én fölnézek az égre, és elsötétítem az eget. És csak a papok, a nagy öregek tudták, ugye, nyilván a beavatottak, akik értettek a csillagászathoz, és hát ebből tartották ugye varázslat alatt a népet, azt mondja, eljegy, csúnyán viselkedtek, akkor most eltakarom a holdat.
2: De mekkora szemétség, ha szépen viselkedtek, akkor is eltakarták.
1: Akkor is eltakarták,
3: de
1: így
3: ugye
1: van.
3: Azt mondta, hogy ha nem viselkedtek szépen,
2: elég szépen,
3: akkor nem fogom visszaadni nektek a holdat. Aha. Vagy a napot, de hát ugye visszaadta.
1: De jók voltatok és visszaadtátok, igen. Úgyhogy erről értekeztem vele, hogy Indiában, meg Mezopotámiában, meg a sumíroknál mit jelentett a holdfogyatkozás. Tök jó, mit mondtak a maják, mezoamerikaiak. Egy 4/5-kor ezt így megvitattuk félreállva. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszett a kis értekezés.
2: Fantasztikus, spirituális időszak veszi most.
1: Ez biztos? Abszolút.
2: Most nagyon-nagyon erős időszak.
1: Erős időszak.
3: Ma reggelem alapján, gyerekek, én megjulisodtam, mondtam Julinak, hogy én nem tudom, mi volt a mai reggelem, ugye pannoma megy vizsgázni B-kategóriás jogosítványra, felkeltettem, mert az anyja nincs itthon, be kell menni vonatta.
1: Komoly.
3: Jó, előtt mondom, gyorsan magamra kapom a motoros felszerelésemet, főhúztam a nadrágomat, és ebbe a pillanatba a jobb oldalomon hátul, mint hogyha egy farkas falka harapott volna bele a seggem fölött.
1: Állt.
3: Nem állt bele, hanem valószínűleg benne volt egy vérpók.
2: Valami.
1: Megcsípett valami ezt, hogy beállt a hátad.
3: Itt megmutattam a Julcsának, itt 2 akkora vörös folt van, de ilyen óriási. A fölüvöltöttem, akkor erre szegény panna fölkelt, jó, nem találtam a kulcsomat. Az elmúlt 17 évben, mióta mi együtt dolgozunk, nekem sose volt
1: ilyen. Nem volt ilyen parancsó,
3: igen. Nekem le van téve, tudod, nincs kulcskeresés, meg minden, én egy ilyen rendes gyerek vagyok, kikészítem ezeket. Nincs a kulcsom. Már érted, mindent áttúrtam. Elkezdtem gondolkodni, hogy jöttem haza tegnap, este 6-kor értem, oké, oda még be kell jöjjek, mert azon van a kapunyító. Hogy jöttem be? Semmi, nincs meg, akkor fölvettem, találtam egy kapunyítót, mondom, azzal ki tudok jönni. Én nem tudom, mi történik. Juli, ülj a rét!
1: Ez te vagy, ez Juli, Juliátok.
2: Juliátok elindult. Szívesen. Hát figyelj, én ma úgy indultam el, hogy a kocsiban vettem észre, hogy elfelejtettem feltölteni az autót. Hogy jutok le a baksomópontig, azt még nem tudom, de lehet, hogy 2 darab gombelemmel fogok ott állni.
1: Ja, vagy elektromossal vagy.
2: Igen,
1: és nem töltötted föl.
2: Nem.
1: És mennyi van benne?
2: Hát most ebben a pillanatban, tehát 30-al tettem le, az mire odaérek, visszaülök, 20. Az lesz egy olyan 20. Hát
3: ez ilyen... egy kilométer kell menni, nem?
2: Nem, ez az elektromos autóiknál nem így működik, de valahogy lecsorgok, majd próbálom majd visszatölteni, de valahogy le kell jussak a Baksra.
3: Húzzunk le egy hosszabbító, Gyűl, nincs egy ilyen izényen a negyedikről lelógatjuk.
2: Megoldási javaslatokat várok erre a problémára.
1: És nincs kábeled, amire itt rá lehet dugni?
2: Van kábelem, de ahhoz oda kellene álljak valami 220-hoz, meg kell kérjek itt valakit majd.
1: De lent a garázsban nincsen valamilyen kikiállás, vagy
2: töltés. Ahhoz is el kell jussak a garázsig.
3: De 20%-a idáig csak eljön.
2: Lejutok valahogy, no para.
1: Legurulsz, hát maximum legurulsz. Hát húzol egy hosszabbítót. De jó, akkor jól indult a reggelet a gyerek. Akkor mindenki erősben van.
2: Hajnali 2 óta ébren vagyok. Hajnali 2-kor kipattant a szemem. Én nem tudom, hogy ez a rohadt telihold, vagy a holdfogyatkozás, vagy az akármi. Aha. Viszont megcsináltattam egy olyan hormonvizsgálatot, srác.
1: Na.
2: Annyi pénzt fizettem ki.
1: És mi lett az eredmény?
2: Most várom. Nagyon kíváncsi vagyok a kortizolra, mert hogy azt is mérték.
3: De volt előzmény, amire elment, vagy csak ez egy ilyen 40 éves érdeklődés?
2: 40 éves, de...
3: Aranyos vagyok ma reggel, tudod.
1: Egy ilyen menopauzás hormonvizsgálat?
2: Elmentem nőgyógyászhoz, és így mondtam neki, hogy egyébként normális az, hogy ilyen hajnali 2-3 környékén fölébredek, hogy már minden bajom van, és akkor mondta, hogy akkor csináltassunk egy ilyen nagy panelt. És én azt gondoltam, hogy egyébként ezt így Oké, hát azt tudtam, hogy nem TB finanszírozott, de hát amikor így összerakták nekem ezt a koktélt, és hogy akkor ez mennyibe fog kerülni.
1: Aha, mennyit fizettél?
2: Hát most csak 50 ezer.
1: Hát na, csak úgykor csináltatom egy vérképet, kicsit szélesen a spektrummal, hogy megnézzük így a gyúrási férfi hormonok, és stb. 144. Tehát, hogy, de abban mondjuk elég részletesen tesztoszteron szabad.
2: De nekem is van, igen, tesztoszteron, igen.
1: Az 50-60 nem is áraztak nagyon túl.
2: Akkor végül is, olcsón megúsztam.
1: Igen.
2: Még egyet.
1: Az nem annyira durván, azt hittem, hogy most azt mondta, hogy kiló 50. Az 50-60 sok panelt kérnek, magámban gyorsan megvan, női hormon, ez az annyi, kicsit, ez benne van.
2: Kicsit meglepődtem rajta.
1: Igen?
2: Igen. Nem, hát mi azért rendszeresen járunk ilyen szűrővizsgálatokra, de ezeket a paramétereket így most mérték, vagy most mérik először, aha, és eddig mindig jóval olcsóbban jött ki. És tudod, így ezeket azt se tudtam, hogy miket diktálok, csak diktáltam, hogy egy TSH, SHT, KGB, BGG,
3: minden három betűst, ami
2: eszembe jutott, és akkor mondta a hölgy a végén, hogy hát akkor ez egy ilyen kis 50-es.
1: Akkor egy 50-es két hagyja a licsmiska.
3: Mit
2: tudunk lehúzni arról a listáról?
1: Nagyon jó, nagyon jó.
3: Ez, ami nem kell.
2: Talán csak kiderül valami, hogy miért kellek annyit.
3: Mikor lesz eredmény, mikortól kezdünk pánikolni?
2: Elvileg már tegnap estére kellett volna, hogy legyen valami.
1: Ezek ilyen folyamatosan jönnek. Valami egy nap, valami két nap, valami egy hét, két hét.
2: Azt tudom, hogy a kortizol ez egy ilyen háromnapos vizsgálat, tehát körülbelül 3 nap kell, meg volt egy olyan paraméter, amire azt mondták, hogy az még több.
3: Én nem akarom belétenni az ideget, ne, de ha nem jött,
2: ennél jobban már
3: ha
2: nem
3: jött, akkor ott baj van.
2: Azt mondják, hogy ezt elnekül. ez már egy is rohadt szerencsét.
3: Küldjünk hozzá orvost is.
2: Ne tedd oda csillagokat, ne legyen nagyon szomorú.
1: Hogy vért vettek tőlünk, te akkor nem csináltattál panelt?
2: Nem voltam
1: itt. Ja, aznap nem voltál. Aha.
2: De egyébként bejöhettem volna, de hogy így nem, akkor így úgy éreztem, hogy
1: nem indokolt.
2: Még nincs itt az ideje, de most már úgy érzem, hogy itt van az ideje.
1: Aha.
2: Viszont elkezdtem nézni ezt a macskásokat.
1: Na, szereted vagy nem?
3: Szar.
2: Hát szerintem ez nem egy akkora.
1: Mit néztél? Hányadik résznél tartasz?
2: A másfeladiknél.
1: A másodikat föladtad a felénél?
3: Uh-huh. Aha. Jó, de az első jó volt?
2: Hát én attól sem mentem nem? annyira hídva.
1: Annál teket tudtam, hogy tetszeni fog.
4: Nekem bejön, igen, nagyon, és olyan kis lélek, tehát, hogy én szeretem
1: egyébként
4: mondjuk
1: közben
4: azt,
1: nagyon kedves. Nagyon kedves. Megtámadták már a fiút az iskola udvaron, vagy az utcán?
2: Nem.
1: Még nem?
2: Nem, ott még nem tartottam.
1: Mindjárt megtámadnak egy kis srácot, aki
4: igen,
1: pufi.
4: Igen, én már ott tartottam.
1: És meg akarják enni.
2: Azt hiszem, másra készültem. Én azt hittem, hogy ez valami ilyen nagyon szarkasztikus humorú, nagyon-nagyon elvetemült, nagyon beteg, nagyon furcsa sori lesz.
1: Hát nekem azért az, vagy nem az, teljesen épkézzel dolgokon. A Ricky Gervais eleve teljesen elmebeteg.
4: Ő nem normális.
1: Kicsit
2: ilyen, olyan, mint egy ilyen Tarantinos. Ilyen
1: igen,
2: beszélek, de
1: bolond,
2: teljesen jó.
1: Persze.
2: Az jó, csak másra készültem. Ilyen Bickleberisre.
1: Én a második rész engem is kicsit megver, de majd a harmadik résszel átfúdalom a második részt. Úgyhogy,
4: jó, nagyon-nagyon tetszik. Meg hogy minden, ami ugye ilyen szent és érthetetlen az életünkben, azt én nagyon szeretem, hogy ő ezt kimondja.
1: Ő kimondja.
4: Mert belőle viccet csinálni. Igen, igen.
1: Igen.
2: A Bickleberit, ezt ismeritek, azt a sorozatot?
1: Nem. Hmm. Most azt akarom megnézni, amit te ajánlottál, ez a már tegnap ajánlottam mindenkinek, az...
2: Millió dolláros izé?
1: Nem, mondom neked, várjál, a...
2: Oak Street vége?
1: Ja, millió dolláros titkok, azt
4: az
1: akarom.
4: Az nagyon jó.
1: Azt
4: nagyon
1: te
4: jó.
1: Ajánlottad?
2: A Reality-t, igen.
1: Igen.
2: Az jó lesz. Nagyon jó. Azt szerintem azt tetszeni fog.
1: Na, arra kíváncsi vagyok.
2: Azt hozzuk be Magyarországra formátumnak. Szerintem az nagyot menne.
1: Nagyot menne?
2: Szerintem.
3: Lehetne belőle tévéjátékot csinálni? Vagy ilyen
2: de nem, ez egy reality.
1: Ez egy reality formát. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Egyébként.
2: Nagyon jó. Iszonyatosan jó a casting.
1: Mindig ez, ott azért nagyobb a merítés, szóval ott az van, hogy azért ott tudnak castingolni.
2: Óriás nagy kavarások. Nagyon, nagyon jó pofa. Nagyon klassz.
1: Na jó van, gyerekek, oké. Azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS így korán reggel, hogy mi a helyzet, kivel mi van, kinek, hogy indul a pénteki, aztán bele is megyünk, jó? Azt mondja, Balázs kocsijának csomagtartójába tegyetek a Júli kocsiját, Sanyi, küldte nekünk. A kávé már lefőtt, a kincsű sem maradhat, Bali, remélem falsz belőle jó nagyokat, Szabika, küldte nekünk. A francnak mondtátok tegnap, hogy szarul alszunk, majd be is jött szemét Lipsik. Köszönjük szépen. Hát itt hold meg hold fogyatkozás, úgyhogy azért az minden van. A Fradi úgy felmosta a padlót a transzporra, hogy még az edző is lemondott a meccs után. Megvan az Európa Liga csoportkör 5-0-ás összesítéssel. Gyerekek, gratulálunk nekik.
3: Gratulálunk. Európa Ligában
1: de nagyon-nagyon gratulálunk, igen. Ez az, ahova menetelnek, aztán majd a végén kiesnek, de egy csomó helyig szépen eljutnak, nem? De ez volt tavaly, ugyanis voltak az Európa Ligában, és aztán meneteltek sokáig. 6-12-kor legnagyobb a holdfogyatkozás, ti látjátok a teraszról rendesen?
3: 6-12-kor már semmit nem lehetett látni.
1: 6-12-kor már felkelt a hold, úgyhogy az nem lesz már hát szerintem.
3: Én voltam 6-12-kor.
2: De a másik irányba néztünk.
3: Megnézni, ne, hogy néztünk volna, nyugaton volt, pont oda néz a teraszunk.
1: Igen. Én most már szerintem nem látjuk, de majd még ránézünk, és akkor meglátjuk, jó?
2: Júli csak szarfilmeket, csak egy sorozatokat néz. Persze, hogy ez nem tetszett.
1: Igen, jó, hát érted, aki Jurassic Parkos, meg Dinos, meg Ryan-es Dinos filmekre ül, vagy mi az?
2: Jó.
1: Tehát, hogy na. Tehát...
2: Ha van lehetőséged, akkor nézd a Brickleberry-t.
1: Brickleberry, jó. Mi a platform? Nekem mindig a platformot mond.
2: Az a baj, hogy annak most azt hiszem, hogy nincsen platformja, mert hogy...
1: Na jó,
2: tévében fut egyébként, szóval ja. Én azt szoktam megnézni, de valahol
1: a Prime-on talán,
2: vagy valamilyen felületen mondta, láttam volna, hogy ott fut.
1: Mennyire hát analóg dolog már így leülni tévét nézni, nem?
2: Nálunk még néha esténként.
1: Még azért úgy megy?
2: Aha, persze.
1: Hát de én is gyártok oda valamit, de hát igazából a kérdés,
3: hogy... Igen, hogy nézzük.
1: Nagy kérdés, hogy nézje valaki. Na jól van, jövünk mindjárt. Jó, fél hét van pontosan játékra. Lehet jelentkezni, Fekete-Fehér, igen, nem? Aztán itt vagyunk már is a hírek után.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a Rádió egy konténer!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagyt, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül. Hát
13: fertőtlenítő. Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, erdészeti élmény délután szerveznek Bugacon, kerékpáros teljesítménytúra lesz Vélegyházán. Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az egyik haláleset Bács-Kiskunban történt augusztus elején, amikor Kiskun Félegyháza külterületén a tűz tanyákat is elért. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiunknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Erdészeti élmény délután szervez Bugacon a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT az Erdők Éjszakája kísérő programjaként. Szeptember 5-én Solymász bemutatóval, az Alföld Fásítási Múzeumban tartott tárlatvezetéssel, valamint közös, vezetett erdei sétával várják a látogatókat. A program keretében az érdeklődők személyes élményeken és beszélgetéseken keresztül ismerhetik meg a bugaci erdők múltját, az alföldi erdőgazdálkodás sajátosságait és a Kiskunság természeti értékeit. A program ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött, részletek a KEFAG Facebook oldalán érhetők el. Bringára fel! Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunság szívében. Több távot is teljesíthetnek a biciklisek. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső barangolástól a 120 kilométeres teljesítménytúráig mindenki megtalálja a neki való kihívást. A rajt Kiskunfélegyházán a Városi Sportcsarnok parkolójában lesz, és ide is érkeznek a kerékpárosok. Az esemény szeptember 20-án tartják, a részletek elérhetők a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán. Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-4-7 lesz 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, gyerekek. És igen, motorozási szakkörözés zajlik itt közben. Megmutattam a feleségünknek büszkén a tegnapi gyónást, hogy benne voltam, és a Zsaba Pisile 2 hónapja, hogy ne kelljen fel az újszülött kisfiunk. Olyan felmosást kaptam, hogy innentől már csak a másik WC-t használtam. Köszi, srácok. Dominik Salzburgból.
2: Nem kell,
1: ki mondta, hogy mutasd meg? Nem, miért vagy hülye?
2: Nekünk elmondtad, tök jó.
1: Ne legyél kell vele arcoskodni. Hát, így van, te bevallottad, Jones, név nélkül nem olvassuk be. Ezt nem kell elmondani, tehát ez nem erről szól. Hát ha megmondod neki, és utána ki vagy tiltva, hát ez, a gyónás pont az úgy könnyítesz magadon, hogy csak nekünk mondod el, de nem biztos, hogy az illető tudja. Dominik, nem tudunk megvédeni. Nem tudunk megvédeni.
2: Neki, hogy ez micsoda csodálatos cselekedet.
1: Igen.
2: Ugye, hogy a család békéje miatt kezdte el a csakbapisilést, és ezzel akart flexelni otthon. Rosszul sült el, haver.
1: Igen.
3: Kicsit büszke volt, hogy bekerült adásba.
1: Büszke volt, aztán elbüszkélkedte a feleségének, igen. A zeneszerkesztő még mindig nincs, meg vegye már át a zenét, DJ-t. Gyerekek, hétfőn itt vagyok a kívánság műsorban, úgyhogy lehet kérni.
2: Oh.
1: És hétfőn. Hétfőn itt nagyon jó kis muzsikák lesznek.
3: De meddig csak abból tehettek, ami bent van a gépben?
1: Meddig lesz? 2-ig? Tudod, hogy nem csak abban.
2: Ahogy tudod, hogy már zsült
1: persze, bent van a gépben, majd figyeld, hogy itt mi lesz. 2-ig kell itt lennem hétfőn?
2: Igen. 10-2-ig, 4 kemény óra.
1: És tök jó, itt egyedül itt üldögélek. Te leszel Zsülci, vagy Ati is? Te leszel?
3: Zsülcinek ki fog hullani a haja. Amikor ránézel, és azt mondod, hogy kéred a...
1: Ati is nem is jön, vagy ő is itt lesz? Ő is itt lesz.
2: A biztonságra játszunk az összes
1: emberünket,
2: beállítjuk a háttérbe.
1: Csak mondjál a formátumot, hogy mikor van a hír, mi, hogy áll össze, tudod, azért azokat mondja el meg minden, de jó lesz.
2: Tudod, hogy óránként 1 perc beszéd.
1: Hát elvileg az a normális.
3: Igen, de
1: mivel én vagyok itt, ez se így lesz.
3: De szedj össze érdekességeket az éppen aktuális előadóról.
1: Igen.
3: Kis színes bulvárhíreket.
1: Az én pályafutásom az már a Zene TV-nél úgy kezdődött, hogy mindennel szakítottam, ami a normalitás. És megkértek valamire, direkt az ellenkezőjét csináltam. De így jutottam ilyen messzire. Úgyhogy
2: bejött.
1: Hétfőn sem nagyon fogok azzal foglalkozni, hogy mennyit lehet beszélni, vagy mennyit nem. De vagy az... mi a formátum, vagy itt mennyi van megengedve az Attilának. Most én ülök itt. Innentől kezdve vállalják a következményeket. Ennyit tudok mondani. Tehát, hogy ez sajnos így működik. Ha megengedték, akkor itt nem 1 perc beszéd lesz.
3: De akkor a púzós, nem... púzós effekt paletta be lesz készítve.
1: Azt is mi döntjük el majd, hogy hívják a betelefonálót. Hát nem gondolod, hogy Józsi vagy. Ennyi. Hát azt mondom, Tamás vagy.
4: Ennyi.
1: Hát nem annak. Hát nem viccelj. Hát itt 1 perc beszéd. Hát levegőt veszek 1 perc alatt, érted? Hát
3: valószínű, hogy annyian lesznek, hogy válogathatsz is. Úgyhogy lehet az, hogy csak meghalod a hanged, és azt mondod, nem vagy szimpatikus.
1: Persze. Lesz egyszerre egy kicsit fiala.
3: Te
1: ma
3: nem kérsz itt semmit.
1: Egy kicsit egyszerre fiala, egy kicsit egyszerre kívánság.
2: Illeg azt a szart.
3: De halad, akkor úgy csináld, mint ahogy Bétó, tudod, hogy elindítod a számot, és
1: az is
3: ez
1: lesz.
3: A régi szám.
1: Persze. Megcsináltam, hogy egy óra alatt felveszünk és lelépünk, és itt vagyunk, de nem, ez élő kívánságműsor lesz itt.
4: És még lesz egy játékod is, tudod, nagyon bizonyám, egy játékod lesz, ennyit elárulok, de csak csit, és nagyon-nagyon jó kis ajándék van hozzá.
2: De csak egy erre a 4 órás kívánságműsorra?
4: Egy játék, egytől azt hiszem 2-ig, vagy hogy lesz, nem tudom, van egy játékunk.
1: Megőrülsz, kapcsi, ez megőrült, hallod, ez meg teljesen eladta a hétfőt, csak a hétfőt.
2: Figyelj, ez egy olyan unikum, amit érted, azonnal értékesíteni kell.
1: A büdös életben nem volt kívánságműsor eladva. 13 évben nem volt kívánság. Kapcsi azt mondta, jó, akkor eladjuk a hétfőt. Eladta a hétfőt.
3: Rendszer lesz belőle. Figyelj, amit fontos tudjál, hogy Györke Attis meg a Márti rendszeresen csinálnak ilyen TikTok videókat ez alatt az intervallum időintervallum.
2: Tényleg.
3: Úgyhogy most neked is kell
1: hát addig kapnak szabad teret, hogy akkor gyártják kint a teraszon.
4: Ráérnek.
1: Ráérnek, úgyhogy akkor sok vicces, vagy kevésbé vicces, inkább kínos videót.
4: Kellemetlen.
1: Talán ez a legjobb szó, hogy kellemetlen. Nem, nagyon kedvelem Márti.
3: Őket
1: kivételesen kedvelem, úgyhogy...
2: A többiek most így szétnéztek, hogy jaj.
1: Nem mindenki mondhatja magáról, de ne, abszolút, tehát, hogy nem, ők nyugodtan gyártsák csak a kis videókat. Nem fogok, nem, nincs, mondom, hogy nem az történik, ők úgy csinálják. Én nem gyártok kis vicces videókat.

0: Ellenben majd meggyőzöm a hallgatókat, hogy milyen zenét kérjenek.
1: Úgyhogy... Kitalálsz egy új formátumot.
0: Hát ja, egyébként igen.
1: Ez olyan, mintha kívánságműsor lenne, de nem az.
0: Igen, igen, igen. Ez a gyerekek. Na jól van, itt van a játékosunk. Jó reggelt, haló.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na mi a helyzet, honnan hívtál minket? Anna.
2: Győrből hívtalak benneteket, és hát még gyorsan az iskola kezdés előtt még megpróbáltam egy játékot, mert ebben az idősávban képtelenség benneteket hallgatni, és reggel nem igazán tolerálják a gyerekek, hogyha megy valami a háttérben, róluk kell szólni a dolgoknak, most még alszanak.
3: Úgyhogy. Hány gyerek van?
2: Kettő.
1: Hány évesek?
2: 6 és 12, úgyhogy nekik nagyon sűrű a reggel.
1: Na, de is az ébredezés. Akkor a 6 éves az most kezdi, ugye?
2: Bizony, olyan ügyes, meg motivált, meg túl nagyon büszke vagyok már most rá.
3: Ilyenek egy ezek hét. A saját gyerekek, bezzeg a másik.
0: Igen.
2: Nem szoktam másét szűzni, csak az enyémet imádni.
0: Nagyon jó, jól van. Kivel játszanám?
2: Veled, Bali.
3: Nem is játszottál a héten.
0: Szerintem nem, igazából nem.
2: Na, hát akkor lehet, hogy azért választott engem, Anna, mert én beírtam az üzenetbe is, hogy még veled szeretnék játszani.
0: Uh-huh. Egész? Mit mond a Zsűr?
4: Egész hónapban.
0: Hál' Isten, hogy béké vagyok. Hát,
1: még nem sokat volt.
3: Igen, hogy sokat lehetőséget nem volt rá.
0: Igen, azt, hogy nem játszottuk a hónap, aztán annak köszönhető, hogy nem voltunk. Tehát, hogy az augusztus az úgy ment el, hogy háromszor voltunk adásban összesen. Úgyhogy ez, a statisztika oka ez, de most itt vagyunk. Jó, Anna, benne vagyok, tehát, hogy játszunk egyet.
2: Jó? Kíméletlen leszel?
0: Tessék?
2: Kíméletlen leszel?
0: Veled? Szerintem nem. Én mostanában már így ezekkel a játékokkal nem vagyok kimetlen. Ha meg tudod nyerni, nyerd meg. Nem,
2: jó,
0: nem
2: jó,
0: nincs
2: oké,
0: már
2: oké,
0: ez a vértittam, és most hú, de nagyon le akarok veled számolni. Ha idegesítenél, az lenne, de nem idegesítesz, úgyhogy...
1: Nem váltasz ki semmilyen érzelmet.
0: Igen, közömbös vagyok veled, Anna. Úgyhogy teljesen normálisan fogok játszani. Se pro, se kontra. Nem is kedvelek ősképpen, de nem is idegesít. Ez nálam ez egy nagy eredmény, úgyhogy abszolút közös spektrumon vagy, úgyhogy ez teljesen rendben van.
1: Pillanat alatt felborulhat.
2: Már most örülök, jó, oké.
0: Okay. Úgyhogy nem, meglátjuk. Mehetünk?
2: Menjünk.
3: Vigyelj, 3-2, tessék!
0: Na, itt vagyok. Szóval akkor mivel indul a hétfő? Mi lesz? Iskola kezdés.
2: A hétfő az még, igen, azzal már
3: így mondtam. Megvagyunk,
0: Anna, megvagyunk. Anna, halló, megvagyunk. Kimondtad az igent, észre se vetted. Nem érdekes, hogy...
2: Hallottam azonnal, így hallottam a saját hangom, igen.
0: Ilyen vagyok, ha nem vagyok egyetlen. Ilyen vagyok, ha nem akarok nyerni. Képzeld, mi lenne, ha tényleg akarnék nyerni.
2: Hát igen.
3: Anna az az ember, aki nem veszi tudomásul az igényét. Ment volna tovább.
0: Jól van, figyelj, Anna, ez egy nagyon rövid játék volt, mit szólsz hozzá?
2: Nem, nagyon csalódott vagyok.
0: Ne legyél, most miért vagy?
3: A gyerekek nem hallották.
2: Hát, mert
3: ajándékcsomó,
2: szerettem volna, hát miért?
0: Ajándékcsomó, de van egy más, várj, van egy jobban. Tudok neked ajánlani jobbat, hallgass meg, figyelj.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
0: Az ma van!
3: Ma van. Hát ma beülsz a kocsiba, Győrből eljössz Gödöllőre. Nagy koncertek vannak, mindenféle jó előadóval, és aztán hazamész éjszaka. Na?
2: Csinál, tehát ez nagyon jó még így a nyár végén, köszönöm.
1: Tök jó.
0: Hazudtan. Mert... Jól van, oké.
1: Jó helyre mentél.
0: Ha örülsz neki, vagy ha odaadod valakinek, az is jó. Mi elküldjük neked gyorsan, mert ugye ez tényleg egy mai rendezvény, úgyhogy ha mész jó mulatást, ha nem, akkor meg... Odaadod valakinek, aki esetleg el tud menni. Jó? Aztán kitartás a sulihoz, meg a gyerekekhez.
2: Köszönöm, sziasztok.
0: Szia, Anna. Ciao, ciao. Hello.
3: És gondolj arra, hogy a gyerekek aludtak, tehát nem hallották, hogy az anyjuk, hát persze. Mondjam, nem volt erős.
1: Úgyis mindenki el fogja mondani.
0: Olyan kicsit olyan elkeseredett lett a végére.
1: Hát mert vesztett.
0: Hát egyébként ez benne van. Az ember betelefonál, nem? Az sajnos ilyen
3: nagyon
0: gyerekek.
3: Nagyon magában, Anna.
0: Igen. Balázs, mi van vele? Az atizsikat bírod, a játékos nem idegesít, valami fura. Már te se vagy a régi. Tivi küldte nekünk, köszönjük szépen.
1: Nagyon várjuk vissza Balázst a Tahót.
0: Nem, ott az gyerekek, az nincsen már. Tehát az nem fogunk fel...
1: Eltemettük.
0: Az nem fog az feltámadni. Igen, ha nem mondasz horoszkópat, akkor zi vagy, igen valaki. Gombi küldte nekünk.
3: Időjárás jelentés, horoszkóp.
0: Időjárás jelentés, egy kicsi horoszkóp, tongsú naptár.
3: Születésnapok.
0: Ezeket mind átveszünk, hát ezek elhangzanak.
1: A naphíres szülöttei, igen.
0: A naphíres szülöttei, tongsú naptár, mindent megnézzük majd. Egyébként tényleg mit mond mára, így augusztus utolsó. Péntekére, gyerekek, balansz nappal zárjuk ezt a kis augusztust így ebben a formában. Ezt várjál, nem zárjuk, ott 31 még hétfő az augusztus.
1: A mindenféle horoszkópos felületeken azt mondták, hogy amit ma kimondasz, meg helyre teszel, meg elengedsz, vagy elindítasz, az februárig kitart.
3: Húha!
1: Tehát, hogy ma valami olyan karmikus nap van, amit ha ma elkezdesz elrendezni, vagy ma befejezel, annak februárig tart a hatása. Úgyhogy úgy csináljátok, srácok.
0: Azt a mindenit. Ma kell elkezdenem valamit.
1: Igen.
0: És az februárig tart.
1: Tehát, hogy a mai nap az a nagy elengedések napja, különösen 4 jegy érintett, ebben az egyik az ikrek.
0: Aha.
1: hogy ma inkább így várj ki, mert minden, ami ma történik, annak februárig hatása lesz.
0: Akkor ma nem iszom. Az egy jó lehetőség, nem? De nem. Augusztus 31-től vége a szép
3: időknek. Arról volt szó, hogy hétfő este teszed le, még a kívánság műsor részegen hozod.
0: Ez a beszéd. Akkor ma még meg van engedve?
3: Igen, de várjál, mert most ha ma csinálod, akkor februárig fogod csinálni, tehát hétfő este nem fogod tudni letenni.
1: Mit szeretnél jobban? Folytatni, vagy abba hagyni?
0: Abba hagyni, abszolút. Tehát, hogy nem, augusztus 31-e vége. Vége az italozásnak, vége a nyári estéknek. Hát akkor ez ma még simán, nyugodt lelkismert. Most mi van februárig, lehozzuk, nem érdekes, persze, mit mondanak, hol adjad már horoszkópot. Hát most.
1: Jön a tél, jön a hideg, a sötét.
0: Persze.
3: Mi a legnagyobb félelmed, Júli, hogy ma belefutsz, és februárig azt fogod csinálni?
1: Csak a szokásos mindennapi.
3: Igen, lemerül az autója. Rossz eredmény jön ki a vizsgálaton.
1: Csak hogy ez a passz, amiben egész évben vagyok, ez tart egészen a jövő februárig. Úgy futottam neki ennek az évnek azzal a horoszkoppal a kezemben, hogy ez az év az enyém lesz.
0: És?
3: Hát nincs meg.
0: Nincs meg, nem?
1: Finoman szóval.
0: Várja, augusztus van, hát itt még begyújthatod a rakétákat. Tehát megindulhat ez az év még. Azért
3: meg nem tudod, hogy mi lett volna a rossz, érted? Ja, lehet, hogy már halott vagy.
1: Ez most a jobb.
3: Igen. Lehet, hogy ha nem mondja azt a jós, hogy ez az év a tiéd lesz, akkor már nem élsz. Hát ahhoz képest.
1: Én nekem januárban egy olyan fáklyás menetet jósoltak erre az évre, és én ennyit még nem szívtam.
0: De egyébként most nem jósoltak senkinek nagyon fáklyás.
1: Nekem
0: menetet.
1: Igen.
0: Azt mondták,
1: de
0: hogy ez
1: nekem
0: azt mondták,
1: igen.
0: Hogy olyan a tűzló, meg a változás, meg a nagy söprés, meg a nagy változások, és ezért ez így zajlik. Sok mindenkinek azért borul, sok minden. Általánosan azt mondták, hogy azért ezek most nehezebb
1: ez
0: idők lesznek.
1: Azt mondták, hogy ez egy hányított év lett, meg nagy változások, meg nagy fordulópontok. Igen, oké, de hogy nekem le lett írva szépen feketén-fehéren, hogy fel is hívott engem Nadina azzal, hogy ez az év, Juli.
3: Nem de akarod ez az visszahívni.
1: Most... Hallod, ez olyan lesz, hogy minden menni fog, minden sikerülni fog. Hát nem! Nem.
0: Hát, ja, nem hát... tudom. Igen.
1: Jó, hát akkor hagyjuk. Viszont, jó.
3: Madom, nem vagy halott, Júli. Tehát
0: nézd
3: a jó oldalát, tényleg.
0: Nézd a még lélegzel.
3: Nem omlott össze a házatok, érted? Vettetek egy új elektromos autót.
1: Egyébként igazad van.
3: Na, tehát, hogy a jókat kell kimazsolázgatni ebből a nagy szaros vödörből, amiben ülsz.
1: Bocskor Gáborra jöttem ma föl például.
0: Na, hát ott tessék.
1: Minden nap van valami kis.
0: Jól van? Sipolt a vastüveje?
1: Életemben először álltam vele így kettesben.
0: Igen?
1: Kicsit zavarba is jöttem.
0: És milyen közelről a nikotinszang?
1: Olyan, mint az enyém.
0: Milyen, ha két nikotinos áll egy évben?
1: Hát kicsit zavarban voltam, úgy lesütöttem a szemem.
0: Mondjuk mikor nem vagy. Tehát, hogy,
1: mikor nem?
0: Tehát, igen, tehát hogy azért ez nálad nem olyan meglepő, hogy zavarban éled az életedet.
1: De nagyon-nagyon kedvesen elköszöntük egymástól, nagyon őszinte volt a mosolya, és az enyém is az volt. Ő kiszállt a harmadikon, én felmentem.
0: Micsoda élmények, itt konkurenciával liftezgetünk így kora reggel. Nem volt ilyen rövid, ilyen small talk, nem volt valami kis beszélget, álltatok csöndben, szerte szemlesütve. Nézett rád, morgott valamit, tudta, hogy ki vagy? Tudta, hogy hova mész? Nem. Igen, ismerem, Gábor univerzumát nem jellemző. Ebben hasonlóak vagyunk.
1: Nem, figyelj, azt mondta, hogy jó munkát, de ez mondjuk nem feltételezi azt, hogy tudja, hogy ki vagyok, mert aki az épületben van, az valószínűleg dolgozik.
0: Valószínűleg szünetelni nem ide jönnél egy irodaházba.
1: Igen, aki a liftet használ, és nem az első, az Emineónál száll ki, az valószínűleg dolgozni.
0: Ez egyelőre blöffszagúnak tűnik. Ez még nem tűnik túl konkrétnak. Volt valami? Kicsit, nem tudom. Lenéztél a blúzodra, oda nyúlt a mutatójával, fölütötte az orrodat, nevetett egyet, mit? Semmi, csak álltatok csöndben.
1: Úgy láttam, kacsintott egyet. Wow. Nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy lemegyek és megkérdezem. Jó. Gábor, jól láttam az
3: lehet
1: előbb.
3: Ebből még valami?
0: Én látom, hogy rám kacsintottál. Mi volt ez valójában?
1: Hétfőn mikor jössz a liften?
0: Lehet, azt hitte burkoló vagy. Igen. Igen. Na jó, és akkor egy könnyed goodbye-jal kiszállt a harmadikon, te megjöttél a negyedikre.
1: Igen, én megmondtam neki, hogy kellemes napot, és ilyen nagyon-nagyon mosolyogva váltunk el.
0: Nem volt tácsi-tácsi, nem volt, nem volt semmi.
3: Rápaskolt a fenekedre.
0: Nem volt egy segreütés, semmi.
1: Gyere, pucsíts ide, kislány.
0: semmi, csak így simán. És ő is szemre sütvelt?
1: Ő nem. Ő fixírozott, de nagyon.
0: Nagyon jó. Hát jó van akkor. Hát micsoda élmények.
1: Szépen lassan lépésről lépésre közeledünk egymáshoz.
0: Én szerintem ez egy igen.
1: A következő 8 évben még talán fogunk még egyszer egyet
3: liftezni.
0: De mit csinálsz itt ilyen korán? Mindig ilyen korán jön. Mit csinálsz ilyen 3-4-6-kor itt bent? Ilyen hamar bejöttél? De Gábor az viszonylag hamar érkezik. De mindig ilyen hamar jössz?
1: Én mindig hamar jövök.
0: Igen, így zsibaszod a többieket?
1: Persze.
0: Már reggel?
1: Ne, hát a Feri, a Zsülci, az Anna, mi így nagyjából egy időben érkezünk.
0: Aha.
3: Hát Julian legelőször, Anna is.
1: Igen, Anna, aztán
3: Ferivel
1: nagyjából egy időben futunk be ilyen 6 óra magasságában. Ja. Gondoltam, kérek tőle egy szálcigit.
0: Azt kérdezik, hogy lehet, hogy nem kacsintott, lehet, hogy csak tikkelt a szemem. De rohadékok vagytok. Na jól van, gyerekek. Oké, hát nagy. Kinek mi jut? Kinek hogy indul ez a péntek reggel? Nekünk indul, jó? Úgyhogy belevágunk akkor, és 3 perc múlva. Mindenkinek 7 óra van friss közlekedés külben. Küldjétek, ha láttok, amit mi pedig itt vagyunk mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
4: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól!
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Annyi út áll előttünk. Van, már rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Bosch Car Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Bosch Car Service autószerelő műhelyt. Bosch Car Service. Minden, amire autója vágyik.
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
13: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad, és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gongleg frissebb hírei.
1: Nagy takarítást végeztek a Széchenyi városi kispiacon. Bringás Zsuzsannával várják a kecskemétieket, szaharai por szűrheti a napsütést. Demeter Dia vagyok. Tiszta és környezetbarát környezetben várja látogatóit a megújult Széchenyi városi kispiac. Sikeresen lezajlott az éves nagy takarítás a csarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri területeken, tájékoztat a kecskeméti piac. A közösségi oldalukon azt írják, a szakemberek letisztították, majd fertőtlenítették az árusító asztalokat, a teljes burkolatot, valamint a mosdó helyiségeket is. A fenntarthatóság és a környezetvédelme érdekében a munka során ezúttal is kizárólag biológiailag lebomló környezetbarát vegyszereket alkalmaztak. A takarításnak köszönhetően a vásárlók és az árusok is tiszta, rendezett és biztonságos környezetben találkozhatnak a piacon. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmességgel köszönetet mondani azoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hiros.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a biciklivel érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub kecskeméti területi szervezetének tevékenységeivel és programjaival is megismerkedhetnek. Idén a program kiegészül kerékpáros tanácsadással, gyors szervízzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban érje a hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNJK levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes eredetű részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, holnap utolsó pénteke, hogy vagy magyar, az nem lesz most, kérdés-választ ígértünk nektek, és aztán megcsináljuk jövő héten a hogy vagy magyart is, úgyhogy az mozgó ünnep lett, gyerekek. A hónap utolsó szerdájára megmaradt a Jónás, de hogy vagy magyar, az egy mozgó ünnep. Az olyan, mint a húsvét. Az...
2: Megmaradt a Jónás szerdára, ami csütörtökön volt.
1: Igen, ami csütörtökön az volt, de azt azért próbáljuk szerdára tartani. Ahogy vagy magyar, az meg a jövő héten. Úgyhogy így állunk jelen pillanatban. Jó, azt nézem, hogy utakról egyelőre még sem, jövő héten majd indul a dzsihád, egyelőre nyugi, két kocsi ütközött lakiteleknél. Ennyi, gyerekek. Hát ez jövő héten ilyenkor már nem így lesz, ugye?
2: Hétfőtől kettő
1: megindulnak a kis tiákok, mennek iskolába, óvodába, a szülők egy kicsit fellélegeznek, úgyhogy véget ért, tessék?
3: Vagy éppen befeszülnek.
1: Vagy éppen befeszülnek, igen. Véget ért a lazulás, megy minden vissza régi. Régi kerékvágásba, gyerekek, ez a helyzet. Most esetleg azért támogatja Müller a kívánság műsorodból, hogy nehogy izzadságszagú legyen. Tesztekünk, Szilvi, de jó vagy. Müller támogatja egyébként? Mülleres támogatás van? Igen?
2: Igen.
1: Müller támogatja a hétfői kívánság műsorodból. Valami szponzort hallottam. Mindenki megbolondult, egy öreg házaspár korán reggel sörözik a vonaton, és egy hercegnőnek öltöztetett plüss krokodillal utaznak, ami a tájat nézi.
2: A sört megértem, azon nincs, nagy baj nincs, de a plüss kroki, az igen.
3: Fotót.
2: Ott mi lehet?
1: Fotót a Viberre, dobd a fotót.
2: Ott mi lehet, hogy ilyen unoka pótlék?
1: Biztos, gyerekpótlék.
2: Ja, vagy a gyerekek kirepültek már.
1: Zseni, hercegnőnek öltöztetett plüss krokodillal utaznak. Ne mondd, hogy nem jó arcok, egy öreg házaspár, mekkora forma, és a krokodil nézi a tájat. De szeretem, így akarok megöregedni. Nagyon jó.
3: A legjobb úton haladsz.
1: Fasz, csak az őrület. A teljes őrület, persze. Ez a lényeg. Minden, ami hagyományos és hétköznapi, azt az öregkorra el kell felejteni. Vasárnap dárc, izgulok, biztos nagy élmény lesz, majd írok hétfőn.
2: Jó.
1: Fú, de nagyon nem megy fel erre a pulzusom. Dárc. Tudom, te megszállottja vagy te szereted. Te jól érezted
3: nézem,
1: magad, akkor
3: jól
1: így mondom.
3: Éreztem magam, igen.
2: Mentek most is? Készül a jelmez?
3: Nem
1: mentek?
3: Nem.
1: Nincs most
3: hát
1: tavaly éltétek, tavaly nagyon, voltatok, ugye?
3: Nagyon éltük, de most még korai lenne, úgyhogy most még nem, ilyen nagy tömegben még nem megyünk sajnos. De majd jövőre. Mindenképpen.
1: Igen. Visszatér vajon a nyári SMS-es emberke, Csabi kérdezi. Ez egy jó kérdés. Nem kérdés, hogy visszatér, hogy visszaengedjük-e. Majd ezt beszéljük meg hétfőn. Újra utat engedünk neki, más találunk. Számolunk újra a nyári szünetig a 80-as végű SMS íróval. Hozzunk róla ítéletet majd hétfőn.
3: Olyan következetesség, olyan kitartás volt ebben az emberben.
2: Hát nem hétfőn, ugye kedden
1: kell,
2: hogy írja.
1: Kedden kell elkezdeni.
2: Ha írja az elsőt, akkor majd eldöntjük, hogy mit érzünk. Hogy ez most egy jó érzés, hogy megint elkezdődött.
1: Igen. Hármassal indul majd? Mivel indul? Kettessel? Hármassal? Mivel indul? Tehát ha szeptemberben elkezdjük olvasni, hogy ennyi még a tanév vége, az kettem indul hármassal. Ugye az kettessel indul? Aha. 290-280, így fogunk nekiállni.
3: Az reménytelenül sok.
1: Igen.
3: Olyan 100-nál, akkor csatlakozzon be.
1: Igen. Lassan kezdődik az iskola, óvoda, a szingli anyukák reggel 7-től délután 4-ig szabadok, csak szólok. Wow! Ez mit jelent? Hogy
3: lehet vadászni.
1: Lehet vadászni? Miért? Mi van a szinglikkel?
2: Nem úgy szinglik, hanem hogy beadja a gyereket a suliba, tehát ráér.
1: Ja!
2: De ha nincs neki munka.
3: Igen, hát a szingli anyuka nem biztos, hogy otthon ül, és malmozva várja
2: a lovagot.
3: A lovagot, de...
1: Valószínűleg nem.
2: Hát azért 2,5 hónap dzsihád volt azoknak, akinek még akkor a korú a gyereke, hogy kellett rá vigyázni, tudod ott azt logisztikailag megoldani a 2,5 hónapot. Nekünk azért ez már sokkal könnyebb, abból a szempontból, hogy nem kell vigyázni a gyerekre. Minden más szempontból pedig sokkal nehezebb, ha 16 évesen meg 17 a gyereket.
1: Igen.
3: Egyébként fogalmam sincsen, hogy hogyan fognak átállni. Ezek hajnali 4 előtt nem érnek haza, nem fekszenek le.
1: És aztán hirtelen kell.
3: És aztán egyszer csak így...
2: Ebben a korban te is lehoztad. Tehát
1: persze.
2: Ma már nem tudod megcsinálni, de hát emlékszem, hogy gyerekek, hazaértünk 2-kor, 3-kor, 4-kor, 7-kor fölkeltesz, mentél az iskolába, mondjuk egy rakat arvóta egész nap. De...
1: Kétszer bemész, harmadszor elalszol. Átállsz, nincs ezzel. Nincs
3: a fiam még pultozik a hétvégén.
1: Pultozik? Uh-huh. Az mit jelent?
3: Igen.
1: Hát mi az, hogy pultozik?
3: Hát pultos egy vendéglátóipari
2: egység.
1: Ja, naha. Na jó van, mi a helyzet Vape ügyben? Én már csak így hívom. Te hozod, én hozzam, fölvezetem, csak nem, te hozod?
3: Nem, te hozd. Hozd a Vapét.
1: Én hozzam? Mi a pöcsön van a vapéval?
2: A vépúrra.
1: Úgy tudom, hogy te hozol valami nyereményjátékos sztorit, hogy ez a te sztorid, nem a te sztorid?
3: Hát ez úgy az én sztorim, hogy én
1: hogy
3: csak...
1: Hogy
3: semennyire.
1: Pöcsön van most, valaki mondja, hogy mi van, mert én úgy tudtam, hogy ez a te sztorid.
3: Annyiban az én sztorim, hogy tegnap Viki mesélte, hogy egy 60 év körüli férfinél lefoglaltak, nem tudom, hogy egy hány karton vépet, nem vapét.
1: Csak szigorúan vapet. Persze, ez öreg boomerek vagyunk.
3: És ő mondta, hogy ez neki házi használatra kell. És erre mondtam én azt, hogy azt ugye tudod, vagy tudjátok, vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ezeknek a vapedílereknek, ezeknek saját Instagram oldalaik vannak, vagy saját Viber csoportjaik, több ezer felhasználóval, akik így behúznak, és olyan szinten nyilvánosan csinálják, hogy az új tagok között például Párizsi utat, európai utat sorsolnak ki.
2: Tehát, ez ennyit lehet keresni?
3: Hallod, hű-hű-hű, totál transzparensen megveszi olyan 1500-2000 forintért valahol itt-ott amott, és utána eladja 6-7000 forintért a diákoknak. Nyilván aha,
1: de gondolom, a gyerekeknek. Na, tehát, hogy fiatal gyerekeknek nyilván, igen. Akik rajta vannak masszívan.
3: Igen, igen, de hát ugye, mivel ez Magyarországon illegális, ezért ilyen, azt gondolnád, hogy ilyen nagyon fű alatt ilyen titkos társaságok így összeverődnek, a nagy túrót. Ez totál nyilvános, mindenki tudja, hogy kit kell keresni, bemész az iskolába, pontosan tudod, hogy ki az, akihez oda kell menni, aki bevesz téged a csoportba, és ott vannak már ilyen nyereményjátékok. Hallod, ez már így megy. És annyira megy neki a biznisz, hogy már megéri neki ilyen kis utakat, de nem az, hogy három tábla csokit kapsz, hanem
1: és ki is szórják a Párizsi utat.
3: És tehát, hogy odaadják, rendesen.
1: Aha, tehát tényleg igen. Elmegy a 17 éves gyerek. Megnyeri új belépőként, és igen, elmegy Párizsba.
3: Még
1: ez a legjobb dolog, ami történhet vele a véppel kapcsolatban kerül, hogy elmegy Párizsba. Tehát ennek csak szarabb dolgok történnek.
3: Van motiváció, hogy belép a csoportba, és vásárol.
2: Azt nem értem, hogy az Istenben van az, hogy valaki egy duplán illegális tevékenységet folytat. Tehát ugye egyrészt vépet nem lehet árulni Magyarországon, kettő, biztos vagyok benne, hogy nem ad róla számlát, tehát hogy még van egy ilyen áfacsalásos, nem bevallásos sztori is benne. Ezt hogy csinálod egy nyílt csoportban?
3: Úgy, hogy akik ellenőrizhetnék, ők is tőle vásárolnak.
1: Ja, mindenki tőle vásárol. Hát kérdés, tudod, hogy egy internetes oldalt hogy tudsz visszaellenőrizni, hova utalsz, hogy utalsz? De most találtuk egy olyan oldalt, ahol ugye az van, hogy nyerd meg a 4 millió forintos fődíjat.
3: Érted?
1: Itt vannak a különböző verziók, ugye 11-101.000 forint, 5.000, mondjuk azért fura az oldal, tehát elképesztő üzletérzéke, 111.000 forint helyett 5.300 forintért vagy neked.
3: Ez egy... És várjál,
2: mert oda van írva, hogy a kedvezmény az 8900 forint. Igen, te számolsz, haver?
1: Teljesen fura az oldal, de ugye a nyeremény katalógust mutatja, és az iPhone 16-tól az okosórán keresztül, a villanyborotváig, a baseball csapkáig, az e-cigarettáig valójában mindent ad, tombol a sorsolással és nyeremény útmutatóval. És ez nyilván csak egy, amire most rámentünk, ebből van 5000 ilyen oldal, ahol egy webshopba, akár valamilyen román webshopból, vagy bolgár webshopból ezt neked kisorsolják. Tehát egyszerre árul egy illegális dolgot, igen? Egyszerre szervez egy szerencsejátékot, ami szintén illegális.
2: Tényleg, akkor így már három. Tehát, igen, adócsal.
1: Egyrészt valószínűleg adócsal, feketén hozza be, nem fizeti be az áfát, szerencsejátékot szervez, és illegális terméket árul. Zseni a pacák.
3: Figyelj,
1: érted? És nem fogják meg őket.
3: Itt egyébként kicsit összekavartad a hallgatókat, mert még mindig nem értik, hogy a vapénak a szúnyogriasztónak miközben.
1: De én mondom vapénak, de úristen, ne legyetek már hülyék, komolyan mondom, értsétek már, vépről beszélgetek, nem a vapéros, én vapénak mondom, de hogy értsétek. Vépezünk, igen. Egyébként ennek van ez nyilván egy vicces oldala, de közben azt látod, hogy minden tinédzser szájában ott van, valójában szerintem a szülők borzasztó harcot vívnak egy ideig, aztán mit tudnak csinálni, szerintem elengedik, nincs más, 17-18-19 és gyereknél végignézed, hogy vépezik, sajnálod, de már nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát nem hat rá józan észre, ráadásul tök addig függők lesznek. De hogy mi lesz 5-10 év múlva, azt szerintem az AHR se tudja. Hogy itt aztán milyen jellegű következmények lesznek, ezt nem tudom. De azt látod tényleg, hogy gyerekek megdöbbentő módban, megdöbbentően szívják. Szóval iszonyat iszonyat mennyiségeket.
3: Én először
1: szülőként ez borzasztó, nyilván. Nálad ti hogy álltok? Ki hogy áll?
3: A lányom párnája alatt találtam meg először.
1: Párna alatt, nagy tartályos, 50 ezer szívásos, epres hideg füstös, mi volt? Legalább mondd, hogy beleszívtál, nem csekkoltad?
3: Hát dehogy is, nem megkínált vele. Ez olyan, hogy ilyen én ehhez nem értek, ilyen forgatgatós, négy ízű.
1: A forgatgatós az, hogy több ízben igen. van. Különböző tartályok vannak, és forgatod, és hát több íz van. Barátaim eléggé felkészültek.
3: Igen.
1: Jelen esetben.
2: Hány slukkos?
1: Csak ők 50 évesek, az van, tehát ők nem baja szívják, mert saját magukat teszik tönkre.
3: A lányom is csak találta.
2: Persze, csak eldugta le, hogy valaki okay. más.
1: Szülőként mit csinálsz? Tiltod, harcolsz, föladod, egy ideig küzdöttél, és 18 évesen elengeded, fenyegeted, mi a módszer?
2: Hát 18 évesen már el kell, hogy enged.
1: Persze, nem tudom, hát 17 évesen is el kell, mert hogy mit csinálsz?
2: Még egy kicsit
1: vagy mit sarokba állítod?
2: Igen, ott egy kicsit még, de tényleg, ott egy kicsit még legalább azt tudod mondani, hogy nem vagy még 18.
1: Oké. De ha függő, na. akkor valószínűleg vagy elrejti, vagy az utcán szívja, ja. vagy elrakja valahova. Tehát komoly addikció egyébként, ne gondoljuk. Tehát egy iszonyatosan jól vannak itt elvezek a cuccok. 5-10-20-30 szívás, és rajta vagy. Tehát tényleg nagyon nehéz lejönni. Te most veled mi van? Vagy mi van a gyerekkel?
3: Lefotóztam.
1: Mit?
2: A párna a alatt megtalált.
1: Hogy mit csinálja vele? Hogy 6000 kínai közül rágyere, hogy ez melyik?
3: Nem, lefotóztam, és elküldtem neki a közös családi csoportom, hogy ez mi?
1: Oda néz, a kis passzív agresszív. Oda néz, igen. Nyilvánosan megszégyenítetted a családi csoportban, tökéletes.
3: A négyfős családi csoportban. És hát mondta, hogy ezen már nehéz lenne bármit tagadni.
2: Igen, mondjuk,
1: nem volt nagy elrejtő azért a párna alá, nem? Tehát azért ő sem gondolkozott rajta sokat, hogy hova rejtse. Milyen volt szülőként? Dermesztő, elengeded, azt mondod, fie, tudom, hogy szar, egészségtelen, nem tudok mit csinálni, fölteszed a kezed. Tényleg érdekel, hogy hogy vagy most ezzel?
3: Én most, hát én is, meg a Miroszláv is elég rossz példák vagyunk, mert hogy én is többet dohányzom most az utóbbi mondjuk másfél-két évben, mint korábban. Tehát most én álljak neki oda hegyi beszédet tartani arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni. Nyilván egy csomó más dolgot, amit lehet tolunk neki, hogy mit kellene...
1: C-vitamin, K2, D3.
3: Legalább ezt is.
2: Jó erős legyen az immunrendszer.
1: Fölpusztoljuk az immunrendszer a szar ellen.
3: Vépez,
1: de saját udarc, elengeded, küzdöttél egy ideig, furda lelkiismeret, vagy azt mondod, figyelj, tudod, hogy mit csinálsz, de lassan felnőtt vagy, ez a te életed, ne tedd tönkre magad, hello, nem tudsz mit csinálni.
3: Nyilván mi is elmondtuk nekik azokat a tanulmányokat, hogy ez mennyivel több nikotint visz be, de ezek azok a dolgok, amiket szerintem ebben az életkorban még úgyse tudsz neki elmagyarázni, illetve pontosabban el tudod magyarázni, csak átfolyik rajta. A hosszú távú következményei ezek úgy mondjuk 10-20-30 év múlva, vagy nem tudom mikor fognak kiderülni, tehát hogyha egészségügyi károsodást okoz, meg majd egyébként lehet, hogy simán 5 év múlva már nem fog tudni felmenni.
2: De ezt már mondják, hogy mik az egészségkárosító hatásai.
3: Világos, és rendszeresen küldjük nekik ezeket a cikkeket a közös csoportunkba, hogy ezek mennyire károsak, de most mit csinálsz itt 18 évesen?
2: Beszélgetni beszélgettetek erről? Vagy csak ilyen izi cikküldés van?
3: Nem, mi csak cikkekben értettek.
2: Nem beszélgetünk egymással.
3: Beszélgettünk erről, de hogy én hogy állok oda elé, példaként, miközben egyébként azt látja, hogy egyébként én is otthon rágyújtok.
2: Én ebben azt csináltam, ugye dohányosként.
1: Na ti hogy álltok?
2: Ebbe nálunk egyik sincs benne.
1: De nem vépeznek, ez már tök nagy dolog.
2: Nincs vép, legalábbis amit én tudok.
1: Nem azt meg tudnál róla szerintem, vagy olyan kapcsolatban gyerekekkel.
2: Én is azt gondolom, hogy olyanban vagyunk, hogy elmondanák, ha nem nekem, akkor az anyjuknak ez az egész biztos, de nekem is szerintem úgy tudom, hogy egyik se, gondolom én ezt most. És ugye én sokkal erősebb dohányos vagyok, mint te, és én az első pillanattól kezdve, ahogy így a gyerekek erre rámentek, hogy apa, miért csinál, miért dohányzol? És én mindig azt mondtam nekik, hogy mert egy szar alak vagyok ebből a szempontból, és képtelen vagyok letenni, és minden egyes ilyen alkalommal én elmondtam nekik azt, hogy ez egy rohadt nagy függőség, hogy azért ne csináljátok, mert utána úgy jártok, mint én, hogy nem tudod letenni. És akkor most írhatjátok, hogy mindenki le tudja tenni meg akármicsoda, hogy azt a lépést próbáltam, tehát én az első lépést próbáltam egy kicsit démonizálni nekik, érted? Hogyha rálépsz az útra, akkor leszel nagyon nagy bajban, mert ez az első háromig még jó, meg izé, meg szenvedsz vele a cigivel, a normál cigivel, de utána ez át fog fordulni, és olyan függőséged lesz, amiből nem tudsz kijönni.
1: Az a durva, hogy szerintem ez durvább, mint a normál cigi. Tehát, hogy ezek a vegyi anyagok, ezek a mesterséges ízek, kemikáliák, egyrészt fogalmunk nincs. Ugye ezt az Ári százszor elmondta. Kettő, hogy nem tudod, hogy a kínaiak mit tesznek bele, hogy mi okozza az addikciót, hogy milyen vegyi anyagok, hogy milyen tüdőd lesz tőle, hogy a fogínyed, a fogaid, a tüdő. Tehát szerintem itt valami olyan arzene, fegyverarzenállal állunk szembe, ami a szülői szó már kevés. Olyan szinten teszik addiktívvá, és 10 sluk után én magamon éreztem. Tehát, hogyha nem lett volna vasfegyelmem, igen, én kipróbáltam, és volt kétszer egy időszak, amíg azt mondtam, hogy azt én elszívom. Csak kiderült, hogy 60 ezer szívás van benne, érted? Banános hideg füstös volt, érted? Banános hideg, hogy letettem a hajam olyan finom, hogy mondom, jó, semmi, ezt elszívom. És mondták, hogy oké, ez 60 ezer szívás, érted? Tehát azzal el vagy. És ugye nagyon kellett azon dolgoznom, hogy amikor letettem, akkor ne az legyen, hogy hívom az embert, hogy figyelj, hol vagy most? Akkor 10 perc van a parkolóba, egy kartonnal. Iszonyatosan durva. Nem szívtam még ilyen cuccot, ami ennyire addiktív lett volna, hogy 10 luk után hiányzik. És mozdulsz, és nem hagyod abba, és állandóan szívod. És ugye a cikinél tényleg elszívtál egyet, eldobtad, egy óra majd gyújtottál rá. De itt a rendelkezésed rá 20-30-40 ezer szívás banános hidegfüstös ízben.
2: És bárhol csinálhatod. Bárhol? Itt is csinálhatod bent.
1: Úristen.
3: És ez a másik, hogy nincsenek azok a következményei, ami miatt mondjuk egy gyerek nem gyújt rá cigarettára, nem leszel tőle büdös.
1: Nem, jó ízű, finom, menő, trendi.
3: Beteszed a táskádba, egyet szívsz, berakod, kiszeded, egyet szívsz, berakod. Tehát, hogy valahogy olyan sokkal praktikusabb, kényelmesebb, és félre ne értsétek, tehát én nem vállon veregettem a gyerekeimet, amikor ez így kiderült. Elmondtuk, hogy szerintük ez nagyon szar, próbáltuk őket lebeszélni, de azt hiszem, hogy most még abban az életkorban vannak, amikor én most még odaállhatok neki nagy hegyi beszélgetésre.
1: Persze, szerintem ez nagyon sok szülőnek dilemma, és ugye nem is csak a 17-18, tehát beszélünk a 13, a 14, igen, a 15 éves gyerekekről, akiket szintén tudsz tiltani, meg elmondani neki, meg megfenyegetni, meg elvenni a telefonját, meg sarokba állítani, meg naponta átnézni a cuccát, de ha a gyerek rászokott, azt a harcot elvesztetted, mert akkor eldugja a lépcsőházba, kilép az iskolába, kér a haverjától, szívja egész nap otthon valahogy, kibírja reggel, bemegy, kezébe nyomják. Tehát, hogy borzasztó nagy harcban vagyunk egy olyan hadsereggel szembe, amiben nagyon-nagyon nehéz győzni, mert hogy tényleg mindent megtesznek, hogy rászokják. És nem tudjuk, hogy mi van benne.
3: Ha a Benny, nem tudom, párnája alatt találnál egyet.
1: Hogy mit csinálnék én? Hát mit tudsz egy 17 éves gyerekkel csinálni? Tehát el tudod mondani azokat a példákat, amiket hallasz, átküldesz neki egy Zaher interjút, ahol erről beszél, elmondod, hogy a komoly terveid vannak a sportban, és szeretnél valamit elérni, akkor engedd el, és utána egy idő után rá kell, hogy bízd, mert hogy elkezded felnőttként kezelni. Nem tudsz minden bukása és rossz döntése mellett ott állni, nyilván 14 éves lenne, ott még vannak szülői szempontok, meg eszközök, de egy 17 év, 18 éves gyereknél már...
2: A megtiltott kiabász
1: ellen nem igazán tudsz, de talán volt egy olyan minta, vagy van egy olyan értékrend, de még azokat sem ítélem el, mert hogy jó értékrendű családokból szoknak rá, tehát én nem is jönnék egy ilyen elitista, hú, hát neked az értékrended az, hogy te nem szívod, akkor vagy ő se fogja, nem, a szart nem, dehogy nem, rászok ott kettőször megkínálták, rabul ejtette a cucc. Tehát, hogy ne legyünk álszentek. Nem is az értékrend számít. Dumálnék vele egyet, és utána nem, mit tudok csinálni? Rábíznám. 17-esen rá kell, hogy bízzam.
3: Én azt remélem, hogy ez is ki fog menni a divatból.
1: Nem fog.
2: Nem.
1: Ez nem fog. Ez nagy millió dolláros iparággá nőtt, nagyon gyorsan és nagyon nagy függőség.
2: És nagyon nagy trend, tudod? Meg nagyon szexi az, ha te is, igen, csinálod. És ha mindenki csinálja, akkor te is be fogsz állni a sorba.
1: Szexi, menő, trendi, jó ízű, sajnos. És ez nem reklám, ez az igazság, ez ellen kell harcolni. Írjatok, drága szülők, hány éves a gyerek? Hogy álltok jelen pillanatban? Mit találtatok a táskájában a párnája alatt? És kinek mi a megoldó képlete? Hát, ha hallunk okosat. Jó, jövünk mindjárt a hírek után.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
5: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világ történelemben először a reggel

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
7: Önnek a Protexin kell!
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Megújult a Budmill a Premier Auto.

0: Steyer Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
1: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám. Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió egy gong.
10: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
11: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
12: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
11: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
12: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
13: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
15: Vadász, IS, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
16: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
17: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad! Kecskemét, Borbás utca 10.
18: Jót tenni együtt még jobb, ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó.
19: Most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe.
18: Kérj barát hívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is.
19: Te 15 000 forint extra juttatást kapsz.
18: Megállás pedig nincs. A jutalom minden egyes meghívott barátod után újra jár. Segíts másokon, építsd a közösséget,
19: és részesülj a jutalomból is.
18: Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
20: Iskola kezdési akció a JP Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-a modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a JP Autónál Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
21: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
22: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
23: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
24: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
25: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
8: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió egy gong, és hallgass minket online weboldalunkon. www.radioegygong.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Ünnepi évadra készül a Kecskeméti Bábszínház, jön az Állatkertek éjszakája. Emléktornán a röplabda utánpótlás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jubileumot ünnepel idén a Kecskeméti Ciróka Bábszínház. A társulat a 2026-2027-es évadban ünnepli hivatásossá válásának 40. évfordulóját, számol be a hírös.hu. A repertoárban egyaránt helyet kapnak majd klasszikus történetek és kortárs előadások is. Az évad első bemutatója a Kisfiú és az oroszlánok Lázár Ervin meseregényének színpadi feldolgozása lesz. A Ciróka idén is készít játékos feladatsorokat tartalmazó segédanyagot az előadásokhoz, hogy segítse a gyerekeknek a látottak feldolgozását. Pénteken tartják az Állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiunknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: A programhoz a Kecskeméti Vadaskert is csatlakozott, ahol mások mellett látványetetéssel és állatsimogatóval is készülnek a szervezők. Negyedik alkalommal rendezik meg a Breszkó András emléktornát. Három versenynapon fiú és leány röplabdások is pályára lépnek. A Kecskeméti Sportiskola Röplabda Akadémia által szervezett esemény célja, hogy az utánpótlás csapatok a bajnoki szezon előtt összemérjék tudásukat, miközben a torna névadójára, a kecskeméti röplabda sport meghatározó alakjára is emlékeznek, írja a Keol. Az első versenynapot most szombaton tartják, az U16-os fiú csapatok lépnek pályára. Jövő hétvégén pedig jön a folytatás, szombaton az U18-as fiú csapatok, vasárnap az U18-as leány csapatok mérkőznek meg egymással. A torna helyszíne a Hungarikum Liget lesz Lakiteleken. Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva, és ugye itt erről a VIP dologról beszélgetünk itt szülőként, hogy mit tudsz csinálni, most megnézzünk ilyen különböző oldalakat, és itt arról van szó, hogy itt már ugye, hát nem csak termékcsaládokat hirdetnek, hanem 4 milliós fődíjat, meg párizsi utazásokat, szóval, hogy próbálnak új vevőket berángatni, nyilván teljesen illegális maga az oldal. De azt mondjátok már meg nekem, hogy ez ennyire egészségtelen, amit ugye itt mindenki riogat, meg egyébként vannak tehát orvosok is, meg szakértők, hogy legális a többi országban? Nálunk azért nem legális, mert nem lenne belőle bevétel az államnak.
2: De lenne belőle.
1: Akkor miért nem legális? Mármint, hogy Ausztria, aki azért nagyon felvilágosult, az állampolgárait védő, jó szociális hálóval rendelkező ország, miért árulja? Miért van a környező országokban? Miért legális?
2: Nem tudom, illetve sejtésem van. Ausztria például azt mondja, hogy a felnőtt lakosság el tudja ezt dönteni, hogy akar-e vépezni, vagy nem akar. Mi meg azt mondtuk, hogy ennek egy olyan káros hatása van, amit nem eresztünk
1: tehát
2: rá szerinted, az országra. Tehát mi
1: de szerinted egészségügyi okok miatt nem engedik? Ez biztos? Nem azért, mert valami a jövedéki adóval a bevétellel nem ellenőrizhető?
2: Hát abban a pillanatban, hogy ez bekerülne a trafikba, a cigi trafikba,
1: a dohányboltokba.
2: A dohányboltokba, onnantól kezdve az az államnak rettenetes bevétel lenne.
1: Mert hogy cigit árulunk, alkoholt árulunk, tehát ne legyünk azért álszentek, hogy most a vigyázz ránk a pártunk és kormányunk is azért nem engedi, mert hú, de nagyon egészségtelen. Tehát, hogy de a környező országokban, Írország, Ausztria, nem tudom, halálosan legálisan egyébként ugye megveszed ezeket a cuccokat. Tehát, hogy közben nem. Ők is tudják a dermesztő hatásokat, hogy ez mi van benne, meg mi történik
3: nem
1: a gyerekekkel. Nem
3: értem az okát, mert hogy tiltani nem tudja, tehát megállítani nem tudja. Ha már nem tudja megállítani, akkor miért nem veszed be belőle pénzt? Tehát, hogy van ebben valami ellentmondás, de igen, hát pont mesélte Anna, hogy Szlovákiában is legális, és ott most próbálják majd valahogy kivezetni.
1: Ja, hogy most próbálnak belőle kijönni.
3: Most próbálnak szigorítani, aha. Igen.
1: Ugye arról beszélgetünk, hogy van kamasz gyereked, mert felnőttként úgy dönt, szívod, oké, már mindenki azt csinál magával, amit szeretne, de hogy 14-15-16 éves gyerekkel mit csinálsz, és hogy van egyáltalán megoldás, vagy hogy szülőként milyen megoldó képleteink vannak arra, hogy megtaláld a párnája alatt, a táskájában, tudod, hogy káros, szar végignézni, hogy gyereked ezt szívja, gengelnek, bandáznak, adják, veszik, és ki tudja, hogy valójában mit víz be a szervezetébe. Ez tényleg nem jó.
3: Nálunk is volt egy ilyen evolúciója ennek a történetnek. Tehát, hogy amikor tudtam, hogy becsukják az ajtót, és akkor bemész és érzed ezt az édes kis illatot, akkor tudtam,
1: a hogy... A szobájban, hogy tudtad, hogy csinálja. És akkor rákérdeztél?
3: Jó. Hogy ez mi? És akkor néztek rám nagy szemekkel, tudod.
2: Új parfüm.
1: Ja, mert érezted az epret.
3: Igen,
1: aha.
3: Igen. Hogy ez,
1: vagy
3: hogy
1: a banán illatot.
3: Vépeztek? Igen. Nem, dehogy is. Persze az elején ment a tagadás, és pont a kint a
1: tetején. Hogyha nyugodtan becsukott ajtóval szívják, azért olyan nagyon nagy szülői, mert ugye...
2: Nagy pánik nincs.
1: Nagy pánik nincs, de nem tudom, milyen respekted otthon, de hogy azért érted, legalább menjen ki, az nem tudom, a teraszra vagy valahol. Becsukja az ajtót, vépezik, hát azért olyan nagyon nem. Tehát nem izgul azon, hogy bejössz, akkor mit fog mondani.
3: Eldugja, hallja, hogy jövök. De hogy pont gondolkodtam kint a teraszon, hogy valószínűleg hogy sokkal jobban zavarna, és hogy ez milyen furcsa a pszichológiája ennek a történetnek, hogy nálunk kint a teraszon vannak ezek a nagy családi megbeszélések. És most már, mivel tudom, hogy vagy tudjuk mindannyian, hogy a Milán is, meg a Lidus is néha bele-bele szív, és már ebből nincsen, ez nem titok, ezért kihozzák magukkal is. Valószínűleg sokkal jobban zavarna az, hogyha egy rendes cigarettára gyújtana rá, és látnám, hogy ott van a cigaretta a kezében, mint az, hogy néha így fogja, így beleszív, és így kifújja, és így leteszi maga mellé. Tehát, hogy kevésbé zavar ez, pedig tudom, hogy pontos, hogy ugyanazt csinálja.
1: Halálba idegelném magam, ha igen? A gyerekem 17 évesen ott szívná előttem. És nem a beszéd, meg a példabeszéd miatt, hanem hogy én ezt egy kicsit valahogy egy ilyen kudarcnak élném meg.
2: Így van, saját
1: a saját magam
2: kudarcának
1: is megélném. És tudom, hogy nem feltétlen tudom, hogy addig tudom, hogy szar, de ott állna a 17 éves gyerek velem a teraszon, és én dumálnék, és őt szívnász a szart közben. Hát én nagyon nehezen tolerálnám. De nem tiltam, meg nem mondanám, amíg érte, itt laksz, de nem így értem, hogy nehezen, csak magamban lenne egy ilyen, basszus kulcs, ezt nem sikerült megugrani, hogy ez ne legyen, de mindegy, hát most szívja, érted? Nem tudom, hogy azt így tudnám-e tolerálni, hogy igen, ott áll, és csak így fújja a füstöt. Valahogy mondom, a saját magam kudarcának élném meg.
3: Az a helyzet, hogy megteszi így is,
1: persze.
3: Csak becsukja az ajtót, tehát hogy...
1: Neked meg marad az eperillat, ami kiszivárog a küszöbön.
2: Szóval egyen valóban jobb, hogyha előtted is merik, mert az legalább őszintesség.
1: Egyébként igen, érte? Abszolút.
2: Annál jobb, mint hogyha ha dugiban csinálná az egészet, de ugyanakkor meg mégis egy ilyen szülői...
3: Hát egy szülői kudarc, persze.
2: Kudarc beismerése. Most egyébként nagyon sokan

0: hogy ugye itt a legnagyobb probléma, hogy itt most az tök fölösleges összehasonlítgatás, gyerekek, hogy melyik a károsabb, meg melyik a nem károsabb.
1: Ja, persze.
0: Dohányzás, a dohányzásnak legalább már tudod az elmúlt 50 év hatását, érted? Amióta mondjuk ezt így nagyon sokan csinálják, nagy mennyiségben. Hogy ezzel az a baj, amit a Zaherdok is elmondott, hogy nem tudod, hogy mi van benne.
1: Nem tudod, mi van benne,
0: fogalmad nincs, ugye, és már nagyon sokan írtak olyan esetről, hogy itt a glicerin lerakódás a legnagyobb baj, hogy sokan műtétig jutottak el, hogy epeműtét, hogy vékonybélműtét, hogy egy csomó olyan tragédia lehetett volna, csak abból magából, hogy ez a glicerin lerakódik, és akkor még a többiről, hogy ízesítőként mi van benne, nem is tudunk.
2: Én azért mondtam, hogy azt remélem, hogy kimegy a divatból, mert ennek a generációnak az, hogy rendes cigarettára rágyújtson, az már ciki. Ők igen. Szerintem sokkal egészségtudatosabbak, mint mi voltunk. Azt gondolom, hogy azt remélem, hogy ennek is lesz egy ilyen divat időszaka, egy, másfél, két év, és utána valaki, és akkor aztán jön majd egy ilyen hullám, aki azt mondja, hogy fú, hallod, de kellemetlen az,
1: hogy hogy ez is ugye egyszer csak úgy kilökődik, vagy kimegy
2: így,
1: a divatba.
2: Aha, kimegy, aha. Igen, és akkor utána azt így le.
1: Mikor a cigaretta átmentése, az zseniálisan történt meg, gyerekek. Tehát, hogy ez én ilyen iparági mentést, mint hogy egy termék ennyire öreggé válik, elhasználódik, elbúmeresedik, és ezt így mentik át, és nyilván most a Philip Morris, vagy a Bat most nem örül, hogy azt mondom, hogy átmentették, mert hogy ők szeretnék valahogy azért az égéses, ájkoszos szarjaikat továbbra is értékesíteni, meg mindenkit arra felé vinni, de hogy így modernizálni a cigit, így átmenteni fiatalossá, divatossá, új köntösbe öltöztetve, addiktívá tenni, ez valami egészen elképesztő. De erre még egyébként jók az égés termékes történetek is, tehát hogy ezek a sima ilyen, tudod, ezek amit
0: itt...
1: Ájkoszok, hogy újra menővé tudták varázsolni egy büdös, rossz lehelletű sztorit, egy kicsit befiatalítottak.
0: Van nagyon-nagyon mentek ezzel. Az már önmagában ugye egy ilyen...
1: Szabadalmaztatták, levédették, igen, jól kitalálták, de hogy mit mentettek ezzel?
2: Nézd, ez
1: nagyon érdekes.
2: Szerintem ez egy baromi jó megoldás, azt hiszem talán Spanyolországban vagy Máltán mesélte a Miro, hogy szerettek volna cigarettát vásárolni, és ott csak automatából lehet, és csak úgy tudsz vásárolni, hogy odaérinted azt hiszem a személyi igazolványodat, vagy valamit. Tehát az, aki abból az automatából vásárol, mert csak így tudsz vásárolni, az több TB-t fizet, mert hogy te dohányzol, tehát tudatosan károsítod az egészségedet. Attól a pillanattól kezdve, hogy ennek van egy ilyen típusú következménye, tehát hogy...
1: Ezt hol csinálják?
2: Máltán talán.
1: Ötlet, nem?
2: Igen,
1: tudják, hogy veszel a bankkártyád, amiben viszont több tévét fizet.
2: És ott hiába kérték őket arra, hogy legyenek kedvesek neki vásárolni, mondták, hogy ők ezt nem csinálják, mert hogy bekerül a rendszerbe, hogy ő dohányárut vásárolt.
1: Aha, tehát, akkor valószínűleg megveteti valakivel, nem? Tehát, hogy
0: illegálisabb megveszi. De nem veteti, mert akkor ő fog több adót fizetni.
2: Érted? Tehát, hogy akkor én bekerülök a rendszerbe azzal, hogy én dohányzom, tehát, hogy én nagyobb egészségügyi kockázattal járok a rendszernek, mint az, aki nem dohányzik. Tehát, hogyha ezt a rendszert bevezetnék mindenhol, akkor szerintem az lenne egy igazán komoly visszatartó erő. És hogyha így legalizálnák a vépet, hogy csak is automatából tudod megvenni, de azzal a feltétele, hogyha megvásárolod, akkor onnantól kezdve te többet
1: fizetsz. Kicsit több lóvét fizetsz a közösbe. Ez egy jó ötlet. Tetszik.
2: Róla.
1: 18 éves lányom vépfüggő, közben sportoló edzőnek tanul tovább majd, idén érettségi, meg is mondta, hogy biztosan nem fog tudni leszokni idén. De szeretne majd, ez egy olyan függőség, mint a bántalmazó szerelemben élni. Tudja, hogy nem jó neki, hogy minden szembe menj, amit az eszével tud, mégis nem tudják letenni. Szomorú vagyok, senki nem dohányzott a családban, mind függünk valami hülyeségtől, az a jó, hogy legalább sportol, írja Adri. Aha, tehát itt is 18 éves a gyerek, igazából nem is tudsz vele mit csinálni. Az én fiam két hete kapott ettől a szartó nikotin mérgezést, 3 napig fájt a keze, lázas volt, remélem elég rosszul volt ahhoz, hogy ne csinálja többet.
2: Nektek volt ilyen? Nekünk volt ilyen?
1: Nikotin mérgezés?
2: Az, hogy a Miro a testvérével csinálta ezt végig, hogy megtalálta a cigarettát a táskájába, és azt mondta, hogy oké, akkor leülsz ide, és szívod, amíg tart.
1: Aha,
2: olyan rosszul.
1: Akkor a náci, te jó Isten. Atya úristen.
0: De várjál, mert jött az
1: után
2: olyan szarul lett tőle a srác szerencsétlen.
1: Igen.
2: Hogy hány, nem baja volt.
1: Hát elég két és nősz párnát fölhelyezni az egy erősebb dózisban.
0: És azóta dohányzik?
1: Ott szokott rá. Nagyon tetszett neki.
0: De még egyszer próbáljuk.
2: Nagyon szarul volt, de az igazság, hogy ilyen 15 éves kamasz volt, és utána szerintem mint Dafke kitartott. Hogy őt ezzel nem lehet visszatartani.
0: És azóta igen. Is dohányzik.
1: Az én lányom párna alatt egy akkora dildót találtam, hogy elszégyeltem magam. Visszatettem, tisztelektem neki. Jó, mondjuk 24 éves, felesleges beszélni vele. Felesleges beszélni vele, úgy gondolom. Azt a mindenségét
2: neki. Mi ennyi idősen házi bort loptunk.
1: Igen, hol vannak már szép ezek idők. A régi szép idők, igen. Nálunk mindárom gyerek végignézni a dohányzó nagymamája halálát, ők mondják mindenkinek, hogy ne dohányozzanak. Én szívom ezt a szart, 36 vagyok, eddig úgy örültem, hogy péntek van, de most már szorongatok ebbe is, köszi. De. Nem akarunk senkit szorongatni, csak kíváncsiunk, hogy mi a gyerekeknek a megoldó képlete. Azt mondja, soha nem tiltottak tőlem semmilyen cigit, rengeteget voltam cigizős társágban, egyszer nem próbáltam ki semmit, ami napig ellenzek minden ilyet. Aha, jó, hát ez tök jó, csak nem ezt kérdeztük. 14 éves, már a második vape került letartóztatásra, nem érdeklik az érvek és az indek, hogy miért szar haverok csinálják, ezért neki is kell, írja Beatrix. 14 éves, tudod? Tehát is nem, nincs.
0: És már nagyon, másodikat nyomja.
1: És ja. Nincs nagyon eszköz, igazából, igen. Fel kell jelenteni a gyereket.
0: Ez az.
1: Igen. Én szívtam 3 hónapig, de annyira csomón bedurrant, tőle nagyon durva volt. Nálunk az öcsém 15 éves, 2 éve szívja a faterékkal, és ők veszik neki. Milyen végletek vannak azért itt, nem?
2: Hát az...
1: Hogy a szülők meg közben azért van, aki megveszi. Én a küzdelmet 16 éves korában kezdtem vele, most 18, és ő kérte, hogy vegyek neki nikotinmenteset, mert többet nem szívépet, és már csak bulikba veszi elő. Azért az se rossz egyébként.
0: Ausztriában álltok 2027-ben vége a dohányboltos árusításnak.
1: Tehát ott is már inkább kiszedik, igen, a forgalomba.
0: Hát a hallgató írta, nem tudom mennyire korrekt az ügy, de aha, elméletileg jövőre ott se lehet majd.
1: Megtudtam, hogy használják, 17 és 19 éves fiúk, jött a szentbeszéd, videók, minden, ami lehet, nem lehet rájuk hatni. Annyit kértem szülőként, hogy ne a házban és ne előttem.
0: Aha,
1: azért ez is egy nagy kompromisszum.
2: Van egy nagyon kedves barátnőm, akinek a testvére onkológián dolgozik, és így többször felajánlotta, hogy így be lehet jönni. És én körbevezetlek nagyon szívesen, és megmutatom egyébként, hogy hogy néz ki az, aki végstádiumú rákos, tüdőrákos, és hogy egész életét végig dohányozta, és hogy ez vár rád is. És az a baj, hogy de hogy ebben a korban egy 15-17-19 évesnek ezeket hiába mutogatott, szerintem nincsen akkora visszatartó ereje, tehát nincs. Tehát gondolod, hogy egy 18-19 éves ember magába szállt. Ugyanez volt, amikor rárakták ezeket a fotókat a dohányipari termékekre.
0: Elméletileg az ugye nem nekünk szól, a dohányosoknak, tehát azt tudják, hogy aki dohányzik, azt nem érdekli, azt azért tették rá, hogy az új generáció ne szokjon rá, és bejött, mert nem szoktak rá, helyette
1: vépeznek. Hát izgalmas, gyerekek, érdekes. Érdekes, de hogy azért azt látjuk az SMS-ekből, meg családokban, hogy azért mindenhol nagyon nagy küzdés.
0: És ugyanez a nikotinpárna is.
1: Ja, ugyanez, nüsz, ugyanez, nüsz, persze.
0: Ugyanaz, nem, attól nem, meg mondjuk átlukad az ínyed. Na,
2: szóval. De a snűsz az most még pörög? Na, annak is volt egyébként egy ilyen nagy felfutása, és az utóbbi időben például szerintem...
1: Elhalt egy kicsit, igen? Picit. Kikopott?
2: Aha. Hát kevesebben csinálják, mert hogy azzal egyébként tele volt minden hír, hogy egyrészt kiukadt tőle az ínyed meg, hogy nagyon hamar lesz hatása.
1: Én az egyszer kipróbáltam, én beraktam, én figyelj, én nekem 22 másodperc kellett, és majdnem elájultam.
2: Igen, tehát, hogy olyan gyorsan feszívodott.
0: Nagyon dózis.
1: Valamilyen társa voltunk, valahol snűz, hagyd megyek, kipróbálom, hogy erről beszélünk a rádióban még. Nem mondod, hogy ez egy kicsit erősebb, hagyjad már, ez szórakozik, erősebb, 80 kiló vagyok, ez csak például. Figyelj, azt mondja, körülbelül fél percet van, és búcsúzzál, mondom, na jó, most már viszont tényleg érdekel. Felrakod ide az ínyedbe, ez egy ekkora párna, figyelj, tényleg 15 másodperc.
2: Levert a víz.
0: De miért, szarul vagy tőle? Vagy?
1: Abba a pillanatban. Hát iszonyat hány inger, lever a víz, megfájdul a fejed, kézre meg, és mondom, ti ezt nyomjátok. A kettő van ment. Hülye vagy.
0: Az azért profi.
1: Hülye vagy. És olyan dózisú nikotin szabadul fel a szervezetedbe. Mindened, kezed, lábad remeg, le kell ülnöd, és szerencséd van, akkor nem hányod össze magad. Én nem vagyok hozzászokva annyira a nikotinhoz, agyonvert. Agyonvert. Gyerekek.
0: Ez igen, és duplán.
1: Ez így nagyon kemény. Úgyhogy csak óvatosan. Na jövő mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Sportosuli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecsételeket a Shell abban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
10: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport, a multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
12: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert, 4 évszak, egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodokft.hu.
13: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
14: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként és van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
15: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
14: Állatkertek éjszakája a nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakában nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
11: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
15: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
16: 20%-os tanszervásár és 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 4000 forint kosárértéktől 20% engedmény jár minden teljes áru termékre. A többi osztályon pedig 7000 forint kosárértéktől 15% kedvezményt adunk, ha fizetéskor bemutatja a kupont. Ne feledje, tanszervásár és kupon az Alföld áruházban szombat 16 óráig.
17: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
18: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD-Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-a modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, erdészeti élmény délután szerveznek Bugacon, kerékpáros teljesítménytúra lesz Félegyházán. Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az egyik haláleset Bács-Kiskunban történt augusztus elején, amikor Kiskun félegyháza külterületén a tűz tanyákat is elért. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiunknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
20: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
19: Erdészeti élmény délután szervez Bugacon a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT az Erdők Éjszakája kísérő programjaként. Szeptember 5-én Solymász bemutatóval, az Alföld Fásítási Múzeumban tartott tárlatvezetéssel, valamint közös, vezetett erdei sétával várják a látogatókat. A program keretében az érdeklődők személyes élményeken és beszélgetéseken keresztül ismerhetik meg a bugaci erdők múltját, az alföldi erdőgazdálkodás sajátosságait és a Kiskunság természeti értékeit. A program ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött, részletek a KEFAG Facebook oldalán érhetők el. Bringára fel. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunság szívében. Több távot is teljesíthetnek a biciklisek. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső barangolástól a 120 kilométeres teljesítménytúráig mindenki megtalálja a neki való kihívást. A rajt Kiskun Félegyházán a Városi Sportcsarnok parkolójában lesz, és ide is érkeznek a kerékpárosok. Az esemény szeptember 20-án tartják, a részletek elérhetők a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán. Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk itt, Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Hölgyeim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balállalalala! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello.
2: Jó reggelt.
1: Drága hallgatók. Mi van Trumpal most? Miért szállt le a kanadaiakra? Nem normális a csávó.
3: De ezért megint a tó átnevezést.
1: Átnevezt az Ontario
3: tavat. Ugye úgy kezdődött, hogy védővám. Igen. Kanadából érkező termékek 50%-os vámot kapnak. Azt mondta, hogy ez nekem nem elég az Ontario továt, Amerikató.
1: Amerikatóvá nevezte át az Ontario tavat.
2: De úgy, hogy ezt egy filctollal így áthúzta.
1: Áthúzta, és azt mondta, hogy a belügyminisztériumnak 30 napja van, hogy a változtatás átnevezze az Egyesült Államok hivatalos földrajzi név nyilvántartásában. Ugye ezzel tulajdonképpen ő azt éri el, hogy Amerikán belül a szövetségi névhasználatot szabályozza, tehát nem tudja rávenni, hogy más országok is Amerikatónak hívják az Ontario tavat, ami Kanadában van, tehát nem is amerikai fennhatóság, de belül, a államon vagy országon belül, ő mindenkit kötelez arra, hogy ez mostantól kezdve Amerikató. Láttuk már ilyet Vármegye-megye. Mm. Tehát, hogy voltak már ehhez hasonló törekvések. És azt mondja, hogy nem állunk meg itt, talán át kell nevezünk az Atlanti vagy a Csendes óceánt. Talán mindkettőt.
2: Ez most komoly.
1: Ő mennyire van elborulva?
2: Hogy tovább ment ez?
1: Igen, tehát, hogy Amerikán belül ő átnevezi, nyilván bennünket nem tud kötelezni, hogy máshogy hívjuk, de hogy az amerikaiaknak ez lesz, odaírva a térképre.
3: Trump víz?
1: Atlanti vagy Csendes óceán?
2: Nem. A nagy víz, meg a még nagy víz. Nagyobb víz.
1: Figyelj, nagyon durva, csak tényleg teljesen megőrült. A kanadaiak nyilván tiltakoznak, ők azt mondják, hogy nem, hát ez a tó, ez Ontario tó volt, van, lesz, marad. Nem fogjuk máshogy hívni. De hogy ez már tényleg ez az őrületnek a széle, nem?
2: És akkor... Átnyomják majd a földrajzkönyveket, a térképeket, és mindent. Amerikán és lesz kifejezetten Amerikára nyomott térképrendszer.
1: Hát az amerikaiak úgy tanulják, igen. Lesz egy kifejezetten Amerikára nyomott térképrendszer, az Ontario tóra az lesz, hogy Amerika tó, így hívják. Nyilván a kanadaiak nem fogják átírni.
2: Én még várnék ezzel egy kicsit, mert lehet, hogy még lesznek itt változtatás.
1: Meg kéne várjuk az egészet, minden nevezen át, akkor egyet nyomtassanak újra egyébként, igen.
2: Mi van Grönlanddal, arról lettett? Vagy az
1: kicsit elkezdtek kapirgálni kanadaiakat. Hát most, ahogy fölébred, amerre megy.
2: De igen. Tudod, hogy van ez, hogy felébred, nyújtózkodik egyet, itt megpörgeti így a földgömböt, így besunja a szemét, rábök valamire, és azt mondja, hogy Ontario tó, mit lettem?
1: Valamikor kedveltem a fószert, kifejezetten jónak tartottam. Hát azért ez az évek alatt azért ez kicsit megkopott. Igen. Tehát, hogy úgy látom, hogy ebben az intézményben mindenkit erősen leépítenek. Gyógyszerezik. Nem tudom, mivel
3: szerintem már akkor sem volt normális, amikor megválasztották, de...
1: Biztos vagyok benne, hogy nagyon komoly gyógyszerhatás alatt áll, de hogy kezd az egész csávó, ahogy lemegy a lépcsőn, ahogy följön a lépcsőn, ahogy felszáll az elnöki gépre, tehát nagyon durván Biden-esedik, tényleg.
2: Azt észrevettétek, hogy ez az ember gyakorlatilag csak is az Air Force One WC-je mellett ad interjút, csak a tájékoztatót? Megfigyeltétek már?
1: Tényleg, mindig a WC mellett áll?
2: Mindig a WC mellett áll, kicsit nekidőlve, egy kicsit hátrafordulva, még így gyorsan elmondom a frankót, aztán utána megyek, felszállok, de hogy mindig a WC mellett ácsorogva mondja meg a tutit. Nála ez valami egy ilyen bevett szokás, tudod, nagyon rohanok, de azért elmondom még, hogy akkor holnaptól az Ontario tó Amerika tó lesz.
1: Mindezt a WC mellett.
3: Nagyon kell kapilnia, vagy?
2: Nem tudom, de tényleg olyan érzésed van, mint hogyha úgy odavetem, hogy jövő héten akkor kicsit lebombázzuk ezt a szamaszt, és akkor most gyorsan felszállok. Tehát mindig nézd meg, a sajtótájékoztatók nagy része az a WC mellett zajlik. Ne, neki az Air Force One-on van dolga, aztán...
1: Amikor ő élesebb volt, és ő posztolt, és még nem volt elnök, és reagál dolgokra, meg az egész a csávó nagyon tetszett, mint jelenség, de most már tényleg ő is egy ilyen önmaga paródiájává kezd válni. De
3: nincs egy plénum alatta egyébként, aki azt mondta, hogy elnök úr, nem.
2: Nincs.
1: Szerintem teljesen elszabadult.
3: Teljesen elszabadult. Nem fogjuk Amerika tóra átkeresztelni.
2: Szerintem neki vannak tanácsadóik, akik így körbeülnek, akik így megmondják, hogy na de elnök úr,
3: hívottok rúgva.
1: Szóval igazán, hogy a fehérház vizében van valami. Tehát őket ráteszik valamilyen gyógyszerre vagy vízre, ezt elkezdik inni, és egy-két éven belül látványos a leépülés. De tényleg, tehát hogy így egy-két éven belül nagyon-nagyon durván. Nagyon durván épülnek. Na ha már egyébként Amerika, azt mondjátok már meg, hogy hogy van, hogy amikor mi felszállunk egy repülőre, akkor még mindig ott tartunk, hogy 50 milliliter vagy 100 milliliter, átfésülik a cuccodat, kivesznek belőled az odorokat, meg minden mást, ahogy én most legutóbb jártam, hogy egy sima ilyen stiftet is elvesznek, meg pesztót, ami mondjuk, mit tudom én, 100 milliliteren felül van, mert hogy az nagyon veszélyes.
2: Miért volt nálad pesztó?
3: Szereti a pesztós tésztát.
2: Indulsz külföldre, hogy van nálad mindig egy pesztó?
1: Mi fia, én külföldre megyek, mindig viszem magam a stiftet és a pesztót.
3: Ki tudja, szar a kaja, összedob egy tésztát.
2: Sose lehet tudni, mikor
1: el van adva a repülés mindig egy ilyen hiper túlbiztosított dolognak, ahol téged a fenékjukig átnéznek, nem így van?
2: Hát de.
1: Mindenedet átvilágítják. Igen, a kézipodgyászodat, a bőrödet. Miközben olyan dolgokat olvasol, hogy egy amerikai járaton levetkőzött a pilóta fülkében a pilóta, és felnőtt tartalmat nézett a kapitány, miközben az első tiszt vezette a gépet. Érted? Te ott ülsz, szorongsz azon, kikéred a viszkidet, és ahogy bejussál, leülhessél, és odaérjél, ez ledob magáról minden ruhát, utazó magasságban levetkőzik, és pornót néz a pilóta fülkébe.
2: Hát ő is fenékjukig valakit át akart nézni.
1: Azért ez a repülés, ez egy hogy is mondjam, csak egy ilyen professzionálisabb dolognak tűnik, nem? A női első tiszt vezette a gépet.
3: Ráadásul csaj az első tiszt.
1: A férfi később bűnösnek vallotta magát, és jogerősen egy év próbaidőre, valamint 5000 dolláros pénzbírságra ítélték. Itt nem ér véget a történet, az első tiszt szerint ugyanis miután jelentette az esetet, ő került komoly hátrányba.
2: Hát igen, de utána...
1: Egy amerikai gép, tehát nem is egy ázsiai gép, vagy valahol tényleg, nem tudom, messze egy harmadik országban lép, tehát ez egy amerikai gépen a Southwest Airlines Philadelphia és Orlando közötti járatán történt, hogy a csávó levetkőzött, kinyitotta a kapitány ajtaját, ledobott magáról minden ruhát, földobta a lábát a pultra, és elkezdett felnőtt filmeket nézni.
3: Hogy neki van internet fönt.
1: Egyébként honnan van internete, internet. Igen. Igen. Elhagyta a pilóta ülést az utazó magasságon, majd egy laptopon, várjál, laptopon. De mi az, hogy elhagyta a pilóta fülket? Hát, a pilóta ülésre elhagyta, és akkor bicsen fölállsz.
2: Hát
1: fölállsz,
2: kicsi a hely. Hát ahhoz, hogy lehet oldagatját.
3: Hát ott annyi van pont. Hát egy szegény csaj, képzeld el, aki ugye át kellett vegye az irányítást, mert ő ugye az első tiszt, tehát átveszi az irányítást, és azt látod a szemed bal sarkából, hogy a kapitányod lógó brével a válasz.
1: Laptopon néz.
3: Fölött egy laptopon pornót néz.
2: És képzeld el, amikor kiadja az utasítás, hogy nem tudom, Janice Kérlet vedd át az irányítást, és azt hiszed, hogy kimegy WC-re.
1: Valami
2: történik, mert dolga van, de helyett feláll, és igen, elkezdi letolni a gatyát. Én szerintem ennek volt egy evolúciója.
1: De mi hozza meg az ihletet? A felszállási procedúra? A checklist?
2: A perverzió.
1: Honnan kerülsz ihletbe, érted? Mi adja meg, hogy ültek ott, viszitek a gépet, te már alig várod, hogy utazó magasságon legyél, és egy szál alsó gatyára vetközöl a pilóta fülkébe. Nem, hát azért ezt jelentik, azt ott rögzítik a hangot, ami ott történik.
2: Szerintem ez egy perverz barom. Voltak már kísérletei, ilyen próbálkozásai, próbálkozott, hogy meddig mehet el a csajnál, néha tudod kicsit kihívni.
1: Jó, hogy a csaj másodpilóta hozta meg az ihletet, hát szerinted?
2: Valószínű, hogy ezek ők már többször repültek együtt. Erről a pasiról lehet tudni, hogy egyébként ez nem százas. Tehát mindig lehet, hogy szexista megjegyzéseket tett, vagy ezt, aztán. Azt nem hiszem, hogy ezzel indult, hogy ő rögtön neki lett.
1: Tehát szerinted van egy evolúció. Igen, a csávó beteg, igen. Folyamatosan megjegyzések, a női másodpilóta, tudod, akkor inzultált a kicsit.
2: Igen, ez úgy indult, tudod, hogy egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt még csak fotókat mutatott neki a telefon. Nézd csak, milyen jól néz ki, akkor hát látod ezt a képet. Jaj, ne csináld már, Jack, ne. És valószínűleg a csaj nem, lehet, hogy nem utasította el kategórikusan, vagy nem küldte el azonnal a fenébe, és ez azt gondolta, hogy akkor ez felhívás keringőre, és akkor így jutottunk el addig, hogy pucira vetközött is neki állt.
1: Na de, várjál, tehát a pilóta fülkében ugye rögzítik folyamatosan hangot. Nem csak a rádióforgalmazást, ott minden rögzül.
2: Hát csendben.
1: Tehát a csávú az gondolta, hogy ez ebből nem lesz ügy, hogy ő levetközik a sugatjára, és elkezd laptopon pornót nézni. Érted? Tehát, és miközben ott ül mögötte 300 ember. Ez egy komoly hivatás. De azt gondolod, hogy ezek a csávok egy csomó tanulnak, meg egy csomó időt feláldoznak az életükből, meg felelősségtudatuk van, meg 300 nem tudom, millió dolláros nagy Boeingeket vezetnek, 300 utassal, ez a 737-es azért ez nem egy kis gép, szóval, hogy ennek van valamilyen presztízse. Uh-huh. Vagy van egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen komolysága a kapitány.
3: Hogy ezt vajon szokta máskor is csinálni? Vagy ez az első eset volt? Vagy eddig csak otthon csinálta, és azt gondolta, hogy kipróbálom itt is?
2: Nem, én szerintem ez volt, hogy tudod, egy, mint amikor te szoktad néha levenni a felsődet, és azt
3: mondod,
2: nézd, milyen hideg van.
1: Ez egy jó kérdés, ez zaklatásnak számít?
2: Az.
1: Tehát ez egyértelmű munkai zaklatás.
2: Hát hogyne, hát te gondolod, hogy a másodpilóta kérte, hogy Joe vetköz már le, és nézzél a laptopodon felnőtt.
1: És ilyenkor a másodpilóta lejelenti a toronyba, hogy éppen mi történik a pilóta fülkében? Azt, hogy ő beszól, hogy gyerekek, nem tudom, mi történik, a csávó mellettem levetkőzött.
2: Irányító torony.
1: Alsógatyában van a pilóta. Elővesz egy laptopot. Milyen felkészült? Elővet egy laptopot. Érted? Nem is a telefonján. Ő erre rákészült. Elővet egy laptopot. Lejelenti a toronynak, hogy van egy kis baj.
2: Azért merész. Hát, de az nyilván pontosan tudta, hogy ezzel kockára teszi az állását. És nem csak akkor. Ja, ebből akkor lesz ügy, hogyha ezt a nő jelenti?
1: Szerintem ez kiderül. Szerintem hangrögzítés folyamatosan folyik. Egyébként a bírósági dokumentum azt mondta, helytelen magatartást tanúsított a pilóta fülkében. Oh, érted? Én iszom két viszkit, elkezdek hangoskodni, akkor lekötöznek, és minden utasa veszélyes vagyok.
2: Lesokkolnak,
1: érted? És jön a nem tudom ki, elvisznek hátra, gumipókkal odakötnek valami székhez, mert hogy, és egyébként rám terhelik a visszafordulást. A csávó elől egy szál alsógatyába bünteti magát, és azt mondja neki a bíróság, hogy helytelen magatartás. Helytelen magatartás érdeplő az, ha egy viszkiet, két viszkit iszol.
2: Jó, de hányszor próbáltál meg levetkőzni bent az utastérben? Tehát lehet, hogy az kellett volna. Lehet, hogy akceptálják.
1: Ha én ezt megcsinálom az utastérben, ezért visszafordul a repülő.
3: És mindent te fizetsz.
1: És terrorista vagy, és bomba van nál, mindent kifizet, érted. A pilóta még nyugodtan vetköző le, és nézzen pornót. Igen. Bűnösnek vallotta magát, személyrem sértő, illetve obszén cselekedetei miatt. Hát ez komolyan mondom. És várjál, nem tiltották el, tehát azt mondják neki, hogy egy év próbaidő, és utána gyere, repülj újra. Semmi baj!
3: Ha addig nem vetkőzöl, akkor jöhet.
1: Ha addig kibírod, hogy nem vetkőzöl, akkor gyere, repülj újra.
2: De én imádom ezt. Nem dobod le a textilt. Azért nekem voltak olyan kollégáim, ráadásul kollega nő, aki ha kellett, ha nem küldött folyamatosan ilyen tartalmakat.
3: Ról, magáról?
2: Nem magáról, nem. Állandóan ilyen hát ilyen kőkemény pornó videókat küldött.
1: Tehát olyan kolléga, aki teljesen random, csak rád küldött...
2: Fotókat, képeket,
1: de
2: videókat.
1: De magáról várja?
2: Nem magáról. Csak úgy szórakoztatás kedvéért, mert gondolta, neki ezt tetszik, ráadásul nő volt. És gondolta, hogy hát ilyet még nem láttam. Ezt nézd meg, mit történik ezzel a pezsgős üveggel.
1: Hol dolgoztát eddig? Hát ez mit történik a pezsgős üveggel? Jézus már. És miért pont neked küldte?
2: Nem, az egész szerkesztőségnek küldte.
1: Ja, tehát a csaj kattos volt, teljesen bolond volt, és mindenkinek és random a telefonjára küldözgetett videókat.
2: Igen, de ez halálosan szórakoztatónak találta, hogy ez tudod, amikor megérkezik az e-mail, és hallod, hogy mikor nyitják ki. Menj már a faszba, mi? Te beteg vagy, baszki!
1: Ki ez a csaj? Hogy dolgozott? Danubius Radio? Klac FM? Mondd a nevét. Nekünk nem küldött ilyen évvel, Feri, nyisd meg a spemet.
3: Sajnos nem.
1: Nyisd meg a spemet, hát a küldött valamit. És nincs már itt?
2: Nincs.
1: És de durva imád. Videókat küldött?
3: De melyik munká ilyen volt ez? Na,
1: hol Júli, volt? Hol volt? Előző rádió?
2: Nem, tévét.
1: Tévében volt.
2: Tévében volt.
1: És várj, és nőkről vagy férfiakról küldött?
2: Hát mindenféle.
1: Ami jött. De semmi természetes nem történt soha videóban.
2: Nem,
1: az nem volt, hogy egy nő és egy férfi egy óriási szeretkezik.
2: Hát
1: abban
2: semmi.
1: Tehát mindig valami nagyon természetes dolog.
2: Nagyon-nagyon-nagyon furcsa. És akkor főszerkesztő meglátta, azt mondja, te nem vagy normális, miért nem dolgozol?
1: És egy idő után nem szóltatok neki, hogy figyelj, haver, elég vagy, nem tudom, Piroska, állj már le.
2: Figyelj, ha elkezdesz kiabálni azzal, hogy tehát figyelj, fejezd már ebben, ne csináld, meg ezt mondja. És ez úgy érezte, hogy ez csak egy felhívás keringőre, és még küldte.
1: Na, de egy idő után ez valójában zaklatás. Tehát idő után a 26. pezsgős üveget már ne akarja megnézni azért, mert igen. Azt írja, aki most miért kell kibeszélni szegény Annát.
2: De hogy
1: a Júli jól bemártott a szegény Janit.
3: Kolléganő,
1: gyerekek, kolléganő, Júli jól bemártott a szegény Janit.
2: De hogy egyébként szerintem...
1: Kövár Janet? Csapólincsa, igen.
2: Kacsincs.
1: Igen, legalább a vezeték nevét mondd el. Nézzük már meg, hogy mi nem kaptunk el, meg miért nincs ilyen kolléganőnk, érted? Hogy lett vége? Abba hagyta, vagy elvették tőle, vagy leállították, vagy kirúgták, vagy mi volt?
2: Kirúgták, de nem ezért rúgták.
1: Ez csak a zárójelben volt, és egyébként a 3600 extra bizarr videóért, amit küldtél mindenkinek. Nem tudom, hogy az oké, hogy egy havernak elküldöd és rögtök, de ez a mindenkinek ott valami nagyon
3: provokálni el... Provokálni akart vele gyerekek, hát most nem.
2: De
3: ezt egyébként... várta, hogy ki mikor mondja, igen. Az, hogy basszus.
2: Van az a kollega típus, sőt, van az a rokon típus, a Miro apja például egy ideig. Hallod.
1: De mi volt?
3: Üldött neked?
1: Magáról?
2: Nem.
1: Fürdés közben? Mit csinált? Képeket?
2: Nem. A Mirónak küldte a saját fiának ilyen fotókat, ilyen nagyon-nagyon durva állapotban lévő nőkről.
1: Óriási ez a család. Én azt gondolom, hogy ti olyanok vagytok, mint Osbornék. Hozzátok egyszerre reality kamerával azért be kéne költözni. Tehát az apja küldött a saját fiának.
2: Apja a saját fiának. Úgyhogy mi már akkor házasok voltak, mit tudom én.
1: Mindenki beteg. Nézd, fiam!
3: Na, ilyen feleséged is lehet.
1: Biztos nem csinálja meg. Oda nézi, azt nem csinálja meg.
2: Nézd már, milyen kis bosszanac, azt figyeltette meg. Elvettél egy ilyen magyar lányt, egy ilyen halvérűt.
1: Ilyen, nézd, ott érsz ezzel a sima bőrűben. Nézd meg, ennyire jó.
2: Küldte a mindenek a fotókat, és valószínűleg...
1: Csak fotó, mindig fotó?
2: Mindig fotókat küldött, igen, meg ilyen mémeket.
3: Viszont
2: ilyen...
3: ő fényképezte az összeset.
1: Zseni az öreg, zseni.
2: És hát...
1: Azt... De már nem küldöd a fiadnak a házasságban, nem? Van, nem?
3: Szerintem előtte
2: se. De amúgy se küldöd.
1: Na, most, oké, most 23 éves vagy, röhögtök, oké, 25. De egy házasságban van, és akkor nőkről küldözgetsz ki.
2: Nőkről küldött fotókat, de
1: nem... soha nem videó, csak fotó.
2: Nem fotókat, de nem ezeket a szexi
1: plébolyt.
2: Akkor nem.
1: Kinél volt több természetellenes tárgya képen? Az apánál, vagy a kolléganőnél?
2: A kolléganőnél egyértelműen.
1: Penny Market eltűnt benne.
2: Ő szerintem feliratkozott erre valamilyen videócsatornára, akkor még hallott, hát elképesztő tartalmak jöttek.
1: Istenem, hogy nekünk komolyan mondom, hallod? Engem meg a könyvelésre zaklatnak, hogy adjam már az M30-as nyilatkozatomat, érted? Ahelyett, hogy dolgozna itt, és valaki ilyen. Megőrülök, hogy nincs ilyen kolléganőn, komolyan.
2: De egyébként az egy
1: zavar. De visszatérve, papár azért kemény.
2: Ő kemény, igen.
1: Zavart?
2: Engem mulattatott, illetve tudod, ilyen kicsit ilyen fura érzésed van, amikor ránézel erre, és így nem érted a célját, hogy mi a, tehát hogy mit szeretne ezzel elérni. Tehát legyen neki egy kicsit jobb a fiának.
1: Egyébként igen, mi a fater célja egy igen. házasságban azzal, hogy küldözgeti a pornóképeket nőkről?
3: Hogy szarul döntött a Miró, az a célja, hogy végre beismerje.
2: Akkor nem nekem
3: küldözgeti. Hogy egy jó parkán lenne egy negyecske.
2: Így kellene ezt csinálni.
1: Ezt kellene csinálnod a fiammal, akkor végre boldog
2: lenne. Most van-e ilyen? Nincs?
1: Valaki azt írja, na erre bemárti az apost is, imádom. Mindenkit bemártunk.
2: De hogy, tehát, hogy egyébként van ez a fajta kollega, aki ha kéred, ha nem, ő így jön, és így mutatja
1: na,
2: ezeket a tartalmakat.
1: Tessék, nézzük meg, hogy van-e. Írjatok, drága hallgatók. Tehát van. Kollégát keresünk.
2: Kollega, rokon, barát, aki neked kellemetlen.
1: Csak felnőtt tartalmak
2: csak
1: a zaklat. Orrod elé dugja, elküldi, állandóan zaklat vele, igen. Hozza a telefonját, oda nyomja.
2: Nagyon vigyorog, nézd már, mit találtam. Nem volt ilyen soha?
1: Én nincs ilyen kollégánk, Feri.
3: Hát pedig igény volna.
1: Te sokat dohányzolt, ott vagy mindenkivel együtt. Nyomkodják a képeket az orrod alá?
3: Dehogy nyomkodják, nem? Semmi. Még az is, akinek nincs csaja.
2: Nekem furcsa, hogy a Zsül abban a Viber csoportban, csak engem vett föl.
1: Ez érdekes.
3: Mondjuk a Zsül küldözi azokat megnézném.
1: Megképpen megnézném, a Zsül extra képeit nagyon durván megnézném. Na jó, nézzük meg. Oké, tehát olyan hallgatót keresünk, drága hallgatók, aki jön, nyom, nem rád nyomul, hanem akarva, akaratlanul kéretlenül bombálsz felnőtt tartalmú képekkel, videókkal, nyomaszt, és állandóan próbál valahogy az életedben jelen lenni. Erre gondolunk, ugye?
2: Igen, hát szórakoztat téged. Szórakoztat. Azt gondolja, hogy őt ezt szórakoztatja, akkor téged is szórakoztat.
1: Apos, hogy van? Jól van?
2: Egyébként teljesen jó.
1: Jól van? Nem, leállt?
3: És már nem küldi?
1: Nem?
2: Nem, annyira elhalt az érdeklődés, mert nem jelezte vissza a Miró.
1: Kiégett a Miró.
2: Kér még ilyet.
1: Hogy
2: egy idő után elhalt.
1: Jó, ha bármit küld, tudod, tehát azért...
2: Tovább neked.
1: Hát azonnal be a közösbe, nem? Hát csak ez a jelen após küldte. Hát
3: tényleg, akkor nincs meg egy ilyen kép.
2: Hát most mindjárt már fek.
3: Na, mutasd már
1: egy ilyen. Az apósak, tehát hát csak van egy apósak. Jövünk mindjárt 8:30 pontosan.
0: Hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
2: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
3: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
4: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
3: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
4: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Nagy takarítást végeztek a Széchenyi városi kispiacon, Bringás Zsuzsannával várják a kecskemétieket, szaharai por szűrheti a napsütést, Demeter Dia vagyok. Tiszta és környezetbarát környezetben várja látogatóit a megújult Széchenyi városi kispiac. Sikeresen lezajlott az éves nagy takarítás a csarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri területeken, tájékoztat a kecskeméti piac. A közösségi oldalukon azt írják, a szakemberek letisztították, majd fertőtlenítették az árusító asztalokat, a teljes burkolatot, valamint a mosdó helyiségeket is. A fenntarthatóság és a környezetvédelme érdekében a munka során ezúttal is kizárólag biológiailag lebomló környezetbarát vegyszereket alkalmaztak. A takarításnak köszönhetően a vásárlók és az árusok is tiszta, rendezett és biztonságos környezetben találkozhatnak a piacon. Bringás Zsuzsannával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmességgel köszönetet mondani azoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hiros.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a biciklével érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub kecskeméti területi szervezetének tevékenységeivel és programjaival is megismerkedhetnek. Idén a program kiegészül kerékpáros tanácsadással, gyors szervízzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNJK levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészséggel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes eredetű részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: pontosan 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
1: Jó reggel.
0: És már is folytatjuk. Ugye itt az amerikai pilótákról beszélgettünk, akik hát érdekes dolgokat csinálnak. Te azt gondolnád, hogy a légi közlekedés annél azért egy szigorúbb dolog, de úgy látszik, hogy egyre inkább nem.
1: Na, de beszéljünk többes számban.
0: Igen, amerikai pilóta. Ugye levetkőzött, és a női másodpilóta előtt felnőtt filmeket nézett, laptopot vett elő, és alsógatyára vetkőzött a pilóta fülkében. És arról kezdtem beszélni, hogy kiderült, hogy Julinak volt olyan kolléganője, még tévében, ugye nem rádióban, aki ugye...
2: Marci Anikó.
0: Igen, hihetetlen egyébként.
1: Akkor az még egy más világ volt.
0: Máté Kriszta elképesztő. Ki gondol erről a Krisztára, hogy kis visszafogott kívülről. Az. Szóval, hogy mindenkinek lehet olyan kollégája, aki akarva akaratlanul ilyen tartalmakat tol valahogy az óra elé, nem? Vagy telefonon küldi, vagy csoportokba küldi, vagy régen e-mailekbe küldi, vagy küldte, és hát kiderült, hogy Gyulinak volt ilyen, ugye, egy kolléganő, aki a lehető leglehetetlenebb dolgokat találni.
1: Sportot üzett ezekből a tartalmakból, igen.
0: Igen, de soha mindig volt valami egyéb kellék ezeken a videókon. Tehát volt egy élő nő, és valamilyen
2: vagy
0: kellék, vagy több.
2: Vagy több,
0: és kifejezetten női videókat küldött, tehát, hogy nőkről szóló videókat
1: igen,
0: küldött.
1: Igen, hát egészen lehetetlen állapotba kerültek ezek a nők a felvételek végén.
0: Igen.
1: Hogy úgy mondjam.
0: Igen. Aztán ugye arról is beszélgettünk, hogy az apósod pedig küldött a Mirónak képeket, mikor ti már házasok voltatok. Na, ez talán még keményebb. Ugye?
2: Tehát ez... Na, és láthatunk egyet legalább.
1: Mindjárt megkérem a Mirót, hogy küldjenek.
0: Ugye, tehát amikor az após küldi a fiának a képeket, arról beszéltünk, hogy milyen céllal? Mi a szándék?
2: Hogy, tehát, hogy le akarja beszélni a Juliról, hogy ne nézd meg, hogy a balkán lányok sokkal szebbek.
1: Szórakoztatna. Igen.
0: Igen.
1: Hát szerintem nincsen benne tud.
0: Aztán volt kollégám, nyomozó volt, neki volt egy kollégája, akinek az volt a kedvenc elfoglalása, hogyha meghívták, akkor pornóújságból kivágott képeket dugott el mindenhol a lakásba. Volt, hogy hónapokkal később került elő a kép. Betonkeverős Laci folyamatosan küldi a nagymelű nőket, még a főnökünknek is. Állandóan.
1: Betonkeverős
0: Laci, igen. Volt egy munkahelyem 10 évvel ezelőtt, ahol fel kellett mondani, mert már nem bírtam, hogy a főnököm mellettem folyamatosan, ezt nem tudom beolvasni.
1: Egy típusú
0: felnőtt tartalmat néz, hangosan röhög, és mutogatja nekem. Egyébként igen, nekem is volt ilyen kollégám, és pont ugye ezeket a tartalmakat nézte. Nagyon szerette, és mindig ütötte az asztalt. És mondta, gyere, gyere, ezt látnod kell, nem hiszed el, hogy mit csinálnak.
1: És mentél?
0: Mindig megnéztem.
2: Én azokat az SMS-eket bírom, hogy egy szemét kollégám mindig küldözi. Figyelj, ne nézd meg!
0: Van ez az opció. Kérdés. Igen. Nálunk olyan volt, hogy nyitva volt a gépe, becsuktad a hírkeresőt vagy a telexet, és akkor ott tudtad, hogy ki van nyitva, egy másik fülön kinyitottad, és csodát láttál.
1: Aha.
0: És mondom, ez hogyan akadsz erre? Tehát, hogy ez milyen kategória?
1: Az a ciki, amikor mondjuk rá, valaki után használod a gépet, és megnézed a keresési előzményeit. És ott találsz olyan tartalmakat, amiket így, Jézusom.
0: Jézusom, de jó.
1: Jaj.
0: Én nem találom meg ezeket a tartalmakat. Úristen, de jó, igen. Nekem volt egy olyan munkatársam, német multinál dolgoztam, pakoltam az árut a boltban, küldöttem a vásárok, vásároltak, odalépett hozzám, random elém rakott egy videót, amiben történtek bizonyos dolgok, és ahogy a nő nevetett, úgy szólt a trombita a lába között. Mindezt a... Nem mondta, hogy nem jó. Azért nem mondta, hogy nem jó. Tehát hangot tudott adni, úgyhogy tudta fújni a trombitát. Zseni. Hát ilyen csak Tájföldön látsz. Teljesen random jött oda áru feltöltés közben. De az anatómiailag az hogy van?
1: Jaj, kérlek.
0: Sima levegő?
2: Hát persze.
1: Hát most...
2: Ott is összenyomod alul.
1: Hát igen.
0: És igen. Na jó, nem mondta, hogy hát igen, hát azért az fújjál
1: már. Na most megmutatom, gyere!
0: Fújjál már egy 20 gyertyás izé tortát, azért nekem itt ez gyorsan érted. Nem mondta, hogy így fújod el a szűrnapi tortádat.
1: Dehogy nem. Hát ezért hívlak meg titeket mindig ilyen fulira, csak nem jöttök anomálátok. Na, hát csak kegel gyakorlat. Ugye nem pornos sztori, de volt egy haverom, aki lefotózta a legjobban sikerült kakiait, és büszkén mutogatta a másoknak. Villamoson meccs után mutogatta, nézd, milyen jó, szépen te
2: kerekedj.
1: Hallod?
0: Az a baj, hogy nekem is van egy ilyen kollégám. Tehát,
1: aki befotózza a saját?
0: Van egy, megtanított, hogy van egy olyan oldal, ahova te föltöltöd, ott tudjátok egymást pontozni. Mondom, kösz, nem, de tetszik, hogy vannak ilyen oldalak. Persze, nyilván nem teljesen normális. Futárszolgálatnál irodista szétküldte az egész cégnél, még a partnerektől is a sajátját. Szerintem jó arcasát kirúgták, nem értem, hogy miért. Irodista szétküldte mindenhol. Atya úristen! Atya Jézusom! De akkor ez a kolléga típus, ez létezik?
2: Így van. Van.
0: Tehát az akarva, akaratlanul mindenki terhelek felnőtt videókkal, képekkel, úgy látszik, hogy mindenkinek van egy ilyen kollégája.
2: És egyébként pedig itt írja valaki, és igaza van, hogy ez még mindig sokkal

0: Mintha az jönne minden reggel, ilyen mémek, hogy legyen csodás a napot, tudod?
1: Százszor őszintébb egy ilyen videó.
0: Persze.
1: Mint az álságos jótékonykodás. A kispolgári jótékonykodás, hogy legyen csodálatos napod, igen.
2: Atya úristen, ezt figyeld. A 62 éves...
1: De csak olyat, ami beolvasható.
2: Igen, de na, a 62 éves...
1: Azt nem mond, igen.
2: A saját médiére küld nekem képet minden szülinapján ezzel a szöveggel, remélem a tied még nem, nincsen.
1: Elmondom, hogy érted, hogy legyen. Tehát a saját apja a saját szerszámáról küldi a képet, vagy fiának.
2: A saját fiának, igen. A tied még mindig nincs ekkora, ugye? Sajnos nem vicc.
1: Írja T, akinek az apja küldi.
0: Uh-huh. 62 éves a papa, és hát...
2: És minden születésnapra...
0: A papánban
1: papa finoman rivalizál azért az első szülött fiú gyerekkel, nem?
0: Itt azért kell valami kis büszkélkedés benne.
1: Az, hogy minden szülinapon megérkezik az apádról reggel, egy mesztelen kép.
2: Elfújt a gyertyát.
1: Elfújt a gyertyát.
2: Gizzen a telefonod, látod, hogy apád a feladó. Én már tudod, hogy mi jött.
1: Tiéd még mindig nincs ekkora, ugye? Egyébként nem mondom, hogy rossz szárt az öreg. Lehet, hogy szeretlek is egyetesen azért talán egy kicsit konzervatívabb, de nem feltétlenül gondolom, hogy rossz az öreg. Kicsit egyébként ebben azért, hogy minden benne van. Tehát a családi dinamikát azért ez megmutatja. Nem is írta alá, csak annyit küldött, hogy té.
0: Hát nem lennél büszke rá te se.
1: Én azon gondolkozom, hogy azért 15 éve rádiózunk, és hogy ma tényleg nagyon sok mindent hallottunk, nem? Sok SMS, sok hallgató, de hogy Ez egy teljesen váratlan dolog, hogy egyszer csak beesik egy hallgató, akivel az apja ezt megcsinálja minden születésnapján magáról küld egy messzelen képet. Hogy úgy nem gondolnád, hogy ez úgy létezik az univerzumban. De. Nem? Aha. Hogy az öreg még mindig ebben van, 62 évesen, hogy a fiával rivalizál ebben. És a születésnapján elküldi a képet.
2: Ha most Jules...
1: Én a mai adás után normálisnak érzem, ha mondom, én is ezt mondom. De én is ezt gondolom, hogy ha meghallgatsz egy ilyen adást, és rájössz, hogy semmi baj nincs az életeddel.
2: Ha most tegyük fel a Jules.
1: Igen.
2: Egyszer csak elkezdene neked küldözgetni ilyen random fotókat saját magáról, akkor te azt itt bedobnád a közösbe?
1: De várj, csak nekem küldeni? Csak nekem. Ha nekem küldeni, nem adnám be a közösbe.
0: Micsoda? Nem. Hát azonnal sztori.
2: De rászólnál?
1: Váratlan lenne. Zsültől eleve, ha már privátban rám ír, is váratlan, mert mondom, mi történt? Tehát valami van. Tehát de egyszer csak így küldene magát. Egyszer de már csak... hogy egy törölközőben először csak? Vagy
2: először
1: hogy?
2: Egy törölközős. Félmeztem tükör szelfit.
1: Küldett tükör. Tehát jön a Gyula, mondom, visszaküldöm neki, ez biztos nekem akartad?
2: Igen.
1: És mondja Gyula, hogy igen.
2: Igen.
1: Én ott kivárok. Hagyom. Egy picit hagyom ezt a helyzetet. Én ezt még nem játszom ki. Nem dobom be, nem leplezem le. Én meglátom, hogy ez hova fut ki. Nem dobom azonnal a közösbe, de hogy is. Benne vagyok a játékban. Igen?
2: Kicsit párásabb már a tükör, de már nincs előtte tükör.
1: Tehát párás tükör, Zsül ugyanott áll,
2: Zsül ugyanott, de már mesztelen. Már mesztelen, de még párás a tükör.
1: Hát én visszérom, hogy Gyula, nem tudom, mi van veled, imádom.
0: Gyerünk,
1: Gyula, ha ez a vonal, és ezt most kell, akkor nyomasz. Tudok-e valamit segíteni? Az önkifejezésben hogyan tudnánk ezt gyorsabban a felszínre hozni, ami mindig ott volt benned.
2: És a harmadikatra megérkezne a teljes fotó.
1: Ott már a Lacira gyanakodnék. Lacinak elég csak kinyitni a telefontárát, ha keresel benne valamit, tudod. Most fiam, múltkor az étteremben csinált egy fotót, mutasd meg, és Laci, hát Lacira tudjuk azért, hogy ugye, hát ezt azért hogy nem kezeli nagyon diszkréten. Neki azért ugye el lehet veszni a fotói között, ha véletlenül keresel.
2: Ott aztán van tartalom.
0: Azért, hogy visszaírnál a Gyulának, hogy baj van? Kényszerítenek, Gyulus?
1: Gyula, mi a túsz vagy? Mi van? De közben imádnám ezt a fajta, hogy is mondjam csak. A 15 év után valódi kitárulkozását Gyulának, hogy ugye egyszer csak, hogy messzelen képet kapok róla. De semmiképpen nem tenném a közösbe.
2: De tehát, ne lenne egy olyan csoport, hogy Viber csoport Zsülül nélkül.
1: Ja, gyerekek, tudjátok,
2: ne szóljatok
1: senkinek. Ne szóljatok a Gyulának, ez most berakom a csoportra. Figyeljetek, 4 napja messzelen képeket küldezget magáról az újpesti lakásának a fürdőszobájából. Egy radiátor mellől 2 szárad az oknival a fregolit. Léci, mit csinálják vele, mondjátok. Jó, de lehet, hogy azért a negyedik kép után lehet, hogy azt mondom, hogy ezt látok.
2: Ezt látok.
1: Gyertek ide.
2: Ne szólj senkinek. Neked is küld
1: ilyet. Igen. A pára, igen. Ja, Istenem. Nálunk a cégnél is van egy hasonló, amiről ti beszéltek. Az egyik kolléga...
0: Aha.
1: De ezt nem értem, hogy a többiekét?
2: Mi?
1: Aztán mutatja, tehát, hogy a többiek valamit fotók, de mutatja, ezt nem teljesen értem. Ezt nem teljesen értem, hogy a sajátját azt érteném, de hogy a másik azt nem értem az SMS-t, hogy mit ír. Az egyetemen 75 éves nyugdíjas kollégám az irodájában mindig hanggal nézte a felnőtt filmeket, soha nem zárta be, ha bement valaki, próbált azonnal bezárni a videót, amit mindig csak fáziskézéssel sikerült abszolválni. Aha. És ő egy 75 éves nyugdíjas kolléga.
0: Hát neki
1: tehát mindenkinek megvan. Mindenkinek megvan az az arc. Nagyon jó. A másikat nem, az másik az értelmezhetetlen. Teszt a lelkes srácok, Zsül kezdje el küldeni a képeket.
2: Mikor derül ki?
1: Igen, mikor derül már ki Zsüli gazénye, igen. Na jó, a gyerekek, oké, köszönjük szépen az SMS-eket. És azt beszéltük, hogy régen volt, mit beszéltünk, péntek utolsó fél órára, kérdés-válasz, beszéltük, igen, hogy jó régen volt.
0: Igen.
1: Jó régen volt, nem is tudom, talán egy évvel ezelőtt csináltuk utoljára. Ez egy régen heti rovatunk volt. Aztán leálltunk, aztán havonta csináltuk, és most már a jó ideje elengedtük.
2: Igen, mert egy idő után mindig arra futottak ki a kérdések, hogy milyen sorozatot ajánlsz, illetve Balázs milyen lelki gyakorlatot végez.
1: Igen, egy kicsit átment sorozatnézős ajánlóba, ami nem baj, de most azt beszéltük, hogy hosszú idő után újra csinálunk egyet.
2: Rehabilitáljuk,
1: legalábbis egyszer felélesztjük ezt a rovatot. Úgyhogy ha bárkinek bármilyen kérdés, de ebben ugye belefértek régen gyerekneveléssel kapcsolatos kérdések, élethelyzetek, dilemmák, problémák, veletek kapcsolatos kérdés, tehát bármi, akkor azt elkülditek nekünk, mi pedig gyorsan megpróbálunk minél többet a lehetőleg alaposabb módon hát megválaszolni.
0: És lehet a Zsül képeiről is kérdezni, igen.
1: A még meg nem érkezett képek, igen. Igen. Zsül, nekem is küldheted a képeket, már vannak rá jelentkezők. Jó, úgyhogy 0623111115 SMS számunk, ide várjuk, ez a klasszikus régi kérdezfelelek rovat, ezzel zárjuk a hetet. Jó, játékunk pedig még nincsen, viszont már hallhatjátok a konténerjátéknak az őrületét, aminek most még csak egy ilyen félperces teaser kampánya megy. De
2: ez mikor lesz?
1: Ez majd elindul szeptemberben, és tart sokáig, és ugye nyitunk idén is egy konténert.
0: Szóval is volt ilyenünk, rengeteg mennyiségű ajándék volt benne.
1: Igen, rengeteg mennyiségű ajándék volt benne, és most is az a tervünk, hogy telepakoljuk ezt a konténert minden jóval, és aztán egy nyertes majd.
2: Aki nagyon fog örülni.
1: Aki nagyon fog örülni, leveti magát és gurul, uh-huh. Ez ugye elmaradt tavaly, viszont megnyerheti valaki. Jó, úgyhogy erről majd jövő héten kezdjük csöpögtetni a részleteket. Na jövő mindjárt, ha van kérdés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
5: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
1: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
12: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
13: Nálatok ki a jobb pilóta?
14: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
15: Shell. Go well.
16: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
17: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
18: Hát a 80-as maratonra.
17: 80 kilométer?
18: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
19: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
20: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
21: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
23: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út 1 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
24: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szesei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
25: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
2: szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
3: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
4: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
3: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Mart főn a Gesztenye sor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
4: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
5: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
6: Megújult a Max Pizzeria menükiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
7: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. És hallgass minket online weboldalunkon. www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
26: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
27: Ünnepi évadra készül a Kecskeméti Bábszínház, jön az Állatkertek éjszakája. Emléktornán a röplabda utánpótlás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jubileumot ünnepel idén a Kecskeméti Ciro Kabáb Színház. A társulat a 2026-2027-es évadban ünnepli hivatásossá válásának 40. évfordulóját, számol be a hírös.hu. A repertoárban egyaránt helyet kapnak majd klasszikus történetek és kortárs előadások is. Az évad első bemutatója a Kisfiú és az oroszlánok Lázár Ervin meseregényének színpadi feldolgozása lesz. A Ciróka idén is készít játékos feladatsorokat tartalmazó segédanyagot az előadásokhoz, hogy segítse a gyerekeknek a látottak feldolgozását. Pénteken tartják az Állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiunknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője.
28: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal, vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet, vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az Állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
27: A programhoz a Kecskeméti Vadaskert is csatlakozott, ahol mások mellett látványetetéssel és állatsimogatóval is készülnek a szervezők. Negyedik alkalommal rendezik meg a Breszkó András emléktornát. 3 versenynapon fiú és leány röplabdások is pályára lépnek. A Kecskeméti Sportiskola Röplabda Akadémia által szervezett esemény célja, hogy az utánpótlás csapatok a bajnoki szezon előtt összemérjék tudásukat, miközben a torna névadójára, a kecskeméti röplabdasport meghatározó alakjára is emlékeznek, írja a Keol. Az első versenynapot most szombaton tartják, az U16-os fiú csapatok lépnek pályára. Jövő hétvégén pedig jön a folytatás, szombaton az U18-as fiú csapatok, vasárnap az U18-as leány csapatok mérkőznek meg egymással. A torna helyszíne a Hungarikum Liget lesz Lakiteleken. Túlnyomóan tiszta derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk itt, Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, péntek van, és...
1: Péntek van.
0: Sokan megindulnak még most Balatonra? Vajon, szerintetek?
2: Persze, vagy... utolsó hétvége.
0: Igen?
2: Szerintem igen. Nem? Vagy már 20-a után nem szoktak, mi?
0: Nem lesz ilyen őrület? Meg vasárnap nagy dugó vissza, meg most őrület lefelé? Már csak ilyen kis kényelmesként?
1: Szerintem már mindenki kinyaralta magát, már mindenki a füzeteket kötögeti, úgyhogy nem hiszem, hogy itt...
0: Füzeteket kötögeti?
1: Hát de nem.
0: Hát,
1: Ez a hétvége szerintem már erről szól, hogy így ráhangolódunk a jövő hét a szeptember 1-ére.
0: Jó, azért nem csak gyerekesek vannak ebben az univerzumban, valakinek nincs, vagy már nagy, vagy már túl van ezen, tehát hogy így azért ez az iskola nevezetű átok, azért ez nem mindenkit súly, de sokan vannak nyilván ebben. Iskola kezdés, óvoda kezdés, igen.
1: Na de hát pontosan tudod,
0: aki
1: hogy augusztus,
0: így belevágott ebbe.
1: Augusztus 20-a olyan, mintha elvágták volna, nem? Nem olyan?
0: A Balaton?
1: Igen.
0: Hétköznap, igen. Hétvégén még azért. Na, a közlekedési híreink...
2: Semmi az ég egyet a világon.
0: Az ég egyet a világon semmi? Ez a lakitele két kocsi és ennyi és nyugalom?
2: De az is még valamikor 6-kor jött.
0: Igen, 6-kor jött, és azóta egyébként nincsen. Nincsen semmi. Jó, ha van valami közlekedés, akkor küldjétek. Jó? 0623-111-111. Az SMS számunk. Valaki elmert azt nekünk küldeni, hogy völgyeim és utaim. Azonnal, de azonnal tiltsátok ki.
1: Csuk a fél évre.
0: Igen. Na jól van. Oké, régóta foglalkoztat az a kérdés, miért van az, hogy a tojás a vízben keményre főz, a tészta pedig puhára. Köszönöm szépen a választ, Szabika küldte nekünk.
2: És a tésztában is van tojás ráadásul, érted?
0: Igen.
2: És mégis puha lesz.
0: Filozófikus magasságok, gyerekek, filozófikus magasságok. Ugye az utolsó fél órára egy régen eltemetett, nem nagyon használt, de...
1: Talán okkal.
0: De most egy újra kicsit egy rövid időre felélesztett rovatunkat. Mondtuk, egy ilyen kérdés-válasz formájában megválaszolunk egy kérdést. Ez könnyed, laza ilyen. Interaktív fél órának hívtuk, ugye, amikor így a hallgatók küldenek. Aztán ez leszűkült a milyen zenét hallgattok, milyen sorozatot néztek, mit esztek, puliszkát vagy zabot. Igen, és akkor úgy éreztük, hogy jó, akkor pihenjünk egyet, ez 8 éve volt. Nagyon rápihentünk, és úgy látjuk a kérdéseken, hogy nem okkal, vagy nem ok nélkül hagytuk abban. Valójában. Na jó, nézzük akkor egyet-kettőt, csak így random. Ha láttok magatokhoz szólót, mindenkinek meg van engedve, jó? Feloldozlak benneteket az SMS olvasása alól, vagy nem olvasása alól, úgyhogy nyugodtan, ha láttok ilyet, amit megválaszolnátok, akkor nyugodtan. Jött egy nagyon szíves szóló, Feri, te is szereti, fogod GS vagy multisztráda?
2: Ó, a legjobb kérdés!
1: És a legjobb...
0: Dőj hátra, henged, de meg vagyunk, félig nem kaptok választ. Ez egy nagy projektek.
2: Hát, ha engem kérdeztek, ugye Balázs, ne kérdezzétek, mert ő érintett, tehát ő neki van ugye az egyik típusa. A GS egy csodálatos gépjármű, de tucat. Nekem igen. Az a bajom vele, hogy tucat, és ha bemész egy parkolóba az Alpokban, vagy bárhol a világon, az ott parkoló 100 motorkerék, párból 90 az, ami GS. A nálam profi motorosok azt mondják, hogy ráadásul ki is vesz a motorozás igazi élményéből, de mindenhonnan kihoz. Tehát az úgy van megcsinálva, hogy sírni kell.
0: Nem tudsz
2: csak
0: rosszat,
2: is,
0: igen.
2: Tehát, hogy a kettő közül multisztál.
0: Tegnap izzott a csoport. Tegnap nagy élet volt a motoros csoportban, beraktam egy-két képet. Hogy
2: és egy-két kérdést.
0: És egy-két kérdést is, igen, és hát Ducatis, GSS, és mi van a jegenyének?
2: Hát
0: hányat a Ducati-emesek megválaszolták. Itt nagy változások vannak. Igen, nem is az a baj, hogy a GS unalmas, nagyon szép motor, nagyon jó, tényleg minden van kiszed. Az a baj, hogy 70 éves bőrszerkós, NDK-fejű, bajszos német csávok szállnak le róla 90%-ban, és én ott jöttem rá, hogy igen. Na, ez nem biztos, hogy az én világom. Ennél azért én még egy fokkal vagányabb dolgot szeretnék, de jó motor. Ha ezt te vásárlás szempontjából kérdezed, ezt neked kell eldönteni. De a GS azért az egy nagyon jó motor.
2: Júli, Harisnya vagy Somfix?
1: Somfix.
2: És most vissza a GS.
1: Van hideg.
0: Igen. Szóval ez van, de majd hamarosan már lesz változás, akkor tudok mondani a másik oldalra is. Azt, hogy 10 éve élek külföldön, eddig 6 országban éltem, és elkoptak a kapcsolataim. Sokat vagyok egyedül, múlt héten rátaláltam egy berlini krisnás csoportra, wow. És annyira jól esett másokkal együtt énekelni és táncolni, megyek most szombaton is. Mit gondoltok erről?
1: Tök jó. Csináld.
0: Abszolút, tök jó, legyen nálad sok pénz, vigyél magaddal.
1: Miért?
2: Hát a fős kérik az utcán.
0: Így van, erre fut ki a dolog, legyen nálad azért 4000 forint, vásárolj meg egy-két könyvet, meg némi biójoghurtot. Ne, ha jól érzed magad, menjél. Abszolút, miért ne? Tehát nincs vele baj.
1: Főleg a magányos vagy, szóval azért jó egy ilyen társaság, meg egy ilyen egy ilyen közösség, ahova tartozhatsz.
2: Igen, hát ez a varázsa, ugye? Ezzel lehet berántani bárkit egyébként. A berántás most ne rossz értelemben vegyétek, csak az ilyen jellegű csapatoknak, csoportoknak, közösségeknek ez a legnagyobb ereje, érted? Hogy kapsz valami olyat, ami nincs meg az életedben. Hogy sok emberrel vagy együtt, jól érzed magad, tök jó. De amíg nem kérnek olyat, addig...
0: Persze, meg egyébként egy nagyon jó közösség Magyarországon is vannak, nagyon szép dolgokat csinálnak, jó dolgokat hoznak létre, tehát hogy érdemes. Aztán meglátod, hogy mi az, ami neked belefér, vagy milyen elköteleződéssel jár, de abszolút belefér.
1: Feri csirke mellett szeretnék grillezni, van valami praktikálni.
2: Ha mindenféleképpen, de tényleg gyerekek, alávaló egy alapanyag, nem használjuk, grillre főleg, nem tudom, hogy mindenki azt teszik, hogy a csirkének Magyarországon ma már csak melle kéne, hogy legyen. Ha nagyon akarod grillezni, akkor sóoldatos áztatás, ez a legjobb, amit tehetsz. Egy liter vízhez 8 gram, ez úgy hívják, hogy 8%-os sóoldat, 8 gram vizet vagy sót elkeversz egy liter vízben, és ebben áztatod a csirke mellett legalább egy fél napot. És akkor van rá esélyed, hogy nem egy ilyen kiszáradt, ízetlen szart fogsz enni a végén. Tehát, hogy a csirkemell, tudom, a diétázók mindene, és a gyerek csak azt eszi meg, hogy a csirkének annál sokkal jobb részei vannak, mint a mell. Ha mindenféleképpen azt akarod, akkor ez sóoldatos áztatás, egészségedre nincs mit.
0: Juli, további fétisparti, illetve ugyanebben a témakörben valami ötlet, hogy hogyan dobjam fel a házas életemet.
1: A fétispartin, azon már voltam, azt egyszer kipipáltam.
0: Igen, szerintem, most ilyen most szolidabb, megnézni. Ilyen anyukásabb dolgokra jársz. De, kicsit kihalt belőled a vadság.
1: Halljátok, hogyha van ilyen, akkor küldjétek, én nagyon szívesen elmegyek rá, és megnézem.
0: Hol van már az a Juli, aki vérrel festett, érted, vászorra? Hát már hol van ez?
1: Az az igazság, hogy nagyon sok mindent láttam az elmúlt években, de ha van valami, amivel meg tudtok lepni, én nagyon szívesen elmegyek.
0: Tudik, mert arról van, hogy mindenhol volt. Tehát szóval, az elmúlt 10 évben,
1: Elmehetek még egyszer egy fétispartira, csak az a fétisparti az ugyanolyan lesz, mint akkor volt. Hát akkor abban meg mi a nagy meglepetés? Elmegyek hableánytam folyamra.
0: Azt is berántod magad az Annát is, igen, hableánytam folyamra, igen.
3: Juli úgy van egy kicsit, mint ahogy a Topi van a Gripen pilóta, ugye a ex-Gripen pilóta a katapultnál.
1: Ugye
3: azt mondta, hogy kiment az adrenalin belőle, ja, nincs.
0: Kész, tehát, ennyi. Egy adrenalinos vagy egy katapultos lövés után nincs adrenalin.
3: Kész, vége.
0: Julinak a vérrefestés és a csepeli fétisparti után nem tudsz olyat mondani, nem. Ahol egyáltalán ráncolná a szemöldökért.
3: Nem jön vissza, Juli.
1: Bennem még lenne, csak hát kevés már az olyan.
0: Kevés már az olyan, igen.
3: Már olyan program, Juli, nincs.
1: Amit elésztem volna meg.
0: Juli, mikor ez naptárfotózásod? Kérdezi Zolika.
1: Milyen naptárfotózás?
0: Hát olyan.
2: Hát
0: a naptárfotózás az arról szól.
1: Édesem. De cuki vagy.
0: Nem tartom egyébként ördögtől valónak. 2027-et megindítjuk egy naptárfotóddal. Egy 12 darabos naptárfotózással.
1: De akkor itt szigorúan ilyen szerkesztőségi rádió egyes keverőpulton.
0: Teljesen téma függetlenbe. Elindítunk egy ilyet. 28-on meg Zsülnek jelentetjük meg.
1: És aztán csinálunk egy kollabot.
0: Igen. Felmondjak vagy se? Ha igen, akkor hétfőn felmondok és küldöm a fotót. Szerintem igen.
1: Mondjál fel, ha
0: szerintem igen.
1: Így, ilyen.
0: Igen.
1: Ha ez már nagyon-nagyon régóta érik, és már csak arra vársz, hogy valaki meglökjön, akkor mondjál föl.
0: Mondjál föl, és hétfőn küld el a fotót. Fogalmam nincs, egy felmondás után milyen fotót tud küldeni az ember, ül egyedül a Dunaparton?
1: Vagy mosolyogva lép ki.
0: Igen, fagyizol valahol, de mindenféleképpen küld el.
1: Úgy mondj fel, hogy már azért lásd, hogy hova mész tovább. Aztán kilépsz, és ott állsz munkadélkül.
0: És nem ijattunk. Tehát nem az, hogy pénteken erre erőt adtunk, igen.
1: Küldjetek pénzt.
0: Hétfőn választjuk az első osztályos fiam SMK-sait. Az Obi-Wan végén voltam, de nem fogom vállalni, mert még mindig én vagyok a hülye, hogy csinálom. Hallom ezt vissza. Hát szívesen! Kérdés nincs. 80 vagy 100 literes boilert vegyek. Hát ha már veszel 100-asat. Abszolút 100-asat. A kutya honnan tudja, hogy a másik fajta kutya is, hogy tök máshogy néz ki, de mégis kutya?
2: Egyébként találkozik egy labrador, meg egy palota pincsi. Na?
0: Szerintem nem mérik föl. Tehát ő nem a típus nézi, csak hogy a szagok és az illatok alapján tudja, hogy ez izgalmas. Igen. Gyermekvárás előtt mennyire illet ajánlott odafigyelni az egészségre, mennyire érdemes a testet egy kicsit kipucolni, értem ez alatt azt, hogy dohányzás, mellőzés, alkohol elhagyása hetekre, esetleg hónapokra. Mondjuk azt, hogy ez egy férfi kérdése.
1: Hát de ebben mi a kérdés? Tehát, hogyha tudatosan vállaltok gyereket, hogyha van idő rá készülés, nem csak becsúszik, akkor igen, készülj fel rá. Annál nagyobb az esély arra, hogy egészséges lesz a gyerek, hogy minden rendben.
0: Jó, de azért nem kell ilyen szűzies életet élni. Azért pasikért, azért, mert gyereket, ez megijat, hogy 3-4 üveg bort, nem napon esténk.
1: Hát sőt, igazából az a hangulatban.
0: Nem volt, hogy nem kell ahhoz
1: hűzni a gyereket. Azt akarjátok ezt a gyereket, vagy nem akarjátok?
0: Már meg azt a rohadt
1: bort. Kell az a bor.
0: Normális, hülye vagy, hogy így akarsz élni. Nőnek oké, de egy palinak most nyilván.
1: Hogy miről beszélsz?
0: Hát hány éves? Milyen korszakban van?
1: Hát pont azért.
0: Igen, mindenről le kell állni, és kész. Hát szauna, sport, alkoholmentesség, és jön a gyerek.
1: De egy csomó mindent megtehetsz azért, hogy az a gyerek egészséges legyen. És hogyha ha csak ilyen apróságokon múlik, hogy most pár hónapon keresztül nem dohányzol, egészségesebben étkezel, nem jársz szaunába, és nem hordasz szoros alsónadrágot, akkor tedd meg. Hát most meddig tart?
0: Nem tudom. Ilyen nektek volt szabad. Ilyen nagyon nagy rákészülés? Hatalmas lépbőjt adtad a beöntést?
2: Dehogy is, nem csináltam semmi.
0: Mennyire készültünk rá?
1: Nem.
0: Hát mennyire készültünk rá?
2: Semennyire.
0: És a óriási tisztítókúrákat nyomjunk, nem?
1: Fiatalok voltunk és egészségesek.
0: Jó,
1: akkor még.
0: Igen, nem tudjuk, hogy ez hány évesen írta egyébként. De az sem mindegy. Na jól van, azt mondja, hogy 8%-os oldathoz 80 g sóra van szükség.
2: Ezzel és mit nem azt mondtam?
0: 8 g-ot mondta, szétmérgeznek vele, úgyhogy...
2: Jó, akkor bocsi gyerekek, bocs.
0: Annyi sót teszel bele, amennyit akarsz. Csak legyen sós az anyám, vagy csirkemel, ha már annyi fantáziád volt, hogy csirkemelet vettél. Igen. Bésoksival, mikor lehet már 125 köbcentis robogót vezetni, üzemanyagára dugok, mindennél jobb lenne.
2: Hát majd amikor azt mondja a pártunk és kormányunk, ugye?
0: Ahhoz változtatni
2: kéne. Hát persze, ez ugye szabályzás, tehát hogy a keresztben benne van, hogy egyelőre nem lehet. Most a kereszt megreformálják, ha ez is bekerül és elfogadják, vagy legalább egy kis különbözeti vizsga lesz majd a tétje.
0: Akkor utána lehet.
2: Akkor utána lehet.
0: Feritől szeretném kérdezni, hogy egyedül szokott-e menni motorozni, vagy viszi magába békát is, ugye erre sokszor vászolt egy békát, annyira nem éli. Békának van-e motoros roksia, hegyedül mész, hogy néz ki egy ilyen túra?
2: Úgy, hogy fölülök, azt megyek, mint az állat, de azért hosszú túrára nem szoktam menni egyedül, azt mindig csatlakoznak hozzám ezek a kiváló férfiak, akik a közelemben vannak. Én tervezek, én foglalok mindent, ti pedig kussoltok és jöttök.
0: Ennyi
2: és
0: van. Nem kell, életben. Azon se kell gondolkozni, balra menjek vagy jobbra, nem is akarok.
2: Így van.
0: Nem is akarok igazából.
1: Balázs, újra csinálnád-e a 2013-as jelenetet, amikor egy repülőszárnyán ültél ülés közben?
0: 2000, ez igen, az ami Axe promónk volt, ugye, mi klasszal. És az Axe vette meg azt a sztorit. Igen, azt emlékszem, valamikor valaki földobta, és megnéztem, és Axe zászlók voltak mindenhol. Igen, az egy ilyen dezodor promó volt. Hogy kiülnék-e újra? Valószínűleg nem. Az úgy egyszer az ott úgy működött, tériszonyom is lett azóta. Közfényem van, két idegzsábával küzd, de is. Nem, valószínűleg nem ülnék ki újra egy repülőre. Nem csinálnám újra.
1: De ha akkor nem csináltad volna, és most jön egy ilyen lehetőség, megcsinálnád?
0: Nem, ez már annyira, nem. Akkor az sokkal jobban vonzottak az ilyen őrületek.
1: Most már nagyon.
0: Meg azért ugye, míg a Zenetévén a Nagy Kaland című műsorban azért elég sok minden megvolt, de most úgy, én nekem tök jó, hogy úgy nem kell azért ilyen nagyon nagy adrenalint átélni. Mondjuk a motorozáson kívül, de...
2: De onnan még nem csináltunk adást.
0: Onnan még nem csináltunk adást, igen. De hogy nem, valószínűleg nem csinálnám. Valószínűleg nem ülnék ki újra. Nem is biztos, hogy tudnám, baromi tériszonyos vagyok. Az akkor úgy tök jó volt 10 éve. Nem, ma ugye mit nyerek, mit vesztek, nagy a kockázat. Tehát akkor
1: mit
0: még
1: az
0: valahogy nem...
1: Nem,
2: akkor is megvoltak már a gyerekeink.
0: Egyébként
2: és valahogy tök más.
0: A Benny már megvolt.
2: Repülőnapos sztori is, érted, azért ott volt veszély.
1: Az egy teljes őrület volt. Hogy mondjam el a kisfeleségemnek, hogy mindig is a fenekét szerettem volna elkapni, csak nem tudom, hogyan kezdjem el a beszélgetést. Köszi.
2: Hát,
0: érdekes, hogy ezeket te találod meg, ezeket az SMS-eket.
1: Hát de miért nem lehet ezt elmondani a feleségednek?
0: Hát, megpróbálta, de nem ment, vagy nem reagált
1: nem,
0: rá?
1: Szerintem nem is tudja, hogy kezdjen neki a beszélgetésnek. Hát miért nem lehet ezt megkérdezni?
0: Valami fal van ott akkor,
1: hát nem? Fal.
0: Tehát, hogy most nem úgy szerintem, tehát nem
2: a beszélgetésben van fal.
0: Igen, de úgy értem, hogy kettőjük között egy élő fal van. Hát fel kell vetni, hát ez erről szól a szexualitásnak, annak a megélése, hogy szabadon, jól, megbeszélve, nem? Hát nyilván, ha nemet mond, akkor azt el kell fogadni, de az, hogy föl se veted neki, akkor ott valami nem teljesen jó a kommunikációban.
1: Üljenek ilyen tartalmakat, hát ha találva érzi magát.
2: Légy csak kicsi, mit találtam.
0: Igen.
1: De tudtad, hogy ezt is lehet az arra használni?
0: Igen. Janival tartjátok el kapcsolatot, ezt sokan kérdezik, nincsen kapcsolat. Az ég egyet a világon, semmilyen kapcsolatunk nincs. Látjuk, hogy mit csinál, nincs, él, jön, megy, csinál, forgat, jó dolgokban van, de napi kapcsolattartás nincs. Talán lehet, hogy egy-két stábtaggal ilyen havonta, három havonta egy negyed üzenetváltás, de nincsen igazából semmiféle kapcsolatunk. Neki se velünk, velünk se neki, nincs, nem vagyunk abszolút. Azt mondja, hogy Feri, gyere valamikor sükösdre. Két éve itt lakom, de azóta nem vagyok igazán józan. Teljesen jó.
2: Tényleg jó.
0: Igyek még egy fröccsöt, vagy így a kettőt. Befektetni szeretnék, adjatok nekem tippet, van egy kis porolt pénzem, mi szerintetek a jó befektetés 5-10 év múlva rövid és hosszú távú szintén érdekel?
1: Kérlek, Balázs, hogy válaszoljak.
0: Júli befektetési tanácsaim.
1: Feltétlenül vásárolj Delta részvény.
0: Delta részvény. Estefemnek meg vannak az Estefem részvényei?
1: Illetve lírát. Lírát.
0: Egy kis német márkát is tudtak vásárolni, igen. Hát figyelj, ezért ez felelőtlenség lenne így befektetési tippeket adni. Nem is nagyon adunk, azért ez tényleg nem mindegy, hogy mikor van szükséged arra az összegre. Mennyit akarsz abból felszabadítani? 5 vagy 10 vagy 15 éves vagy 20 éves futamidőről beszélünk. Mekkora összeg? Szóval, hogy ebben én most így nem adnék azért neked tanácsot, mert utána
1: három év múlva
0: ott ülsz a küszöbben, hogy te mondtad, hogy legyen az.
2: És most add ide a pénzem, Balázs!
0: De ha kockázatkerülő vagy, akkor nyilván valami alacsony kockázatú olyan értékpapír.
1: Arany!
0: Egyébként hosszú távon perspektíva szerintem, igen. Valamilyen eszközvásárlásra az mindenféleképpen perspektíva. Bitcoin, arany, ezüst, tehát eszközt vásárolnék. Vagy ingatlan alap. Vagy ha nagyon kockázat kerül, akkor valamilyen olyan portfólió, ahol 5-7% évente, és elketyeg neked. És nagyon nagy kockázatot nem válasz.
1: Bali, te is horgászol, vagy csak a gyerek? Te vagy a beszerző, beeltető, vagy ilyesmi?
0: Ha megkér a gyerek, akkor beeltetek. Horgászni úgy horgászom velük, hogyha kapás van, akkor fölriadok. Ez pontosan kettő napja történt meg, hogy bevontattak a csónakkal, vagy egy kis gumicsónak, én egy szapot kötöttem után, és elaludtam a szapon, és amikor Noel kifogta a Balint, a csapkodásra fölébredtem, mondom, mi ez a zaj? Miért nem hagytad aludni?
1: Nagyon... Akkor lettek volna igazán magányok, ha bevontatnak, és ott hagynak.
0: Nagyon nagyokat pecázunk, én ott vagyok, nézem, drukkolok nekik, örülök a fogásnak, fotózom, tüzet rakok a stégen, tehát minden olyat megcsinálok.
2: Ott mondjuk jól lehet,
0: a stégen.
2: Már leégetné, de jól vagyunk.
0: De egy nyomorúságos horgot nem tudok megkötni, nem értek hozzá, szájtátva nézem, hogy a gyerekek órákat töltenek el ezzel, és tanulok tőlük, de nem nagyon fogott ez meg igazából.
1: Sziasztok, 7 hete hagyott el a barátnőm, alig alszok, csak naponta 4 órát edzek, olvasok, de minden gondolatom csak körülötte forog, ha alszok vele, álmodom, az ébredéstől hát, nem tudom kiverni a fejemtől, van valami tippetek?
0: Mennyi ideje?
1: 7 hete.
0: 7 hete. Ó,
2: ez
0: még 7 hónap múlva is így lesz.
2: Igen.
1: Ha igazán nagy volt, akkor
2: hát szereted, ugye meg téged hagytak ott, az mindig a rosszabb.
0: Igen, ez egy hosszú szenvedés, ezt megszenveded, aztán utána majd még egy kicsit szenveded. Ha meg már annyi idős vagy, és életed egy nagy szerelme volt, akkor életed végig szenveded, ez hosszú idő. Aztán egyszer csak jön valaki, és újra szerelmes leszel. Nem?
1: Enyhülni fog. Szépen lassan. Remélem.
2: Júli, hogy együtt tud érezni. Kicsit úgy elkedvetlenedtél, Júli. Mi van? Elhagytam?
1: Nem. Csak ilyen. Olyan vacak lehet ilyen állapotba kerülni.
0: De kell ez is, nem? Szóval utólag rájössz, hogy azért az az élettörténeted része volt. Tehát, hogy vacak benne lenni, persze, meg benne vagy szar. De utólag azért rájössz, hogy igen, voltak nagy szenvedések, nagy szakítások, nagy ez. Ez úgy valahogy ezen tínédzser korban ezen úgy végig kell menni. Hát, nem, hogy egy stabil, önismerettel rendelkező, jóféle felnőtt váljon belőled, ahhoz egy ilyen időszak is kell.
1: Hát, vagy megtépáz és sérülsz, és utána aztán...
0: Biztos, hogy sérülsz, biztos, hogy megtépáz. Igen, persze.
1: Igen.
0: Abszolút, igen.
1: De a hét hét az még szerintem nagyon
0: hosszú. Nagyon az elején vagy, nagyon hosszú szenvedés vár rád.
1: Hajrá!
2: És még lesz sokkal rosszabb is, mint most.
0: Igen. Szóval nem tudjuk azt mondani, hogy ez egy könnyű történet, igen. Balázs, élsz-e Döme Gábor meghívásával? Hát nem nekem kell, hanem a Beninek, de igen, lehet, hogy majd összecsörgünk, igen. Ő ott volt az Oti koncerten, és annyira tetszett neki, hogy nagyon híres horgász a neten, hogy fölajánlott nekünk egy harcsa vagy csuka horgászatot, ezt most meg nem mondom pontosan, és hogy nagyon szívesen elvinni a Benit, mert tudja, hogy horgászik. Úgyhogy abszolút jó fej volt, láttuk a meghívást, Beni is látta, úgyhogy lehet, hogy fogja majd keresni, és akkor megnézzük. Én ott a lék mellett élen elüldögélek egy.
2: Igen, adjanak inni valamit.
0: Pálinkával a kezemben, én ott nagyon el.
1: Van-e még bármi a bakancs listátokon, amit nem sikerült megvalósítani?
0: Nagyon sok minden.
2: Rengeteg. Persze.
1: Na, egyet
0: mondjuk. Abszolút.
2: De nem ez a, nekem nincs ez a klasszikus, hogy ki kell pipálni, de például a világ legmagasabb közútján való motorozás a Himalájában az abszolút, igen, az abszolút első helyen van. Ja. Venni egy kis házat az olasz tengerparton nyugdíjas éveimben békával tölt. Tehát vannak ilyenek.
0: Hosszú a lista. Gyerekek, nagyon sok kérdés jött. Úgyhogy 10 év múlva. Akkor újra megválaszok. Nem fér bele több Zsülci, nagyon szigorúan integet. Jövő mindjárt a nap legjobb pillanataival. 9:30 mennünk el, bocsánat. Itt vagyunk mindjárt.
4: Senki ne pánikoljon. Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete. Visszatér. Jön. Újra jön a Rádió egy konténer!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Megújult a Budmill a Premier Auto.

0: Fehér Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
4: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, erdészeti élmény délután szerveznek Bugacon, kerékpáros teljesítménytúra lesz Félegyházán. Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az egyik haláleset Bács-Kiskunban történt augusztus elején, amikor Kiskun Félegyháza külterületén a tűz tanyákat is elért. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiunknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Erdészeti élmény délután szervez Bugacon a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT az Erdők Éjszakája kísérő programjaként. Szeptember 5-én Solymász bemutatóval, az Alföld Fásítási Múzeumban tartott tárlatvezetéssel, valamint közös, vezetett erdei sétával várják a látogatókat. A program keretében az érdeklődők személyes élményeken és beszélgetéseken keresztül ismerhetik meg a bugaci erdők múltját, az alföldi erdőgazdálkodás sajátosságait és a Kiskunság természeti értékeit. A program ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött, részletek a KEFAG Facebook oldalán érhetők el. Bringára fel. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunság szívében. Több távot is teljesíthetnek a biciklisek. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső barangolástól a 120 kilométeres teljesítménytúráig mindenki megtalálja a neki való kihívást. A rajt Kiskun Félegyházán a Városi Sportcsarnok parkolójában lesz, és ide is érkeznek a kerékpárosok. Az esemény szeptember 20-án tartják, a részletek elérhetők a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán. Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, itt vagyunk, gyorsan. Eltelt a mai nap egy nap legjobb pillanatai. Mit vágtál, Anna?
1: A legjobb.
0: Te mondod.
1: Na,
0: már ott van, megvan. A vépről beszélgettünk, vapéztünk, vépeztünk. Ugye kiderült, hogy megnéztünk a vépes oldalakat, és kiderült, hogy itt már nem csak, hogy külföldi utakat sorsolnak, de azt is, hanem 3-4 millió is a fődi. De nem is ez volt a lényeg, hanem szülőként inkább arról beszélgetünk, hogy ki mit csinál, hol tart a gyerekével magában. A vép elleni küzdelemben kiadta föl, ki hogy áll, és mit tudunk tenni az egyre jobban elharapozódó elektromos cigaretták ellen, amit nyilván a gyerekek és a fiatalok is nagy mennyiségben fogyasztanak, sajnos. Erről beszélgettünk, és Juli mesélt egy kollégájáról, aki annó, hogy is mondjam csak, extra bizarr jeleneteket küldött mindenki e-mail címére és telefonjára, és arra jöttünk rá, hogy tulajdonképpen mindenkinek van egy hasonló kollégája, aki valahogy a szexet így nagyon előtérbe helyezi, és ráerőlteti a videóit, a fotóit a többi emberre. Ugye?
2: És őt ezt nagyon szórakoztatja.
0: És őt ezt nagyon szórakoztatja, hogy küldözgeti a kéretlen tartalmakat. Így van, kiderült, hogy mindenkinek van ilyen kollégája.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Közben azt látod, hogy minden tinédzser szájában ott van. Valójában szerintem a szülők borzasztó harcot vívnak egy ideig, aztán mit tudnak csinálni, szerintem elengedik. Nincs más, 17, 18, 19 és gyereknél végignézed, hogy vépezik, sajnálod, de már nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát nem hat rá józan ész, ráadásul tök addig függők lesznek. De hogy mi lesz 5-10 év múlva, azt szerintem az aher se tudja. Ki hogy áll?
2: A lányom párnája alatt találtam meg először.
0: Párna alatt? Nagy tartályos, 50 ezer szívásos, epres, hideg, füstös? Mi volt? Nekem mondd, hogy beleszívtál.
2: Nem
0: csekkoltad?
2: Hát dehogy is, nem megkínált vele. Ez olyan, hogy ilyen én ehhez nem értek, ilyen forgatgatós, négy ízű.
0: Iszonyatosan jól vannak itt ezek a cuccok. Milyen volt szülőként? Dermesztő, elengeded, azt mondod, figyelj, tudom, hogy szar, egészségtelen, nem tudok, mit csinál, fölteszed a kezed. Tényleg érdekel, hogy hogy vagy most ezzel?
2: Én is, meg a Miroszláv is elég rossz példák vagyunk, mert hogy én is többet dohányzom most az utóbbi mondjuk másfél-két évben, mint korábban, tehát most én álljak neki oda hegyi beszédet tartani arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni. Nyilván egy csomó más dolgot, amit lehet tolunk neki, hogy mi kellene...
0: C-vitamin, K2, D3.
2: Legalább ezt is
0: tolunk neki.
1: Jó erős legyen az immunrendszer,
0: fölpusztoljuk az immunrendszert a szar ellen.
2: Vépezd, de
0: a saját udarc, elengeded, küzdöttél egy ideig, furda lelkiismeret, vagy azt mondta, figyelj, tudod, hogy mit csinálsz, de lassan felnőtt vagy, ez a te életed, ne tett tönkre magad, hello, nem tudsz mit csinálni.
2: Nyilván mi is elmondtuk nekik azokat a tanulmányokat, hogy ez mennyivel több nikotint visz be, de ezek azok a dolgok, amiket szerintem ebben az életkorban még úgyse tudsz neki elmagyarázni, illetve pontosabban el tudod magyarázni, csak átfolyik rajta. A hosszú távú következményei ezek úgy majd 10-20-30 év múlva, vagy nem tudom mikor fognak kiderülni, tehát hogyha egészségügyi károsodást okoz, meg majd egyébként lehet, hogy simán 5 év múlva már nem fog tudni felmenni.
1: De ezt már mondják, hogy mik az egészségkárosító hatásai.
2: Világos, és rendszeresen küldjük nekik ezeket a cikkeket a közös csoportunkba, hogy ezek mennyire károsak, de most mit csinálsz itt 18 évesen?
1: Beszélgetni kirúgat? Beszélgettetek már erről? Vagy csak ilyen izi cikküldés van?
2: Nem, mi csak cikkekben értetek.
1: Nem beszélgetünk egymással.
2: Beszélgettünk erről, de hogy, tehát, hogy én hogy állok oda elé példaként, miközben egyébként azt

0: vagyok letenni, és minden egyes ilyen alkalommal én elmondtam nekik azt, hogy ez egy rohadt nagy függőség, hogy azért ne csináljátok, mert utána úgy jártok, mint én, hogy nem tudod letenni. És akkor most írhatjátok, hogy mindenki le tudja tenni meg akármicsoda, hogy azt a lépést próbáltam, tehát én az első lépést próbáltam egy kicsit démonizálni nekik, érted? Hogyha rálépsz az útra, akkor leszel nagyon nagy bajban, mert ez az első háromig még jó, meg izé, meg szenvedsz vele a cigivel, a normál cigivel, de utána ez át fog fordulni, és olyan függőséged lesz, amiből nem tudsz kijönni.
1: Az a durva, hogy szerintem ez durvább, mint a normál cigi. Tehát, és hogy ezek a vegyi anyagok, ezek a mesterséges ízek, kemikáliák, egyrészt fogalmunk nincs, ugye ezt az Iris százszor elmondta. Kettő, hogy nem tudod, hogy a kínaiak mit tesznek bele, hogy mi okozza az addikciót, hogy milyen vegyi anyagok, hogy milyen tüdőd lesz tőle, hogy a fogínyed, a fogaid, a tüdő, tehát szerintem itt valami olyan arzene, fegyver arzenállal állunk szembe, ami a szülői szó már kevés. Olyan szinten teszik addiktívvá, és 10 luk után én magamon éreztem. Tehát, hogyha nem lett volna vas fegyelmem, kipróbáltam, és volt 2-szer egy időszak, amíg azt mondtam, hogy azt én elszívom. Csak kiderült, hogy 60 000 szívás van benne, érted? Banános hidegfüstös volt, érted? Banános hideg, hogy letettem a hajam olyan finom, hogy mondom, jó, semmi, ezt elszívom. És mondták, hogy oké, ez 60 000 szívás, érted? Azzal el vagy. És ugye nagyon kellett azon dolgoznom, hogy amikor letettem, akkor ne az legyen, hogy hívom az embert, hogy figyelj, hol vagy most? Akkor 10 perc van a parkolóba, egy kartonnal. Iszonyatosan durva. Nem szívtam még ilyen cuccot, ami ennyire addiktív lett volna, hogy 10 luk után hiányzik. Csaj kattos volt.
2: Kattos volt?
1: Teljesen bolond volt, és mindenkinek és random a telefonjára küldözgetett videókat.
2: Ezt halálosan szórakoztatónak találta, hogy ez tudod, amikor megérkezik az e-mail, és hallod, hogy mikor nyitják ki. Menj már a faszba, mi? Te beteg vagy!
1: De semmi természetes nem történt soha a videóban.
2: Nem, sose.
1: Azt írja, hogy most miért kell kibeszélni szegény Annát? Hogy lett vége? Abba hagyta, vagy elvették tőle, vagy leállították, vagy kirúgták, vagy mi volt?
2: Kirúgták, de nem ezért rúgták. Belefér. Van az a kollega típus, sőt, van az a rokon típus, a Miró apja például egy ideig, hallod, a Mirónak küldte a saját fiának ilyen fotókat, ilyen nagyon-nagyon durván, durva állapotban lévő nőkről.
1: Óriási ez a család. Én azt gondolom, hogy ti önök vagytok, mint Osbornék. Hozzátok egyszerre reality kamerával azért be kéne költözni. Tehát az apja küldött a saját fiának.
2: Apja a saját fiának. Mindenki úgy, hogy mi beteg. Már akkor házasok voltunk, mit tudom én.
1: Mindenki beteg. Egy házasságban van, és akkor nőkről küldözgetsz ki.
2: Nőkről küldött fotókat. De nem
1: soha nem videó, csak fotó.
2: Nem fotókat, de nem ezeket a szexi.
1: Ki volt a durvább, vagy... az apja vagy a kolléganő?
2: Akkor le vagyok. Mit szeretne ezzel elérni? Tehát legyen neki egy kicsit jobb a fiának?
1: Egyébként igen, mi a fater célja egy igen. házasságban azzal, hogy küldözgeti a pornógépeket nőkről?
0: Hogy szarul döntött a Miró, az a célja, hogy végre beismerje.
2: Miért nem nekem küldött?
0: Hogy egy jó balkán menne egy negyedcske.
2: Így kellene ezt csinálni.
1: Ezt kellene csinálnod a fiammal, akkor végre boldog lenne.
2: Most van-e otthon ilyen? Nincs?
1: Valaki azt írja, na erre bemárti az apost is, imádom. Mindenkit bemártunk. Aztán volt kollégám nyomozó volt, neki volt egy kollégája, akinek az volt a kedvenc elfoglalása, hogyha meghívták, akkor pornóújságból kivágott képeket dugott el mindenhol a lakásba. Volt, hogy hónapokkal később került elő a kép. Betonkeverős Laci folyamatosan küldi a nagymelű nőket, még a főnökünknek is. Állandóan.
2: Betonkeverős Laci,
1: igen. Nekem volt egy olyan munkatársa, német multinál dolgoztam, pakoltam az árut a boltban, küldöttem a vásárok vásároltak, odalépett hozzám, random elém rakott egy videót, amiben történtek bizonyos dolgok, és ahogy a nő nevetett, úgy szólt a trombita a lába között. Mindezt a... Nem mondta, hogy nem jó. Tehát hangot tudott adni, úgyhogy tudta fújni a trombitát. Zseni. Futárszolgálatnál irodista szétküldte az egész cégnél, még a partnerektől is a sajátját. Szerintem jó arcasát kirúgták, nem értem, hogy miért. Irodista szétküldte mindenhol. De akkor ez a kolléga típus, ez létezik?
0: Így van.
1: Tehát az akarva, akaratlanul mindenki terhelek felnőtt videókkal, képekkel, úgy látszik, hogy mindenkinek van egy ilyen kollégája.
0: És egyébként pedig itt írja valaki, és igaza van, hogy ez még mindig sokkal jobb, mintha az jönne minden reggel, ilyen mémek, hogy legyen csodás a napot, tudod.
1: Százszor őszintébb egy ilyen videó.
0: Persze.
1: Saját apja a saját szerszámáról küldi a képet, vagy fiának.
2: A saját fiának, igen. A tiéd még mindig nincs ekkora, ugye? Sajnos nem vicc.
1: Lehet, hogy egy szeretlek is egyetesen azért talán egy kicsit konzervatívabb, de nem feltétlenül gondolom, hogy rosszat azért egy kicsit egyébként, ebben azért, hogy minden benne van. Tehát a családi dinamikát azért ez megmutatja. Nem is írta alá, csak annyit küldött, hogy té.
0: Hát nem lennél büszke rá te se.
2: Ha most tegyük fel a Zsül.
1: Igen.
2: Egyszer csak elkezdene neked küldözgetni ilyen random fotókat saját magáról. akkor te azt itt bedobnád a közösbe?
1: De várjál, csak nekem küldeni? Csak nekem küldeni, nem adnám be a közösbe.
0: Micsoda?

0: Na, nem. Hát azonnal sztori.
1: De rá szólnál?
2: Váratlan lenne. Sültől eleve, ha már privátban rám ír, is váratlan, mert mondom, mi történt. Tehát valami van. Tehát egyszer csak így küldene magát. Egyszer de már hogy egy törölközőben először csak? Vagy
1: először
2: hogy?
1: Egy törölközős. Filmeztem tükör szelfit.
2: Küld egy tükör. Tehát jön a Gyula, mondom, visszaküldöm neki, ezt biztos nekem akartad?
1: Igen.
2: És mondja Gyula, hogy igen.
1: Igen.
2: Én ott kivárok. Hagyom. Egy picit hagyom ezt a helyzetet. Én ezt még nem játszom ki. Nem dobom be, nem leplezem le. Én meglátom, hogy ez hova fut ki. Nem dobom azonnal a közösbe, dehogy is. Benne vagyok a játékban. Igen?
1: Már mesztelen, de még páras a tükör.
2: Hát én visszérom, hogy Gyula, nem tudom, mi van veled, imádom.
0: Tehát, gyerünk,
2: Gyula, ha ez a vonal, és ezt most kell, akkor nyomasz. Tudok-e valamit segíteni? Az önkifejezésben hogyan tudnánk ezt gyorsabban a felszínre hozni? Nem mindig ott volt benned.
1: És a harmadik ottan megérkezne a teljes fotó.
2: Ott már a Lacira gyanakodnék. Jó, de lehet, hogy azért a negyedik kép után lehet, hogy azt mondom, hogy ezt látok.
1: Ezt látok.
2: Gyertek ide.
1: Ezt van senkinek.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
2: És akkor egy recept, meg egy naphallgatója. Kezdjük a naphallgatójával egy hétvégi recepttel, és
0: itt se vagyunk nyelvúval.
2: És aztán jövő héten Szabin vagyunk. Ugye azt mondjuk el, igen, hogy eddig nem mondtuk, de hogy jövő héten.
0: És ő a két heteset kipróbáltuk, de most a három hetes
2: így van, így van, úgyhogy három hétről október elején tudunk jönni újra, de ne haragudjatok ezért.
1: A disznóvágáson találkozunk.
2: Igen, érdemes rá jelentkezni. Ja, disznóvágás decemberben, cső. Mit szólnának?
4: Balázsék.
2: Igen,
0: igen. Jó, van.
2: Micsoda zárási péntekre. Hello, hogy hívnak? Ciao.
4: Balázs vagyok, sziasztok.
0: Ja, hát így könnyű.
2: Hát így nagyon jó. Nagyon jó. Hol hallgatsz minket? Merre vagy?
4: Márcon vagyok éppen.
2: Van egy nagyon szép nyereményed.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
2: Van esély, hogy elmész? Jó helyre megy?
4: Jó helyre megy, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
2: Küldjük akkor. Köszi neked, ciao, szia Balázs,
4: köszi. Köszi, hello, hello.
2: Ciao, ciao, hello, hello.
0: Na, mivel egy héttel ezelőtt még Balkániában csavarogtunk Jegenye kollégával, a gyengék itthon maradtak, ugye, nem jöttek?
2: Puhák nem mentek puhák, most. És hagytuk a meleg dúot együtt motorozni 8 napig.
0: Kézzel fogva a naplementébe, és éjjel-nappal csevapokat zabáltunk, és Balkán lepényját, nagyon jó neve van, meg sült fetasajtot, ezért ezeket csináltam meg. Tehát csevap van, balkán lepény és a sült fetasajt. Ez a három recept van egyben.
1: Vegyetek hozzá ajvárt.
0: Na, vegyetek ajvárt, jó, jó gondolat, jó gondolat. Hát hiába van érintettség, így könnyű.
2: Fura lesz csak 2 napot pihenni.
0: Ugye?
2: Nem is értem, komolyan mondom, hogy most hétfőn újra jövünk. Nagyon simán. Lelkesek vagyunk.
1: Csak egy hétvégé.
2: Csak egy ennyi. És megérkezünk hétfő reggel. Hétfő reggel, gyerekek.
1: Még közben akkor...
2: bármi. Bárki nevetegethet. Jövünk hétfő, puszi mindenkinek, szép hétvégét, sziasztok, ciao, ciao.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi és hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
9: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
10: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
13: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika, esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu, szépség, szakértő kezekben.
14: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, Sea Lion 5 DMI vagy Sea modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
15: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak. Egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodó Kft.
16: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
17: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
18: Harmadik Hetény Fest a Hetény Egyházi Sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szesei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetény Fest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
19: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
20: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
19: Neked Sedacur Forte kell.
20: Sedacur Forte?
19: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
21: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 6 perccel 10 óra után járunk. Én Faragó Miklós vagyok, és ma is 14 óráig együtt rádiózhatunk, na meg játszhatunk is. Ma az utolsó nap, hogy kalapba kerüljetek, és akár elvigyétek tőlünk játékunk fődíját. Az íróasztalt és a forgószéket 100 000 forint értékben a Silfer irodabútorhez Kecskemét jóvoltából. De ma is sorsolunk majd napi nyereményt, ugyanis a heti fődíja 16 óra után, egy napi nyeremény csomagot pedig majd 15 óra után fogunk is sorsolni. Gyermekvitamin csomagot tartalmaz, a Szilkóban található BioKing bioboltnak köszönhetően adjuk, és 25 000 forint értékben a Szivárvány cipőboltban vásárolhat majd a nap nyertese. Az iskola csengőt figyeljétek, valamikor becsengetünk, és jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet a 29 414 020-ra. Zene után a netpercek rovatunkkal térek vissza. Lady Gaga énekel, ez az Abracadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A netpercek rovatunkkal folytatjuk. A böngésző, na meg a rendrakás a fókuszban, ugyanis a böngésző sok apró kényelmi adatot őriz, belépéseket, nyelvi beállítást, kosarat, előzményeket, oldalengedélyeket. Ezek miatt gyorsabb a napi internetezés, de időnként ugyanúgy rendet érdemelnek, mint egy íróasztal. Nem arról van szó, hogy mindent törölni kell, hanem arról, hogy tudjuk, melyik oldalnak mit engedtünk meg. Havonta egyszer érdemes belépni a böngésző adatvédelmi és webhely beállításai közé. Nézzük át, mely oldalak küldhetnek értesítést, használhatnak kamerát, mikrofont vagy helyadatot. Amit már nem használunk, nyugodtan vegyük vissza. A régi sütik és gyorsítótár törlése néha hibásan működő oldalakat is helyrehoz. Ezért nem csak adatvédelmi, hanem kényelmi karbantartás is ez. A kedvenceket és a jelszókezelőt ne kapkodva piszkáljuk, de az elavult könnyezőket, duplikált mentéseket és régi letöltéseket bátran takarítsuk. Közös családi gépen különösen hasznos külön profilt használni, hogy ne keveredjenek a fiókok. A végén pedig tegyünk félre 2 percet a kezdőlap és a kereső ellenőrzésére is. Ha mindezt naptárba írjuk, nem nagy akció lesz, csak havi rutin. Aki több gépet használ, a szinkronizálást is nézze át, hogy a rendrakás minden eszközön hasznos legyen. Ez kezdőknek is követhető könnyen. A böngésző rendrakása nem ijesztő feladat, 10 perc és átlátható lesz a program, amelyen keresztül a legtöbb digitális ügyünk áthalad.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu
0: Loy és a Get Lucky, itt a Rádió Gongon.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Kecskemét megyei-jogúváros önkormányzata megemlékezést és koszorúzást tart a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmával Horáki Jenő halálának 75. évfordulóján ma este 6 órakor a Lestár téren. Meseolvasása tematikus olvasmány ajánlóval és kreatív alkotómunkával várja e hét szombaton is délután 3 órakor a Katona József könyvtár a kisgyermekes családokat. Az 5 éves kortól ajánlott túl az operencián foglalkozáson a részvétel nem igényel előzetes regisztrációt. És holnap tartják a 33. Lajos Müzsei napok záró és főnapját ingyenes programokkal az iskolatónál. Délelőtt fellép az Iszkiri gyermekzenekar, este pedig Follow the Flow nagy koncert lesz, majd a tűzijátékot követően Regán Lili zenél. Kellemes időtöltést kívánok ezekhez a programokhoz, és mivel jó idő lesz, úgyhogy akár kinti programokat is bőven lehet szervezni és tartani, akár baráti összejöveteleket is, még így a nyár utolsó hétvégéjén. Bambolé! Alex Kenji dalával folytatjuk itt a Rádió 1 Gongon.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, jövünk a közlekedési információkkal. Írja az Útinform, hogy napközben több munkavégzés miatt is korlátozás várható az M5-ös autópályán. Köztük Szeged irányába sövényvágás miatt a belső sávot zárják le a 17-es és a 23-as kilométerek közötti szakaszon. Szalagkorlátot cserélnek a 95-ös kilométertől a 101-es kilométerig haladva. Budapest irányába is a szalagkorlát csere miatt belső sávzárás követel figyelmet a 102-es kilométertől a 96-os kilométerig, Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió egy Gong sporthíreivel folytatjuk. Hazai pályán is legyőzte a Trabzonspor, és bejutott az Európa Liga főtáblára a Ferencváros labdarúgó csapata. A törökök már a 13. perctől emberhátrányban játszottak, és ezt a zöldfehérek kihasználták. 4-0-ra nyertek, és 5-0-ás összesítéssel verték ki Mohamed Salah csapatát. A Fradi a második kalapból várja a ma kora délutáni alapszakasz sorsolást. Második mérkőzést is megnyerte a spanyol bajnokságban a Barcelona labdarúgó csapata. A katalánok odahaza az Athletic Bilbao-t győzték le 2-0-ra. Nagyszerű győzelmet aratott a magyar férfi kosárlabda válogatott a jövő évi katari világbajnokság utolsó selejtező körének első fordulójában. Váradi Benedekék Miskolcon 85-67-re nyertek Észtország ellen. A hat csapatos csoportból 3 kvalifikál a VB-re, és a miaink jelenleg éppen a harmadik helyen állnak. A férfi kosárválogatottunk még sosem jutott ki a világbajnokságra. Nagyon szoros mérkőzésen újabb vereséget szenvedett a magyar női röplabda válogatott az isztambuli Európa-bajnokságon. Kis lilláék Lettországtól kaptak ki 3-2-re, úgy, hogy az aranyszettben a lettek 15-13-ra diadalmaskodtak. A magyarok ma délután Szlovénia ellen játsszák utolsó meccsüket a tornán. A Rádiói Gong sporthíreit hallottátok. Hamarosan valakinél megcsörren a telefon, aki kalapba kerület és napi és heti fődíjra is esélyt kaphat itt az iskola kezdési játékunkban. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: karjaidban.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy.
2: Halló?
1: Halló, Faragó Miklós a rádió egy gongból.
2: Halló, Anikó vagyok.
1: Halló, Anikó. Te hol hallgatsz minket?
2: Kecskeméten.
1: Hány iskolás gyermeked van?
2: 3.
1: Hú, azt a mindenit. Tehát akkor szeptember 1-én hány felé kell őket vinni? Egy suliba járnak legalább?
2: Egy felé.
1: Na és hanyadikosok?
2: Hát a legkisebb most kezdi az elsőt, van egy negyedik osztályos és egy hatodikos.
1: Hát akkor egymást tudják segíteni, és főleg az elsős
2: igen,
1: majd.
2: Igen.
1: Akkor annyira nem izgul, vagy izgul az első osztályba menő gyermek?
2: Nem. A testvérei felkészítették.
1: Hogy mire számíthat az iskolában?
2: Igen.
1: Lányok, fiúk, vagy mit tudhatunk róluk?
2: Két lány, egy fiú.
1: És akkor melyik az elsős, a fiú?
2: Igen, ő a legkisebb.
1: Na, melyik suliba fognak járni, vagy melyik suliba járnak?
2: Nagykörösen, az Arányba.
1: Iskolacsengőt figyeltél te is ebben az órában, ezek szerint észrevetted. Emlékszel, hogy melyik dal környékén csöngettünk? Vagy hogy hány óra volt?
2: Hát olyan negyed után.
1: Igen, negyed után körül. Pár perccel becsengettem én már itt nagyon időben, és sokan észre is vettétek. De te vagy a szerencsés, aki a kalapba kerül, Anikó.
2: Köszönöm.
1: Tudod, mit nyerhetsz a mai napon? Mert két sorsolás is lesz, napi fődíj, meg heti fődíj is.
2: Igen, a szivárványcipőbolt, meg a vitamincsomag van. A fődíj az pedig egy íróasztal és egy szék.
1: Egy forgószék ráadásul,
2: úgyhogy
1: nem csak stabilan egy szék, hanem még forogni is lehet vele, a gyerekek imádják, a szülők meg
2: elég
1: bírják onnan elterelni a gyereket, hogy ne így használják a forgószéket. Jó, oké, Anikó, kalapban a neved, figyeld délután is a telefont.
2: Szuper, várom, köszönöm.
1: A játék folytatódik a következő órákban is, a délelőtt utolsó óráját pedig majd Martin Garrix indítja. Ez lesz a Butterflies, itt a Rádió egy gongon. Rádiózzatok továbbra is velünk!
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
5: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
4: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
5: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
4: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
5: A BioKing Biobolt, a szivárványcipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészt.
9: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
10: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
11: Shell. Go well.
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
0: Hovány csoport a világ élvonalában.
13: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
14: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárlópark közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
15: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
16: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majomtúra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
17: 1, 2, 3. Vajon te vagy a mi Plazma Center párunk? Ha júliusban háromszor is voltál plazmát adni, akkor egészen biztosan. Augusztusi első plazmadásod alkalmával ugyanis emelt juttatással háláljuk meg önzetlenségedet. Sőt, ez még nem minden. Hozzád hasonló rendszeres plazmadóink minden 50. adásuk alkalmával 5000 forinttal növekvő jubilómi jutalomra is számíthatnak. Köszönjük, hogy te is hozzájárulsz az életmentő plazma alapú gyógyszerekelő állításához. Ne is késlekedj a foglalással. Irány a plazmacenter.hu és gyűjtsd be az emelt juttatást.
18: 20%-os tanszervásár és 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 4000 forint kosárértéktől 20% engedmény jár minden teljes áru termékre. A többi osztályon pedig 7000 forint kosárértéktől 15% kedvezményt adunk, ha fizetéskor bemutatja a kupont. Ne feledje, tanszervásár és kupon az Alföld áruházban szombat 16 óráig.
3: Reklámot hallottak.
6: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Nagy takarítást végeztek a Széchenyi városi kispiacon. Bringás Zsuzsannával várják a kecskemétieket, szaharai por szűrheti a napsütést. Demeter Dia vagyok. Tiszta és környezetbarát környezetben várja látogatóit a megújult Széchenyi városi kispiac. Sikeresen lezajlott az éves nagy takarítás a csarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri területeken, tájékoztat a kecskeméti piac. A közösségi oldalukon azt írják, a szakemberek letisztították, majd fertőtlenítették az árusító asztalokat, a teljes burkolatot, valamint a mosdó helyiségeket is. A fenntarthatóság és a környezetvédelme érdekében a munka során ezúttal is kizárólag biológiailag lebomló környezetbarát vegyszereket alkalmaztak. A takarításnak köszönhetően a vásárlók és az árusok is tiszta, rendezett és biztonságos környezetben találkozhatnak a piacon. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmességgel köszönetet mondani azoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hiros.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a biciklével érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub kecskeméti területi szervezetének tevékenységeivel és programjaival is megismerkedhetnek. Idén a program kiegészül a kerékpáros tanácsadással, gyors szervízzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNJK levegőhigiénés szakértője.
20: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészséggel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes eredetű részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
19: Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most Rádió egy gong.

rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az iskola csengőt figyeljétek ebben az órában is, mert napi nyeremény sorsolás lesz délután 3 és 4 között, 4 után pedig a heti fődíjat sorsoljuk. Az íróasztalt forgószékkel, de a napi nyeremény is kecsegtető. Cipővásárlási utalványt adunk, illetve gyermekeknek vitamincsomagot. 0629-414-020 az SMS Viber számunk, az iskola csengő hangja után ide írjátok a nyerni szeretnék üzeneteteket. És hát nem sokára a témában a Kecskeméti piac aktualitásairól beszélgetek vendégemmel.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Megérkezett vendégünk, a Kecskeméti piac igazgatója, Kolák Andrea, köszöntelek itt a stúdióban, szép napot neked, szia!
3: Szervusz Miki, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: A piac, a Kecskeméti piac aktualitásairól beszélgettünk a következő percekben, és hát van miről, hiszen a közösségi oldalon folyamatosan nyomon követhetjük a történéseket, és hát az elmúlt hetekben arról szóltak a legtöbb bejegyzések, hogy az éves nagy takarítás zajlik a budai utcai piacon is, de azért itt az elmúlt napokban láttam, hogy a Széchenyi-városi kis piacon is természetesen történt takarítás. Ugye ez több héten keresztül végeztétek. Most már lezárultam, kijelenthetjük?
3: Igen, a héten befejeződött a Széchenyi-városi kis piaccal. Tehát napi takarítás mindig van a piacainkon, de évente egyszer fertőtlenítőszeres nagy takarítást szoktunk végezni a budai utcai piacon, illetve a Széchenyi-városi kis piacon. Ilyenkor megkérjük az árusokat, hogy minden árujukat, holmiukat pakolják el, azért, hogy az asztalokat is el tudjuk mozdítani a helyéről, az asztalok alatt is fertőtlenítőszerrel, gépekkel ki tudjunk takarítani. Tehát ez egy elég nagy procedúra ilyenkor. Aki a Facebook oldalunkat követi, az láthatja is, mert már dokumentáltuk is, hogy fel volt forgatva az egész piaccsarnok igazából. Ehhez az árusoknak viszont el kell pakolniuk. Ezt nyilván olyankor tudjuk végezni, amikor nincs árusítás, és több részletben, mivel hogy nagyon nagy a terület, tehát egy hétfői napon történt a piaccsarnok nagy takarítása, ezt követte a szabadtérnek a takarítása, utána a mélygarázsé, és a héten végül a Széchenyi-városi kis piac került sorra.
2: És ha már Széchenyi-városi kis piac, nagyon aktuális, hogy holnap egyébként ott lesz a forintos börze.
3: Így van. Két hetente szombatonként rendezzük meg a forintos börzét. Hát már nem is tudom, hogy hány éve, évek óta. Ez egy nagyon-nagyon népszerű börzénk. Mind árusítói, mind pedig vásárlói oldalról folyamatosan jelentkeznek egyébként új árusok. Lehet is, tehát a lakosság is bátran, hogyha van otthon használaton kívüli, de még jó állapotú ruha, éléje, könyv, játék, mindent szívesen fogadunk, mert hát itt igen kedvező áron lehet akár az iskola kezdésre nagyon sokféle terméket beszerezni.
2: Visszatérve a budai utcai piaccsarnokhoz, arról is itt az augusztusi időszakban olvashatunk, hogy új mennyezeti ventilátorokat szereltetek fel.
3: Így van. Augusztus hónapban 5 darab nagy teljesítményű ventilátort helyeztünk el azokon a helyeken, ahová a csarnok kialakítása miatt nem jut el úgy a hideg levegő, illetve nem tud úgy mozogni a levegő, tehát hogy itt is komfortosabb legyen az árusoknak, illetve a vásárlóknak. Ugye van néhány mobil klíma a piaccsarnokban, ezek hát nem tudják azt az ideális plázákban érezhető hőmérsékletet biztosítani, de úgy gondolom, hogy azért lényegesen kellemesebb így a csarnokban a hőmérséklet, mint hogyha ha egyáltalán nem lenne semmiféle hűtés.
2: Zene után innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről. A Rádió egy gongon.
1: Kolek Andrea, a Kecskeméti piac igazgatója vendégünk, és vele folytatjuk a beszélgetést. Eléggé megterhelő volt a nyár, legalábbis a szervezetünket is megterhelte, meg a házi állatokat is, és ha már házi állatok, jól láttam, hogy e tekintetben is előreléptetek, hogy itatókat helyeztetek ki?
2: Így van. Hát úgy gondoltuk, hogy mivel ugye a hőségriadó alatt többször is volt nálunk vízosztás, folyamatosan osztottuk a vizet a belvárosi piac csarnok szabadterén, illetve hétvégente még a zsíppiacon is, és ezt a hangos bemondókba is igyekeztünk minél többször bemondani. Nagyon sok vizet kiosztottunk egyébként, nagyon nagy volt rá az igény, de hát borzasztó meleg volt egész nyáron. És hát azt gondoltuk, hogy mivel sokan érkeznek kutyával a piacra, és kikötik őket ott a bejáratnál, hogy hát amíg a kutyusok várakoznak, hát ők is biztosan szomjasok, úgyhogy három bejáratunknál is itatókat helyeztünk el a számukra, amiket minden nap friss vízzel újra töltünk.
1: Mi várható a közeljövőben? Fejlesztés tekintetében újdonságokra lehet-e számítani? Megbeszéltünk programokról is, mert azért programok is szoktak lenni.
2: Így van. Hát már 5 éve töretlen népszerűséggel fut minden hónap egy vasárnapján a kézműves termelői vásárunk, ami korábban Bohém Piac névre hallgatott, de most az idei évben, június hónaptól megújítottuk. Az volt az ötlet, Híres Kosár néven működik tovább. A vásár új arculatot kapott, az asztalokat is másképp rendeztük el, illetve kialakításra került egy pöttöm sarok, ahol minden alkalommal várják a kisgyerekeket gyerekprogramokkal, foglalkozásokkal, és ennek az az érdekessége, hogy népi játékokat, dalokat énekelnek együtt, és minden játék teljesen természetes anyagból, fából, illetve magvakból készül.
1: Mikor lesz akkor a következő?
2: A következő Híres Kosár rendezvényünk szeptember 13-án vasárnap lesz, és a témája pedig a szőlő és a szüret lesz. Minden egyes vásáron vannak termékkóstolók, termékbemutatók, úgyhogy valószínűleg itt szőlőt, illetve bort lehet majd kóstolni. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
3: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a

0: Téma. A Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Koleka Andrea, a kecskeméti piac igazgatója a vendégünk, és vele folytatjuk a beszélgetést. A piacfejlesztési munkacsoport is megalakult és működik. Kicsit erről mesél nekünk, hiszen te is ott vagy a tagok között, hogy mi is ennek a munkacsoportnak a célja, milyen feladatok vannak, és egy kérdőívet is nyáron ki lehetett tölteni. Miről szólt először is ez a kérdőív, és mennyien töltötték ki, meg egyáltalán milyen kérdésekre kerestétek a választ?
2: Igen. A júniusi közgyűlés szavazta meg ennek a piacfejlesztési munkacsoportnak a létrejöttét, Gyuris Dávid önkormányzati képviselő kezdeményezésére. Azóta működik ez a munkacsoport, ülésezik folyamatosan, szakmai egyeztetéseket folytat, bejárásokat tart, illetve az egyik eleme volt ennek a kérdőívnek a kitöltése. Megkértük az embereket, tehát bárki kitölthette ezt a kérdőívet, árusok is, vásárlók is, kecskemétiek is, vidékiek is, mondják el a véleményüket a kecskeméti piacokról, mondják el a javaslataikat, problémáikat, ötleteiket. Több mint 400 kérdőív érkezett be, ezt online, illetve papír alapon is ki lehetett tölteni, és megtörtént a kérdőívek összesítése, kiértékelése. Hát igazából a legnagyobb problémának a parkolást tartják az emberek, illetve hogy sokan drágának tartják a piacot.
1: Egyébként pedig hallottam, hogy a közösségi élmény miatt is sokan választják a piacot, ez egy ilyen pozitívum volt? Hogy még a mai napig is egy közösségi tér, egy közösségi esemény, mondjuk kimenni a piacra?
2: Persze, mindenképpen, tehát rengeteg mindent talál az ember a piacon, így a napi bevásárláson kívül egy jó kávé, egy jó ebéd, egy hurka kolbász, egy habos kávé.
1: Mondod a parkolást. Ugye tudjuk, ismerjük a belvárosi parkolás helyzetét. Nem egyszerű egyébként, hogy hol lehetne még kialakítani parkolóját. Ugye otthon a mély garázs, amit egyébként 100%-osan kihasználnak, azt tapasztaljátok egyébként?
2: Így van, tehát évek óta teljes kihasználtsággal működik. Nyilván nem kedden és szerdán, de péntek, szombat, vasárnap mindig tele van a mély garázs, igen.
1: A nyitvatartásról még beszéljünk, hiszen ugye itt erről is posztoltatok, hogy jön a téli nyitvatartás, így nyáron és ősszel már kicsit fura, de hát nálatok igazából van egy nyári, meg egy úgymond téli nyitvatartási időszak?
2: Igen, szeptember 1 és április 30 között van a téli nyitvatartás, és május 1 és augusztus 31-e között pedig a nyári nyitvatartás. Annyit egyszerűsödött a dolog, hogy ettől az évtől kezdve csak a piaccsarnoknak a nyitvatartási ideje változik. Reggel 5:30 helyett 6 órakor nyit, viszont a nagybani piac az árusok kérésére reggel 7 órától tart nyitva, tehát itt már nem változtatjuk a téli-nyári időszakban a nyitvatartást, tehát egyenlet 7 órától leszünk nyitva.
1: Andi, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és az aktualitásokról beszámolhattunk, de hát a Kecskeméti Piac Facebook oldalán mindenről információt kaphatunk, nagyon aktívak vagytok, és akkor a következő úgymond rendezvényetek, ez a híres kosár.
2: Így van.
1: Figyeltem, ez majd 13. szeptemberben várja a kilátogatókat, úgyhogy erről is lehet majd értesülni ott a Facebook oldalatokon. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen én is!
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egygongon.
3: Most pár gondot levehetünk a válladról,
4: hogy több energiád és pénzed maradjon az iskola kezdéshez. Hamarosan becsengetnek a Rádió Egygongon.

ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Remélem figyeltétek az iskola csengőt, hogy mikor csengettem be, hiszen jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben, Viberen. Az ősz pedig még várat magára, ma is zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék sem várható. Most is 29 fok van, már a délutáni órákban 31-32-t is mérhetünk majd, és a hétvégén is szuper időnk lesz. Hypatron Out of My Head című felvételével folytatjuk itt a rádió egy gongon, 12:30 múlt 3 perc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: most elfelejtheted a ChatGPT-t.
1: Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban.
0: Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.
2: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
3: Jók a zenéitek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
4: Jó hallgatni benneteket.
2: Rádió 1 gong.

0: A Rádió 1 gongot hallgatjátok, néhány közlekedési információ az 52-es főúton Fülöpszállás-Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát zárják le, és napközben torlódásokra kell számítani. A 4-es főúton pedig Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométerek között. Ha bármi rendkívül látok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk, a közlekedési információ jöhet a 29 414 020-as SMS Viber számunkra egészen nyugodtan és egész nap.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: a rádió egy gong, csak igazi ma is sláger megy.
1: Tessék.
0: Halló, Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból. Ki van a vonalban?
1: Szia, Kata vagyok.
0: Kata, szia! Hát téged sorsoltunk ebben az órában, ami azt jelenti, hogy te is hallottad az iskola csengőt, mert küldtél üzenetet, igaz?
1: Igen.
0: Megjegyezted, hogy mikor volt, vagy melyik dal után előtt hallottad?
1: A dal a Lost Frequencies-től a The Feeling. Igen. Nem jól ejtettem.
0: Igen, jól ejtetted, és bizony annál a dalnál csengettünk most be. Jövő héten pedig rengeteg iskolában, szinte minden iskolában mondhatjuk, becsengetnek. Van iskoláskorú gyermeked?
1: Van kettő, meg egy órásom.
0: Lenne helye az íróasztalnak?
1: Lenne.
0: Amit délután majd fogunk sorsolni. Persze az íróasztal mellé forgószék is jár, de hát van még napi nyereményként a vitamincsomagunk, illetve a cipővásárlási utalvány is. Anyadik osztályba készülnek a gyermekek?
1: Negyedik és első.
0: Ó, most kezdi az első. Hát akkor de mondjuk már van rutinotok ezek szerint, hogyha már van egy negyedik osztályos is a családban.
1: Igen.
0: Jól van, oké.
1: Felköthetjük a gatyát.
0: Kalapba kerül a te neved is, úgyhogy szurkolok a sorsolásra, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ma sem marad el a Daily Mix, mindjárt kezdünk Taylor Swift felvételével.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskola kezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleo Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
10: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
13: Neked? neked Sedacur Forte kell.
8: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
16: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
15: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
17: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
18: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrics Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
19: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásárt tart Kecskeméten a Mészőg Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként is augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Ünnepi évadra készül a Kecskeméti Bábszínház, jön az Állatkertek éjszakája. Emléktornán a röplabda utánpótlás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jubileumot ünnepel idén a Kecskeméti Ciróka Bábszínház. A társulat a 2026-2027-es évadban ünnepli hivatásossá válásának 40. évfordulóját. Számol be a hírös.hu. A repertoárban egyaránt helyet kapnak majd klasszikus történetek és kortárs előadások is. Az évad első bemutatója a Kisfiú és az oroszlánok Lázár Ervin meseregényének színpadi feldolgozása lesz. A Ciróka idén is készít játékos feladatsorokat tartalmazó segédanyagot az előadásokhoz, hogy segítse a gyerekeknek a látottak feldolgozását. Pénteken tartják az Állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiunknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője.
21: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal, vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet, vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
20: A programhoz a Kecskeméti Vadaskert is csatlakozott, ahol mások mellett látványetetéssel és állatsimogatóval is készülnek a szervezők. Negyedik alkalommal rendezik meg a Breszkó András emléktornát. Három versenynapon fiú és leány röplabdások is pályára lépnek. A Kecskeméti Sportiskola Röplabda Akadémia által szervezett esemény célja, hogy az utánpótlás csapatok a bajnoki szezon előtt összemérjék tudásukat, miközben a torna névadójára, a kecskeméti röplabdasport meghatározó alakjára is emlékeznek, írja a Keol. Az első versenynapot most szombaton tartják, az U16-os fiú csapatok lépnek pályára. Jövő hétvégén pedig jön a folytatás, szombaton az U18-as fiú csapatok, vasárnap az U18-as leány csapatok mérkőznek meg egymással. A torna helyszíne a Hungarikum Liget lesz Lakiteleken. Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ez már a Daily Mix, a mikrofonnál továbbra is Faragó Miklós. Jövő héten kedden becsengetnek az iskolákban, nálunk pedig egész héten még csengetünk, legalábbis a mai napon. A hamarosan becsengetnek nyereményjátékunk arról szól, hogy ha meghalljátok az órában bármikor az iskola csengő hangját, akkor a nyerni szeretnék üzenetet kell küldeni a 20 9 414 020-as SMS Viber számunkra. Minden részlet, információ Facebookon, Instagramon és persze a radio1gong.hu-n is olvasható, ahogyan a nyereményeket is soroltuk, és soroljuk is, én is mindjárt elmondom, hogy napi nyereményként mit nyerhettek, illetve mi lesz a heti fődíj, bár szerintem sokan tudjátok.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Csak igazi mai slágerek minden mennyiségben. Daily Mix. 2 órán keresztül. Rádió egy gong. Rádió egy gong.

0: to Rádiu Eten.
1: Ez volt a jeladás az üzenetküldéshez. Hamarosan becsengetnek a rádió.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Van még egy napi nyereményünk, a hamarosan becsengetnek nyereményjáték keretén belül. Sorsoljuk majd délután 3 és 4 között a BioKing BioBoy Cilkopnak köszönhetően egy gyermekvitamin csomagot 20 000 forint értékben, és a nap nyertese cipőt is vásárolhat a Szivárvány cipőboltban 25 000 forint értékben. És a heti fődíj sorsolás is ma lesz 16 óra után. 100 000 forint értékű a nyeremény, figyelem, egy íróasztal és egy forgószék kerül ki sorsolása. Egy szerencsés hallgatók ma délután nagyon örülni fog, azt gondolom. Bízom benne. Most pedig Bibi Rexa, Faithless és a New Religion itt a Rádió egy gongon a Daily Mixben.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem az M5-ösön a mai napon. Több helyen is munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható mindkét irányban. Így hát Szeged irányában szalagkorlátot cserélnek a 95-ös kilométertől a 101-es kilométerig haladva, ezért itt a belső sávzárás követel figyelmet Kecskemét és Kiskunfélegyháza között. Budapest irányába pedig a szalagkorlátot szintén cserélik, és szintén a belső sávzárás követel figyelmet a 102-es kilométertől a 96-os kilométerig. Kecskemét és Lajos Mizse között pedig aszfaltoznak, ezért a 84-es kilométertől a 74-es kilométerig lezárták a külső sávot. Az 52-es főúton is több helyen forgalomkorlátozás. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésénél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani. Hát szeptember 7-től pedig még jelentősebb torlódásokra, azt gondolom, de erről majd a következő órában. Most Shakira és Burna Boy, ez a Die Die, itt a Rádiói Gongon, a Daily Mixben.

0: ez a rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. Folytatódik mindjárt a Daily Mix, de játszunk is. Ebben az órában is csöngettünk be. Igen, haló, Faragó Miklós a rádió egy gongból.
1: Szia, Marci vagyok.
0: Hello, Marci! Játszani szeretnél, nyerni szeretnél?
1: Igen.
0: Hallom, van-e háttérben gyerkőc? Ő hány éves?
1: Ő a 3 éves, a 6 éves.
0: Igen, a 3 éves akkor még nem iskolába készül, de a 6 éves már annál inkább.
1: Így van.
0: Most lesz elsős, vagy már másodikos?
1: Elsős.
0: Hova fog járni?
1: Hát ő speciális iskolába.
0: De itt Kecskemétem?
1: Autizmus. Igen, igen, az autizmus centrumba.
0: És egyébként ugye az iskola kezdési akciónk keretén belül tudod, hogy miket lehet nyerni?
1: Igen, a... volt szilvási emeletén a szivárvány cipőboltban cipővásárlási utalványt, íróasztalt meg forgószéket, meg nem tudom, még volt valami.
0: Van még egy vitamincsomag. Igen, a vitamincsomag,
1: igen,
0: ami
1: igen.
0: kimaradt. 3 nyeremény, ezek közül 2 napi nyeremény, amit ugye majd sorsolunk, a vitamincsomagot meg a szivárvány cipőboltnak az utalványát, és hát ma a heti fődíja az íróasztal és a forgószék ki fog majd ugyancsak majd kisorsoljuk valakinek, úgyhogy az esély megvan, mert hallottad az iskola csengőt.
1: Igen, főzés közben meghallottam, és gyorsan írtam egy üzenetet.
0: Nagyon jól tetted, mert már is megvan az esély akkor a nyereményekre, oké? Okay?
1: Nagyon jó, köszönöm.
0: Marci, kalapba kerül a te neved is, maradj vonalva, mindjárt fölírom az adatokat.
1: Köszönöm.
0: Folynak a lehetőségek már, ami a kalapba kerülést illeti, hiszen én még egyszer tudok becsengetni a következő órában, majd 14 óra után is lesz egy csengetés, aztán 15 óra után már sorsolni fogunk napi nyereményt és heti fődíjat. Most hírek, információk, aztán a Daily Mix folytatódik Tóth Abigail és Accent közössével, ez lesz a Sugar Daddy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskola kezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silver irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
6: Állatkertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakában nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majom túra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
7: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
8: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
7: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
9: 20%-os tanszervásár és 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 4000 forint kosárértéktől 20% engedmény jár minden teljes áru termékre. A többi osztályon pedig 7000 forint kosárértéktől 15% kedvezményt adunk, ha fizetéskor bemutatja a kupont. Ne feledje, tanszervásár és kupon az Alföld áruházban szombat 16 óráig.
10: Harmadik Hetény Fest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallas, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szesei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetény Fest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, erdészeti élmény délután szerveznek Bugaccon, kerékpáros teljesítménytúra lesz Félegyházán. Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az egyik haláleset Bács-Kiskunban történt augusztus elején, amikor Kiskun félegyháza külterületén a tűz tanyákat is elért. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiunknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
12: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
11: Erdészeti élmény délután szervez Bugacon a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT az Erdők Éjszakája kísérő programjaként. Szeptember 5-én Solymász bemutatóval, az Alföld Fásítási Múzeumban tartott tárlatvezetéssel, valamint közös, vezetett erdei sétával várják a látogatókat. A program keretében az érdeklődők személyes élményeken és beszélgetéseken keresztül ismerhetik meg a bugaci erdők múltját, az alföldi erdőgazdálkodás sajátosságait és a Kiskunság természeti értékeit. A program ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött, részletek a KEFAG Facebook oldalán érhetők el. Bringára fel. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunság szívében. Több távot is teljesíthetnek a biciklisek. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső barangolástól a 120 kilométeres teljesítménytúráig mindenki megtalálja a neki való kihívást. A rajt Kiskun félegyházán a Városi Sportcsarnok parkolójában lesz, és ide is érkeznek a kerékpárosok. Az esemény szeptember 20-án tartják, a részletek elérhetők a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán. Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
13: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
2: Rádió 1!
14: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kellemes délutánt mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Faragó Miklós. Hamarosan becsengetnek, nyereményjátékunk is folytatódik, figyeljétek az iskola csengőt, és küldjétek majd a nyerni szeretnék üzenetet a 29-414-020-as SMS Viber számra. És még van két fődíjunk. Az egyik ugye egy napi nyeremény, ami gyermek vitamin csomagot tartalmaz, illetve cipővásárlásra fordítható úttalványt adunk majd a nap nyertesének 15 és 16 óra között. Sorsoljuk. A heti fődíjat pedig majd szokásos időben délután 4 és 5 óra között, akik velünk játszottak a héten, már izgulhatnak. Ebben az órában az 52-es főúton épülő két körforgalommal kapcsolatban vannak újabb információink és híreink. Kerekegyház a polgármestere posztolt erről, úgyhogy mindjárt mondom majd a részleteket. De előtte még itt van Lady Gaga is, ez a Dead Dance a Rádió Gongon, a Daily Mixben. Tartsatok velünk, és figyeljetek az iskola.

rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az 52-es főúton épülő két körforgalommal kapcsolatban újabb híreket lehetett olvasni, illetve az I Love Kerekegyháza Facebook oldalon jelent meg az a bejegyzés, miszerint az izsáki elágazásnál szeptember 15-ére várhatóan a körforgalom kivitelezése olyan fázisba ér, hogy attól az időponton nem lesz szükség a jelzőlámpás forgalom szabályozásra. A kerekegyházi kereszteződés várhatóan október 5-én készül el, addig pedig ott biztos, hogy jelzőlámpás tárcsás forgalom irányítás fog működni. Szeptember 1-től pedig még nagyobb forgalomra kell majd számítani, ahogy elindul a tanév. Vigyázzatok magatokra!

0: Most pár gondot levehetünk a válladról,
1: hogy több energiád és pénzed maradjon az iskola kezdéshez. Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.
2: Az igazi mai slágerek mixben, minden délben a Rádió 1-en.

Rádió egy gong, csak igazi ma is sláger megy. Mindjárt hívom is azt a hallgatót, aki észrevette az iskola csengő hangját, és Kalaba kerület is részt vett a nyeremény sorsolásunkon. Ami pedig az időjárásunkat illeti, használjátok ki majd a hétvégét, hiszen még mindig szinte nyárias időnk lesz, mert a legmelegebb órákban is 30 fok környéki hőmérsékletet mutat majd a hőmérő, illetve attól függetlenül, hogy jön egy hideg front a holnapi napon, nagy csapadékra nem kell számítani, úgyhogy bátran tervezetek így a nyár utolsó hétvégére is valami jó kis kinti programot. Elázni nem fogunk.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Amik vannak ilyen beszélgetősebb részek, akkor azokat is hallgatom, vicces, jó témák vannak, így komplexen szeretem az egész rádiót.
0: Ez a Rádió 1 gong.

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Két közlekedési információ az autósoknak. Monornál baleset van az M4-es autó Törökszent Miklós felé vezető oldalán. A 34-es kilométernél csak a külső sáv járható. A 4-es főúton Ceglid belterületén a kerékpárút felújítása miatt útszűkület van a 70-es és 71-es kilométerek között. Na és akkor még egy plusz információ, hogy Kecskeméten a Jókai utca 38 szám előtt még mindig a városközpont felé vezető oldalon útszűkületre kell számítanatok. Offenbach, Norma Jean Martin, ez most az Overdrive.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix véget ért, viszont még van egy fontos feladatom. Kettő.
1: Igen, tessék.
0: Az egyik, hogy játsszak egyet. Itt van velünk a hallgató. Rádió egy gong, Faragó Miklós vagyok.
1: Szia, Krimiknél Rebeka vagyok.
0: Hello, Rebeka. Te hol hallgatsz minket?
1: Jelenleg pont az isáki körforgalmat hagyjuk el a jelzőlámpáknál.
0: Oké, nagyon köszönöm a pontos hely, a meghatározásodat. Mennyire erős a forgalom így péntek kora délután?
1: Hát eléggé nagy.
0: Nagy a forgalom. És ez még csak igen, fokozódni fog szerintem a jövő héten, hogy elindul az iskola. Úgyhogy ti hogy álltok az iskola kezdéssel? Meg van minden már?
1: Szinte igen. Még egy-két apróság hiányzik, de ami a lényeges, azt megvettük.
0: Oké, de akkor most is vásárolni indultak, vagy vásárolni voltatok?
1: Most a Balatonra megyünk, így az utolsó hétvégére.
0: Ó, hát kihasználjátok akkor a lehetőséget. No, hát autóban az egész igen, család, mennyien vagytok?
1: Igen, mindannyian itt vagyunk.
0: Hány gyermeked van?
1: Kettő. Egy 9 éves és egy 6 éves.
0: Ó, és ez az első nyaralás most így nyáron, vagy azért voltatok máskor is?
1: Idén nyáron még nem jutottunk el.
0: Akkor az első, akkor jól fogalmazok.
1: Igen.
0: Az első és utolsó, hát ilyen késői nyaralás. Jó. A lényeg, hogy hát akkor jó utat kívánok nektek, és akkor töltsetek jól a hétvégét. Mennyi lesz hosszú, hát gondolom, vasárnap jöttök már haza?
1: Vasárnap már jövünk haza.
0: Jól van. Utána
1: hétfőn összepakolás és kezdeni az iskola.
0: Hát igen, kezdődik az iskola, és mi próbálunk segíteni hallgatóinknak egy-két nyereménnyel, úgyhogy te is észrevetted az iskola csengetést, úgyhogy azért hívtunk fel, mert küldted a nyerni szeretnék üzenetet nekünk. Úgyhogy bekerülsz a kalapba, jó?
1: Rendben, köszönjük szépen.
0: 4 és 5 óra között a fődíjacsorsuk, ami lesz ugye egy íróasztal és egy forgószék. Aztán van még itt egy napi nyeremény is, a gyermekeknek vitamincsomag, illetve egy vásárlási utalvány, amit cipőre lehet költeni. Kellene valamelyiküknek új cipő?
1: Arra mindig szükség van.
0: Arra, ez egy jó válasz, helyes. Oké, jól van. Kalabba kerül a név, úgyhogy még maradj vonalban, felírom az adataidat, és akkor még egyszer jó hétvégét nektek.
1: Köszönjük szépen.
0: Kormos Zsolt érkezik 14 óra után, ő veszi át a terepet, ő csenget majd és sorsolja a nyereményeket. Én pedig köszönöm az elmúlt 4 óra figyelmet, Faragó Miklós vagyok, illetve hát az egész hetit. Találkozunk jövő héten is, hétfőn 10 óra után pár perccel. Jövök majd, nagyszerű hétvégét kívánok mindenkinek, a következő óra pedig ezzel a dallal indul. Viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silver irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Ne kockáztas! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
9: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
12: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
17: Ismerős a hang, amikor a...
18: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
19: Nagy takarítást végeztek a Széchenyi városi kispiacon. Bringán Zsuzsannával várják a kecskemétieket, szaharai por szűrheti a napsütést. Demeter Dia vagyok. Tiszta és környezetbarát környezetben várja látogatóit a megújult Széchenyi városi kispiac. Sikeresen lezajlott az éves nagy takarítás a csarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri területeken, tájékoztat a kecskeméti piac. A közösségi oldalukon azt írják, a szakemberek letisztították, majd fertőtlenítették az árusító asztalokat, a teljes burkolatot, valamint a mosdó helyiségeket is. A fenntarthatóság és a környezetvédelme érdekében a munka során ezúttal is kizárólag biológiailag lebomló környezetbarát vegyszereket alkalmaztak. A takarításnak köszönhetően a vásárlók és az árusok is tiszta, rendezett és biztonságos környezetben találkozhatnak a piacon. Bringás Uzsonnával várják a kecskeméti kerékpárosokat szeptember 16-án. A kezdeményezés célja egy kis figyelmességgel köszönetet mondani azoknak, akik két keréken indulnak munkába, iskolába, vagy az ügyeik intézéséhez a fenntartható közlekedést választják, írja a hiros.hu. A szervezők a főtéren a 0 km kő környékén várják a biciklivel érkezőket, akik a Magyar Kerékpáros Klub kecskeméti területi szervezetének tevékenységeivel és programjaival is megismerkedhetnek. Idén a program kiegészül kerékpáros tanácsadással, gyors szervízzel és gyakorlati bemutatókkal is várják az érdeklődőket. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádióknak Szigeti Tamás, az NNJK levegőhigiénés szakértője.
20: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes eredetű részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
19: Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy Gong. Indul Magyarország. Magyarország leghosszabb zenei órája, Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágermely.

0: Most pár gondot levehetünk a válladról,
1: hogy több energiád és pénzed maradjon az iskola kezdéshez. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Ma délelőtt az egyik papír írószer bolt előtt láttam egy apukát, aki a jobb kezében három óriási csomag füzetet, meg egy rajzbakot egyensúlyozott. A bal kezével pedig a kisfia iskolatáskáját próbálta felcsatolni, miközben a srác vigyorogva közölte vele: apa, a színes ceruzákból a csillámosat bent felejtettük. Az apuka csak sóhajtott egy nagyot, majd elnevette magát. Azt hiszem, nekem ez a pillanat jelentette azt, hogy most már tényleg itt van az iskola kezdés a küszöbön. 9 perccel járunk 2 óra után. Csodálatos péntek délután kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és mindenki másnak a környező településeken, na meg az online hallgatóinknak is. A mikrofon mögül Kormos Zsolt indítja a hétvége előtti pörgést. És tudjátok, mi a jó hír? Hogy igyekszünk levenni az iskola kezdés terhét a vállatokról. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon, és ma is egy 20 000 forint értékű gyermekvitamin csomagot, meg egy 25 000 forintos szivárvány cipőbolt utalványt sorsolunk ki. Ez lesz a napi nyeremény, 4 óra után pedig jön a heti fődíj, egy vagány íróasztal és forgószék garnitúra. A dolgotok továbbra is pofon egyszerű. Ha meghalljátok két zene között az iskola csengő hangját, küldjétek majd el a nyerni szeretnék üzenet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Addig is nem sokára érkezik a friss hétvégi programajánló, és pörögnek az igazi mai slágerek. Következik Kato és a Turn the Lights Up.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 14:30 múlva nyílik a legfrissebb hétvégi programkatalógus. Nézzük, hová érdemes ellátogatni ma este és a hétvégén. Ma 18 órakor Kecskemét megyei jogúváros önkormányzata megemlékezést és koszorúzást tart a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából, Horák Jenő halálának 75. évfordulóján a Lestár téren. Holnap délután 3 órától meseolvasással, tematikus könyvajánlóval és kreatív alkotó munkával várja a kisgyermekes családokat a Katona József könyvtár a Túl az Operencián foglalkozáson. Holnap tartják a 33. Lajos Mizsei napok főnapját az iskolatónál. Délelőtt az Iszkiri gyermekzenekar játszik, este pedig a Follow the Flow ad nagy koncertet, amit látványos tűzijáték és Regán Lili fellépése követ. Remek programok várnak ránk, de a szemfülesek már hallották az iskola csengő hangját. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen. Ne feledjétek, ez az utolsó lehetőségetek, hogy bekerüljetek a napi és a heti fődíjunk sorsolásába. Nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig itt van David Guetta és a Baby Don't Hurt Me.

Itt a Rádió Egon, egészen pontosan 14:30. Pillantsunk rá a hétvégi időjárásra. Ma továbbra is száraz napos időben lesz részünk. Délután csak nyugat felől növekedhet meg a fátyol felhőzet. Ennek ellenére eső sehol sem várható. A keleti szél továbbra is élénk, a hőmérséklet 33 fok körül alakul. Holnap egy hideg front hatására gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és néhol futó zápor, zivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen száraz marad az idő. Az északnyugati szél megélénkül, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul. Vasárnap visszatér a zavartalan kánikula csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással és 33 fok körüli csúcsértékekkel. A 33 fokos hőségben is érdemes magatoknál tartani ivóvizet az autóban, és ne feledjétek, a leállított kocsi utasterében gyermeket vagy házi állatot továbbra se hagyjatok egyetlen percre sem. Nem sokára jövünk a legfrissebb útinformációkkal, a folytatásban pedig Loi igazi mai slágerét indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 3:43 lesz 3 perc múlva. Lássuk, hol lassítják terelések a pénteki csúcsforgalmat. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között a 84-es és a 73-as kilométer között belső sávelhúzásos terelés van. A Hetényi pihenő a főváros felé zárva van. Kecskemétnél hídfelújítás miatt a leálló sávban lezárva. Kunszállás és Kecskemét között szalagkorlátcsere miatt mindkét irányban zárva van a belső sáv. Napközben az M5-ösön Röszke felé a 17-es és a 23-as kilométer között sövényt vágnak a belső sáv lezárása mellett. Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között aszfaltozás miatt a külső sávot zárják le. És végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában a körforgalom építésnél félpályás lezárás lassítja a haladást. A munkaterületeknél tartsatok nagyobb követési távolságot, és figyeljétek a sebességkorlátozó táblákat. Jó utat kíván a Rádió egy Gong csapata! Nem sokára jövünk az utolsó játékosunkkal, a folytatásban pedig itt van Ed Sheeran zseniális felvétele, a Camera.

0: Kovács Gergő!
1: Én pedig Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. Szia, Gergő!
0: Szia! Az utolsó lehetőség.
1: Az utolsó lehetőség, de a hangulat a tetőfokon, ahogy hallom a hangodból.
0: Egész héten küzdöttem.
1: Küzdöttél, de bekerültél. Hol voltál éppen, amikor meghallottad a csengő hangot?
0: Az autóban.
1: És azonnal félreálltál és nyomtad az üzenetet, a nyerni szeretnék üzenetet.
0: Pontosan.
1: És ha nyernél, mire költenéd az utalványt, a vásárlási utalványt?
0: A legkisebb lányomnak a szandájára, mert a feleségem elrontotta a méretet.
1: Na tessék! Hát akkor lehet helyesbíteni. Drukkolok neked, szurkolok, majd a következő órában már sorsoljuk a napi nyereményünket, és utána 5 óra előtt a fődíjunk is gazdára talál, az pedig egy íróasztal forgószékkel. A családban van-e valaki, akinek kellhet?
0: Igen, van. A fiacskám fog menni jövőre iskolába igazából. Aha. Még egyet még az óvodában tölt, de már neki készülünk előre.
1: Bemelegítésnek tök jó lenne, ugye?
0: Igen. Nagyon örülne neki.
1: Oké. Akkor sok szerencsét kívánok. Legyél telefon és rádió közelben.
0: Rendben.
1: Hello. Köszi, hogy itt voltál. Ahogyan azt hallottátok, 3 óra után felkészülünk a napi nyeremény sorsolására, és hozzuk a legfittebb pletykát arról, hogyan állíthatjátok vissza a gyerekek alvás ritmusát az iskola kezdésre. Rövid kereskedelmi kitérő, és a legfrissebb hírek után Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágerével jövünk vissza. Ez lesz a Wonderful Life.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió egy gongon.
4: A BioKing Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. Spongya Bob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
9: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
10: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
11: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
12: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
13: Kertek éjszakája a Nagykörösi Richter Safari Parkban. Augusztus 28-án koncertek, elefántfürdetés, éjszakába nyúló szafarizás, valamint Magyarországon egyedülálló programok, ragadozó szafari és majomtúra várja a látogatókat. Nézd meg a szafari esti arcát, és zárjuk együtt a nyarat. Részletek és jegyvásárlás a safaripark.hu-n.
14: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
15: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
14: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a Gesztenye sor 1 szám alatt a cipőgyár területén.
15: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
16: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
17: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
18: Megújult a Max Pizzeria menükiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
19: Harmadik Hetény Fest a Hetény Egyházi Sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szesei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Ünnepi évadra készül a Kecskeméti Bábszínház, jön az Állatkertek éjszakája. Emléktornán a röplabda utánpótlás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jubileumot ünnepel idén a Kecskeméti Ciro Kabáb Színház. A társulat a 2026-2027-es évadban ünnepli hivatásossá válásának 40. évfordulóját, számol be a hírös.hu. A repertoárban egyaránt helyet kapnak majd klasszikus történetek és kortárs előadások is. Az évad első bemutatója a Kisfiú és az oroszlánok Lázár Ervin meseregényének színpadi feldolgozása lesz. A Ciróka idén is készít játékos feladatsorokat tartalmazó segédanyagot az előadásokhoz, hogy segítse a gyerekeknek a látottak feldolgozását. Pénteken tartják az Állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiunknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője.
21: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az Állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
20: A programhoz a Kecskeméti Vadaskert is csatlakozott, ahol mások mellett látványetetéssel és állatsimogatóval is készülnek a szervezők. Negyedik alkalommal rendezik meg a Breszkó András emléktornát. Három versenynapon fiú és leány röplabdások is pályára lépnek. A Kecskeméti Sportiskola Röplabda Akadémia által szervezett esemény célja, hogy az utánpótlás csapatok a bajnoki szezon előtt összemérjék tudásukat, miközben a torna névadójára, a Kecskeméti Röplabda Sport meghatározó alakjára is emlékeznek, írja a Keol. Az első versenynapot most szombaton tartják, az U16-os fiú csapatok lépnek pályára. Jövő hétvégén pedig jön a folytatás, szombaton az U18-as fiú csapatok, vasárnap az U18-as leány csapatok mérkőznek meg egymással. A torna helyszíne a Hungarikum Liget lesz Lakiteleken. Túlnyomóan tiszta derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
9: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger.

Rádió egy gong, ahol továbbra is csak igazi mai sláger megy. A múlt héten a szomszéd kisfiú még büszkén mesélte a liftben, hogy ő bizony életében nem fog többet este 10 előtt elaludni. Tegnap este 9-kor viszont már állítólag a fotelben aludt el egy mesekönyvvel a kezében. Hát igen, a szervezet belső órája lassan, de biztosan megérzi a szeptember közelségét. 10 perccel múlt 3 óra. Kormos Zsolt vagyok. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ebben az órában nem indítunk új játékot, a kalap megtelt, a számítógépünk pedig pörgeti a neveket a napi nyereményért. Nem sokára kisorsoljuk a 20.000 forintos gyermekvitamin csomagot és a 25.000 forintos cipővásárlási utalványt. Addig viszont érkezik a pénteki pletyka blokk, egy zseniális alvásritmus helyreállító trükkel, és már pörög is Shakira és Burna Boy igazi mai slágere. Jöhet egy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió egy gongotoljátok Kecskeméten Nagykőrösön Csongrádon 8 perc múlva 3:30. Péntek délután, amikor az iskola kezdés előtti utolsó hétvégére készülünk, a szülők többsége ugyanazzal a problémával küzd. Hogyan szoktassuk vissza a gyereket a korai keléshez? Ha a gyermeketek még mindig éjfélkor alszik el, reggel pedig 10 előtt képtelenség felkelteni, akkor nem vagytok egyedül. A nyári szünetben minden család napi rendje elcsúszik. Nincs korai indulás, nincs dolgozat, este még zajlik az élet. És mire észbe kapunk, a gyerek belső órája teljesen átáll a nyári üzemmódba. A jó hír, nem késő visszaállítani az alvás ritmust, de nem úgy, hogy egyszerűen korábban ágyba küldjük. A megoldás sokkal egyszerűbb. Nem a lefekvéssel kell kezdeni, hanem a felkeléssel. Ez lényegében egy 4 napos program. A szakértők szerint elég, ha naponta 20-30 perccel korábban ébresztjük a gyereket. Reggel húzzuk el a függönyt, legyen világos, reggelizzünk fényben, és ha lehet, menjetek ki egy rövid sétára. A kutatások szerint az erős reggeli fény képes korábbra tolni a belső órát. Aztán jöhet a második lépés, napközben mozgás, délután pedig már ne legyen kóla vagy energiaital. A strandidő, a víz, a napsütés és a friss levegő együtt csodát tesz. Estére szépen kifárad a gyerek. A harmadik napra már közelítsetek az iskolai ébredéshez. Este korábban tompítsátok a fényeket, és lefekvés előtt legalább 1/2 órával már ne menjenek a mobilok és a tabletek. Az utolsó napon aztán próbáljatok meg pont akkor kelni, amikor hétfőn is kell majd. Este készítsétek ki a ruhát, a táskát, és jöhet egy nyugodt esti rutin. Zuhany, fogmosás, olvasás, halk zene, vagy egy rövid vezetett meditáció. A fontos, hogy nem kell mindennek tökéletesen sikerülnie. És ha este mégsem tud elaludni, a most már tényleg aludj, csak növeli a feszültséget. Ilyenkor többet segít egy rövid beszélgetés és a következetes reggeli ébresztés. Szóval fény, mozgás, következetes ébredés, kevesebb képernyő és egy kis türelem. Így lehet visszaterelni a gyerekeket az iskolai ritmusba, stressz nélkül, lépésről lépésre. Nem sokára jön a legfrissebb időjárás, a folytatásban pedig érkezik Regán Lili és a Heal Me.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. 3:30 után 3 perccel lássuk az időjárási kilátásokat a nyár utolsó napjaira. Ma továbbra is napos, száraz idő kísér minket 33 fokos meleggel. Holnap egy hideg front hatására gyakrabban felhősödhet be az ég, és elszórtan futózáporok hűthetik a levegőt 31 fokos csúccsal. Vasárnapra ismét kiderül az ég, és visszatér a 33 fokos kánikula. Érdemes tehát kihasználni a hétvégi napsütést, hűsítsétek magatokat, és vigyázzatok továbbra is a napozással. Nem sokára jönnek a legfrissebb útinformációk, a folytatásban pedig Ray Dalton igazi mai slágere érkezik, a Blood.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:44 lesz egy perc múlva. A Rádió 1 Gong legfrissebb útinformációi következnek. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mize között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Kecskemét térségében a főváros felé még mindig tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A délután folyamán több munkavégzés miatt is korlátozás várható az M5-ös autópályán. Röszke irányába sövényvágás miatt a belső sávot lezárják a 17-es és a 23-as kilométer között, ami az M51-es autóúti csomóponttól az M0-ás autóúti csomópontig tart. Budapest irányában pedig szalagkorlátot cserélnek, ezért szintén belső sávzárás követel figyelmet a 102-es kilométertől a 96-os kilométerig Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Vezessetek óvatosan, a szűkített sávokban figyeljetek a követési távolságra, nem sokára pedig hívjuk a nap első nyertesét. A folytatásban Maroon 5 és Christina Aguilera közös felvételével megyünk tovább, ez a Moves Like Jagger.

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Amikor vannak ilyen beszélgetősebb részek, akkor azokat is szívesen hallgatom, vicces, jó témák vannak, így komplexen szeretem az egész rádiót.
0: Ez a Rádió Egy gong.
2: Csak igazi majd.

0: Igen, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Máriát keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Szia, nagyon jó hírt hoztam. Lezajlott a napi fődíj sorsolása itt a Rádió 1 Gong stúdiójában, és a ti neveteket találta meg a gép elsőre, úgyhogy megnyertétek a napi fődíjunkat.
0: Jaj, de jó, örülünk neki.
1: Mennyi idős gyermeked van, vagy gyermekeid vannak?
0: Hát van egy pár, úgyhogy van a 12 évestől a 3 hónaposig.
1: Akkor nem lesz gond a 25 000 forintos utalvány elköltése, illetve a 20 ezer forintos vitamin csomag. Jól fog jönni így a tanévkezdés előtt.
0: Így van, így van.
1: Nálatok ki a családban a tanszervásárlás főparancsnoka?
0: Én.
1: Természetesen te, és van-e olyan tanszer, amit minden évben elfelejtetek megvenni?
0: Persze, hát hogy ne lenne.
1: Hát hogy ne lenne.
0: Szerintem mindenkinél van, aki, ami elmarad.
1: Szerintem is mindenkinél előfordul. Reméljük, hogy most viszont ezekkel a nyereményekkel a zsebetekben egy kicsivel kevesebb stresszel tudtok neki indulni majd ennek az új tanévnek.
0: Köszönjük okay. szépen, nagyon jól jött. Köszönjük szépen.
1: Ezek után pedig a következő órában elérkezünk a heti fődíj sorsoláshoz. Mindemellett kinyitjuk az őszi kert szépítő rovatot. Rövid reklám és a hírek után jön a sorsolás és egy igazi mai sláger. Sam Felt és a Heart Like Mine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.
4: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
3: Az iskolakezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
4: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
3: Csak figyeld a folyosói csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a Rádió 1 gongon.
4: A Bioking Biobolt, a Szivárvány cipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát, mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Hovány csoport a világ élvonalában.
13: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
14: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
15: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
14: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
9: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
16: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-Lion modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
17: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
18: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásárt tart Kecskeméten a Mészög Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként is augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
19: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
20: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
21: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
22: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, erdészeti élmény délután szerveznek Bugaccon, kerékpáros teljesítménytúra lesz Félegyházán. Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az egyik haláleset Bács-Kiskunban történt augusztus elején, amikor Kiskun Félegyháza külterületén a tűz tanyákat is elért. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiunknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
25: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
24: Erdészeti élmény délután szervez Bugaccon a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT az Erdők Éjszakája kísérő programjaként. Szeptember 5-én Solymász bemutatóval, az Alföldfásítási Múzeumban tartott tárlatvezetéssel, valamint közös, vezetett erdei sétával várják a látogatókat. A program keretében az érdeklődők személyes élményeken és beszélgetéseken keresztül ismerhetik meg a bugacci erdők múltját, az alföldi erdőgazdálkodás sajátosságait és a Kiskunság természeti értékeit. A program ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött, részletek a KEFAG Facebook oldalán érhetők el. Bringára fel. Harmadik alkalommal rendezik meg a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát a Kiskunság szívében. Több távot is teljesíthetnek a biciklisek. A 16 kilométeres ingyenes kincskereső barangolástól a 120 kilométeres teljesítménytúráig mindenki megtalálja a neki való kihívást. A rajt Kiskunfélegyházán a Városi Sportcsarnok parkolójában lesz, és ide is érkeznek a kerékpárosok. Az esemény szeptember 20-án tartják, a részletek elérhetők a Bringa Barátok Sportegyesület közösségi oldalán. Túlnyomóan tiszta, derült időre készülhetünk ma, viszont ma a térségünket szaharai por éri el, ami miatt sok helyen lehet szűrt a napsütés. Kisebb felhők csak a délutáni órákban lehetnek az égen, ezekből csapadék nem fog kialakulni. A szél sok helyen lehet élénk, itt Kecskemét térségében 32-33 fokot mérhetünk majd. Holnap egy front hatására több lehet felettünk a felhő, elszortan futó záporok is kialakulhatnak, de enyhülés nem lesz, 33-34 fok várható.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Tegnap az egyik környékbeli kertben észrevettem, hogy a diófa legfelső ágain már megjelentek az első sárgás levelek. A szélnek pedig kora este már volt egy egészen pici őszi illata. De se baj, a kertészek szerint ez nem a leállás, hanem az okos felkészülés ideje. 10 perccel múlt 4 óra. A stúdióban ismét a tetőfokára hág a péntek délutáni feszültség. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Remélem nem felejtettétek el, hogy ez a heti fődíjsorsolás órája. A számítógépeink már pörgetik az egész héten beérkezett helyes megfejtők neveit. Néhány perc múlva pedig a pletyka rovatban elhozzuk a legjobb őszi kertszépítő trükköket, és rövidesen hívjuk a hét nyertesét, aki elviszi az íróasztalt és a forgószékeket. Indulhat a finálé. Jó rádiózást kívánok mindenkinek. Érkezik Ed Sheeran és az AZ.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

A Rádió 1 gongon csak igazi mai sláger megy. Fél öt lesz 10 perc múlva, és arra a kérdésre keressük a választ, miért jobb ősszel füvesíteni, mint tavasszal. Most, hogy lassan vége a nyárnak, egyre több kertben indul be a nagy füvesítési láz. És bár mindenki azt gondolná, hogy a tavasz a füvesítés szezonja, a szakértők szerint az ősz valójában sokkal jobb. Először is, az őszi időjárás stabilabb. Nincs olyan, hogy két nap alatt megíg a friss gyep. A talaj még meleg, a levegő viszont hűvösebb. Ez a kombináció olyan, mintha a fűnek saját wellness programja lenne. A második előny, kevesebb a gyomnyomás. Tavasszal minden gyom egyszerre indul be, és a friss fűnek esélye sincs. Ősszel viszont a gyomok már kifáradtak, a fűmag pedig szépen el tud indulni anélkül, hogy állandóan harcolnia kellene. A harmadik, az őszi csapadék sokkal egyenletesebb. Nem kell annyit locsolni, nem kell félni attól, hogy a friss mag kizárad. És végül egy praktikus szempont. Ősszel kevesebbet járjuk a kertet. Nincs annyi kerti buli, és nincs annyi kerti játék. A friss gyepet nem taposjuk agyon az első héten. Tehát, ha valaki most gondolkodik füvesítésen, az ősz a titkos favorit. Stabil idő, kevesebb gyom, több eső, erősebb gyökérzet, és tavasszal már egy kész, szép zöld pázsit várja a napsütést. Nem sokára jövünk az utolsó hétvégi időjárás összefoglalóval. A folytatásban pedig itt van Dua Lipa és a Training Season.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a Rádió 1 Gong, fél öt után 6 perccel. Néhány gondolat az előttünk álló hétvége időjárásáról. Ma délután továbbra is 33 fokos napos idő kísér minket. Holnap hajnalra 21 fokig hűl vissza a levegő. Szombaton egy hideg front felhőket és futó záporokat hozhat, 31 fokos csúcshőmérséklet.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Itt a Rádió 1 gong, 2 perc múlva, 3:45. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták és torlódásokra kell számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani. Mindenkinek balesetmentes közlekedést és türelmet kívánunk a péntek délután utáni csúcsforgalomban. És most felkészülni, mert nem sokára következik a heti fődíj sorsolás. Addig is jön még egy igazi mai sláger, James Arthur és az Impossible.

0: Halló, tessék!
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából, Andreát keresem.
0: Üdvözlöm, én vagyok.
1: Üdvözlöm, esetleg tegezhetjük egymást?
0: Igen, én is szerettem volna ajánlani, szervusz!
1: Szuper, szia! Mi volt az első gondolatod, amikor megcsörrent a telefonod most?
0: A gyerekem hozta a telefont, és nem jól láttam teljesen, csak amikor

0: Amíg a fiókban is akár. És szerinted ki örül jobban a nyereménynek most ebben a pillanatban?
1: Itt újong a gyermekem.
0: Tehát ő
1: nagyon
0: örül neki. Aki lesz
1: a forgószék.
0: Jaj, de jó, hogy ő is ott van. Akkor ez most nem meglepetés lesz.
1: Nem, mert
0: tudja.
1: A kocsiba ültek velem ők is, amikor pályáztunk a héten. Egész héten izgultak, hogy ma is mondták, hogy hát ha anya, még megnyerhetjük, azt tudod.
0: És meg is nyertétek. Én sok örömet kívánok ebben az íróasztalban. Nagyon jó tanévet, sok eredménnyel, és remélem, hogy egy kicsit sikerült segítenünk a stressz levezetésében ezzel.
1: Hát nagyon kedves vagy, köszönjük szépen, és ez egy nagyon-nagyon hasznos felajánlás a felajánlóktól, ugye a Szilver Kft-től, tehát nagyon-nagyon örülünk neki. Köszönjük szépen!
0: Ezzel a mai műsor véget ért, köszönet mindenkinek, aki velünk játszott. Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, akivel nem találkozunk. Holnap 10 órától folytatjuk a szombati pörgéssel, új játékkal és új nyereményekkel. A folytatásban indul a Rádió 1 Live Mix, amihez mindenkinek kellemes kikapcsolódást kívánok. Sziasztok!

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
2: A srácok számára teljes erővel suli, közben fő a szülők feje.
1: Az iskola kezdés gondjain próbálunk enyhíteni új játékunkkal.
2: Vitamincsomag, cipővásárlás és irodabútor nyereményekkel.
1: Csak figyeld, a folyosó

0: régi csengő hangját. Hamarosan becsengetnek a rádió egy gongon.
1: A Bioking Biobolt, a Szivárványcipőbolt és a Silfer irodabútorház támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcioterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
9: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
10: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
11: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
12: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
13: Shell. Go well.
14: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
15: Megújult a Budmill a

0: Decker Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
5: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-A modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
6: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapd le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
7: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
8: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontok.
9: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
10: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
11: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
12: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
13: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
13: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A műsor támogatója a Burger King.

0: Tűpontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, és ez már a nyár utolsó hétvégéje, augusztus utolsó hétvégéje, de rossz ezt kimondani. Az viszont nagyon jó, hogy itt van Metzger Viktória, és 2 órán át mixálva nektek. Hello, Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok, és hát azért reménykedjünk, hogy a szeptember az még kellemes lesz, és jó időnk lesz, ugye vényasszonyok nyara szokták mondani.
0: Úgy legyen, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudtok minket élőben a YouTube csatornánkon és az applikációban, induljunk el.
1: Bizony, Taylor Swift-es tartalunk, itt a Live X-ben.
2: Rádió

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött ma két teljes órán keresztül, és ez volt a közös dalotok, ugye, Blanche-al és Gabriel Dancerrel,
1: igen,
0: a One
1: igen,
0: Kiss.
1: Igen.
0: Ez nagyon jó.
1: Köszönjük szépen, és lassan elérjük, képzeljétek el, a 700 000 hallgatást, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és több csárton is nagyon előkelő helyen vagyunk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy szeretitek, és hogy itt a Rádió 1-ben is pöröghet.
0: Hajrá, hajrá, közlekedési információk jönnek közben, csak nagyon röviden. Egy műszaki hibás autó miatt van dugó az M7-esen a 28-as kilométernél Martonvásár előtt, Budapestről kifelé, és arra szólásra készüljetek az M1-esen is a főváros felé a Tatabányától kiépített terelésben. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk, megyünk tovább.
1: Hát egy non plus ultra tekkel megyünk tovább, egy olyan dalal, amit imádok, Phil Collins készítette annak idején, és hát DJ Snake feldolgoztam, aki amúgy itt lesz a Színfesztiválon Szegeden, úgyhogy nézzétek meg, ha tudjátok, a Rádió 1 DJ-kkel együtt, úgyhogy érkezik tőle most a Paradise.
2: At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Victoria élőben a lemezjátszói mögött, táncra perdültem!
1: Igen, az Gerikém, Chris Lake még mindig zseniális. Na, ez az ő trackje.
0: Igen. Chris Lake, Make You Fight, ebből jövünk éppen kifelé. Idén pedig Szegeden a színen, két helyszínen is ott vagyunk. A nappali stégünk, ezt mi stégnek ejtjük, és nem stégnek most a nappali helyszínt, tehát a nappali stégünkön már Kuki gőzerővel tolja a bulit, ott már utána jön Kollár, a Loving Arms, valamint Wilcox. Aztán van egy másik helyszínünk, az Arena, ahol pedig este 11-kor indul a buli, tehát ott ma és holnapig bulizhattok a rádió egy DJ-kkel.
1: Zseniális volt egyébként, én a nyitó napon voltam szerdán, ráadásul a rádió egy keretein belül Metzkeren Franz volt, ugye olyan vendégeim voltak a rádió egy kollégák közül, akik már voltak a saját estemen vendégként, úgyhogy nagyon extra volt, ott volt Christopher, Jauri, Pulmax, DJ Junior, és a Stadium X, úgyhogy nagyon-nagyon nagy esténk volt. Kár, hogy nem voltál ott, Geri.
0: Igen, ez az utolsó nagy nyári fesztivál, úgyhogy gyertek, még bulizhatok ott, tehát ma és holnap Szegeden a színen, keressétek a rádió egy helyszíneit. Információk, line-upok a hivatalos Facebook oldalunkon, lendülünk tovább.
1: Bizony, már is hozom Jennifer Lopez és David Guetta közösét, Save Me Tonight, ahogy a rádió egy is megmentiteket. At the turntables now.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Egy ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk. Ma Metzger Viktória élőben a lemezjátszóknál. Sziasztok, éppen tetováltatunk a vőlegényemmel. Köszi mellé a jó zenéket, írja Viberen Rami.
1: Ó, nagyon örülök neki, óvatosan ebbe a nagy melegbe, vigyázz majd a tetkóra.
0: És küldjetek már el nekünk a mintát, hogy mi készül, nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Tartunk egy Hydration Break.

0: fal.
1: Hát amit megbeszéltünk, utálom a lóvét az alapítványnak.
0: Jaj, de tündér vagy. És a másik része.
1: Jaj, ne. Tényleg rúgjuk ki az Atist.
0: Nyugi, csak egy délelőtre.
2: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először...

0: Pöstjén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzlete vagy a szatmari.hu-n.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
14: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
15: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
16: Lehet is.
15: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
16: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
15: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
17: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
18: Önnek a Protexin kell!
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
20: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mac-menü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
21: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben.

0: És a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk Önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon Ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
6: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hello mindenkinek, még egy órán át mixelünk, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition élőben, mellettem még mindig Metzger Viktória. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok, szia Geri!
0: Vikinek felszolgáltam a dupla turbó kávét, úgyhogy ez a következő egy óra, ez erős lesz, mi szóltunk.
1: Az beindít, megsálok vasárnap, még várjatok.
0: Ez a nyár utolsó, augusztus utolsó hétvégéje, úgyhogy ilyen zenék kellenek, amiket Viki játszik, menjünk tovább.
1: Bizony, Purple Disco Machine feldolgozta Wonderful Life-ot, és DJ Junior csinált belőle egy edidet, úgyhogy ez érkezik most itt a második órában.
2: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1. Radio.

0: Jürgen és David Guetta, Think of Me a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, mellettem ma Metzger Viktória élőben a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek. Baleset Budapesten történt néhány perccel a Könyves Kálmán körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, és erős a forgalom az M7-esen a fővárosból kifelé, a Balaton irányában Martonvásárig szinte csak lépésben lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Vikinek milyen brutál erotikus hangja van, menten eldurranok, írja T-Boy. T-Boy, gyorsan nézd meg, hogy Viki hogy néz ki a YouTube csatornánkon, és az applikációban még láthatod is.
2: Zavar vagyok, nem.
0: T-Boy, tiéd a nap SMS-e számunkra. Lendülünk közben tovább?
2: Hát igen, menjünk is tovább.
0: Ilyen jó erotikus hangon búgd el.
2: Jó, jön a Shakira és a Die Die.
0: Oh.
3: At the turntables now, Victoria Metzger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk két órán át egész nyáron. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Sziasztok, Viki szettje bomba, ismét, ahogyan a mix is az, és Viki új zenéje zseniális, még nem tudom hányszor fogom meghallgatni, de nem lehet megunni. Puszi nektek, Anita?
1: Melyik, Anita? Írd meg nagyon szépen, köszönöm, egy tündér vagy.
0: Van egy pár az új dalok közül, amik hasítanak egytől egyig.
1: Köszi, Gerikém. Igyekszünk.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Ismét tartunk egy hidratációs szünetet, jön az újabb Hydration Break. Ha beválasz még egy dupla kávét, akkor megint leítatom a férjedet.
1: Elvisz a szívem. Amúgy ez sikerült, csak mondom neked.
0: A férjed
1: sikerült.
0: Nagyon jó az. Mi nagyon nagyban voltunk a Strandfesztiválon.
1: Hallottam, hogy el voltatok, igen.
0: De egyébként tényleg nagyon jó fel.
1: Örülök neki, egyébként jól érezte magát. Nagyon a színen is lent volt velem egyébként.
0: Tök jó. Ne felejtjétek, apropó szín, két helyszínen is ott vagyunk ma, és holnap is van egy délutáni és egy nappali helyszínünk, bővebb infók, line-upok a hivatalos Facebook oldalunkon. Jön tehát az újabb hidratációs szünet, aztán fél órán át itt vagyunk még élőben, Vikivel,
1: jó? Bizony, ne menjetek sehová!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Ha iskolakezdés, akkor Shoemaker's Outlet.
6: Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők most is széles választékban outlet árakon.
5: Készüljünk együtt az iskolára. Hétfőtől szombatig reggel 9-től este 6 óráig várjuk Martfőn a gesztenye sor egy szám alatt a cipőgyár területén.
6: Shoemaker's Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli.
7: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Kinek miért stresszes a melója, illetve melyik a legstresszmentesebb? Légiirányítók 12 óráznak. Ezt ugye megkérdezzük, majd van egy légiirányítónk. Hello, Tomi, jó reggel. Ciao.
9: Hello, sziasztok, jó reggel. 12 órás műszakon belül el van osztva, igen, hogy van, amikor ott ülünk a radarképernyő előtt és dolgozunk, és van, amikor meg kötelező pihenőben vagyunk. 3 óra egybe, utána mindenképp kell egy pihenő, a normál az másfél óra kb., amit egybe dolgozol, és utána egy kis pihenő.
8: De a magyar légtér vagy a Budapest felett repülőgépek azért az viszonylag így a nemzetközi légtereket meg reptereket nézve azért egy nyugisabb történet, nem?
9: Nem igazán. Távolközletnél vagyok, ami azt jelenti, hogy én azokat a gépeket irányítom, akik a kondenszcsikot húzzák odafönt. Van olyan szektorunk, országrészünk, a nyugati magyar országrész, ami Európa top 3 legkomplexebb légiforgalmi irányító szektorában benne van.
8: Wow, tehát annyi az átmenő forgalom felettünk, ami annyi nem száll le, csak átmegy.
9: Nem csak az átmenő forgalom mennyisége, hanem a komplexitása, hogy sok nagy reptér van a közelünkben, ahonnan felszálló repülők, leszálló repülők, sok a magassági mozgás, amin át kell fűzni egymáson a repülőket, és ezek mind a komplexitás értékhez adnak hozzá, nem csak a szám szerinti értékhez, de egyébként szám szerinti értékben is igen, eléggé elől vagyunk.
8: Hány képet viszel? Egyszerre kérdezik. Hány képet viszel egyszerre? Tehát mi a rekord? Nyugodtan még azt mondod, hogy ez egy izzadságcsepp megjelent a homlokodon, mikor így látta, ránéztél a monitorra.
9: Hát ez egy nagyon rugalmas dolog, mert ha túl sok van, akkor szétszedjük a szektorokat kisebb szektorokra, tehát mindig van egy határ, amit próbálunk nem elérni. 20 az már azért egy szép szám.
8: Szerencsé. Mi a közel? Tehát repülési mértékben mi a közel?
9: Ha jön két gép szembe egymással, totál szembe egymással, akkor legalább 1000 lábnak lennie kell.
10: Hát az olyan 300 méter körülbelül.
9: 300 valahány
10: méter, 300 méter, az még tök oké két gép között.
9: Igen, teljesen oké.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: augusztus utolsó hétvégéje kezdődött el, használjátok ki a Rádió 1-et, halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és ha buliznátok, ha fesztiváloznátok még egy utolsót, megtehetitek Szegeden, a színen, a Rádió 1 stégen jelenleg Kollár játszik, ott ma még ez ugye a nappali helyszínünk jön, a Loving Arms és Wilcox, aztán pedig a Rádió 1 aréna szokás szerint este 11-kor indul be, hogy ott kik lépnek ma a lemezjátszók mögé, az megtaláljátok a hivatalos Facebook oldalunkon. A szín az utolsó nagy nyári fesztivál, ma még holnap ott elkaphatjátok a Rádió 1 DJ-ket.
1: Úgy is van, nem maradjatok le.
0: Még egyszer bővebb információk a Facebookon, facebook.com/Rádió 1 Hungary. Vikivel mi itt vagyunk a budapesti stúdióban. Mi a most?
1: Egy nagyon-nagyon különlegességet hoztam. Purple Disco Machine feldolgozta az Everybody Dance Now, ez fog jönni egy Dan Ross verzióban, úgyhogy remélem szeretni fogjátok, csak itt a Live Mixben. At the turntables now.

0: hamarosan megágyaztunk augusztus utolsó hétvégének. Armin van Buuren, On and On, Metzger Victoria, ezzel zár ma a Rádió egy Light Mix Summer Editionben, és akkor innen neked irány fellépni.
1: Igen, igen, én már megyek, képzeljétek el Siófokra. 21:15-kor én már a nagy színpadon fogok állni, úgyhogy várok mindenkit szeretettel a Balaton mellé.
0: Viki, jó bulikat kívánok, mi pedig találkozunk a Birdies Radio Show-ban jövő hétfőn.
1: Igen, és még elmondanám azért, hogy holnap Györszentivánon, Ivánon, aztán pedig Balatonfüreden fogok fellépni, úgyhogy ott is várlak titeket sok szeretettel.
0: Hajrá, jó bulikat, Viki.
1: Köszönöm szépen, jók legyetek.
0: Maradjatok a Rádió egy kívánságműsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
10: Lehet is.
9: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
10: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
11: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilósháda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad, és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
13: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
15: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
16: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
17: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
18: Kinek miért stresszes a melója, illetve melyik a legstresszmentesebb? Légirányítók 12 órázak. Ezt ugye megkérdezzük, mert van egy légirányítónk. Hello Tomi, jó reggel. Ciao.
19: Hello, sziasztok, jó reggel. 12 órás műszakon belül el van osztva, igen, hogy van, amikor ott ülünk a radarképernyő előtt és dolgozunk, és van, amikor meg kötelező pihenőben vagyunk. 3 óra egybe, utána mindenképp kell egy pihenő, a normál az másfél óra kb., amit egybe ledolgozol, és utána egy kis pihenő.
18: De a magyar légtér vagy a Budapest felett repülőgépek azért az viszonylag így a nemzetközi légtereket meg reptereket nézve azért egy nyugisabb történet, nem?
19: Nem igazán. Távolközletnél vagyok, ami azt jelenti, hogy én azokat a gépeket irányítom, akik a kondenszcsikot húzzák odafönt. Van olyan szektorunk, vagyunk, országrészünk, a nyugati magyar országrész, ami Európa top 3 legkomplexebb légiforgalmi irányító szektorában benne van.
18: Wow, tehát annyi az átmenő forgalom felettünk, ami annyi nem száll át, le, csak
19: nem,
18: átmegy.
19: Nem, nem csak az átmenő forgalom mennyisége, hanem a komplexitása, hogy sok, sok nagy reptér van a közelünkben, ahonnan felszálló repülők, leszálló repülők, sok a magassági mozgás, amit, amin át kell fűzni egymáson a repülőket, és ezek mind a komplexitás értékhez adnak hozzá, nem csak a szám szerinti értékhez, de egyébként szám szerinti értékben is igen, eléggé elő vagyunk.
18: Hány képet viszel? Egyszerre kérdezzük. Hány képet viszel egyszerre? Tehát hogy mi a rekord? Mi volt, amikor azt mondtad, hogy ez egy izzadságcsepp megjelent a homlokodon, mikor így látta, ránéztél a monitorra?
19: Hát ez egy nagyon rugalmas dolog, mert hogyha túl sok van, akkor szétszedjük a szektorokat kisebb szektorokra, tehát mindig van egy határ, amit próbálunk nem elérni. 20 az már azért egy szép szám.
18: Mi a közel? Tehát repülési mértékben mi a közel?
19: Ha jön két gép szembe egymással, totál szembe egymással, akkor legalább 1000 lábnak lennie kell.
7: Hát az olyan 300 méter körül.
19: 300 valahány
7: méter. 300 méter, az még tök oké két gép között.
19: Igen, teljesen oké.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Nyáron csak egy órás a Rádió 1 kívánságműsor, úgyhogy húzzunk bele. Hello.
1: Sziasztok, Messi vagyok.
0: Hello Messi, mit szeretnél kérni?
1: A Bambolét.
0: Alex Kenji Bambolé, nagyon jó. Kinek menjen?
1: Nektek, mert

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, a Disturbed dalát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Kevin, vagyis Romeo inkább Romeo.
0: Na most akkor Kevin vagy Romeo?
1: Romeo.
0: De ez igazi név mindkettő, vagy csak becenév?
1: Mindkettő igazi név.
0: A Romeoval jól lehet csajozni, gondolom. Szia, leszel a Julián?
1: Már van egy.
0: Nagyon helyes. Kinek menjen ez a dal?
1: Az édesapámnak, Szombathelyre.
0: Na ezt akkor most nekijátsszuk itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert ő volt a félig kanadai, félig magyar világsztár, blond is, nemrég járt itt személyesen a Rádió 1 stúdiójában. Mária pedig Ray Daltont szeretné. Kinek menjen és hová?
1: A Dom Pietrónak, Füzesabony, Pizzériázók.
0: Emlékszem, onnan szoktatok engem hívni viszonylag gyakran. Milyen a forgalom így a nyár utolsó hétvégén? Jók vagytok?
1: Jók vagyunk, igen.
0: Na akkor nektek és veletek együtt minden vendéglátósnak szól most itt a Rádió 1-en Ray Dalton és

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Nálunk csak igazi mai sláger megy, Kató nagy-nagy slágerét készítettem elő. Halló!
1: Szia, Bertold vagyok, és az öcsémnek szeretném küldeni.
0: Szia, Bertold, az öcsédet hogy hívják?
1: Gábor.
0: Na akkor Kató és a Turn the Lights Off DJ Dark remixében már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Használjátok ki az utolsó nyári hétvégét, és kösz, hogy minket hallgattok.
1: Kösz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Let's get

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és elkezdődött augusztus utolsó hétvégéje, használjátok ki. Halló, halló!
1: Ja, Viki vagyok, és Kamrattól szeretnék valami számot kérni.
0: Hello, Viki, már nagyon vártam a hívásodra, te vagy az, akinek mindig nagyon fáradt a hangja.
1: Igen.
0: És számítottam rá, hogy azért legalább a nyár végére egy

0: A diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza, és indul a World is Mine Radio Show augusztus utolsó péntek estéjén. Erős 4 óránk lesz Lotfi Begivel, Pulmexel és a Stadium X-el a lemezjátszók mögött, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, várlak vissza titeket 1 óra múlva, használjátok ki augusztus utolsó hétvégéjét. Szép nyárestét, jó pihenést, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
6: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
9: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
8: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
9: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu.
10: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
9: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Kinek miért stresszes a melója, illetve melyik a legstresszmentesebb? Légirányítók 12 óráznak. Ezt ugye megkérdezzük, mert van egy légirányítónk. Hello Tomi, jó reggel. Ciao.
14: Hello, sziasztok, jó reggel. 12 órás műszakon belül el van osztva, igen, hogy van, amikor ott ülünk a radarképernyő előtt és dolgozunk, és van, amikor meg kötelező pihenőben vagyunk. 3 óra egybe, utána mindenképp kell egy pihenő, a normál az másfél óra kb., amit egybe ledolgozol, és utána egy kis pihenő.
13: De a magyar légtér vagy a Budapest felett repülőgépek azért az viszonylag így a nemzetközi légtereket meg reptereket nézve azért egy nyugisabb történet, nem?
14: Nem igazán. Távolközletnél vagyok, ami azt jelenti, hogy én azokat a gépeket irányítom, akik a kondenszsíkot húzzák odafönt. Van olyan szektorunk, részünk, országrészünk, a nyugati Magyarország rész, ami Európa top 3 legkomplexebb légiforgalmi irányító szektorában benne van.
13: Wow, tehát annyi az átmenő forgalom felettünk, ami annyi nem száll le, csak nem, átmegy.
14: Nem csak az átmenő forgalom mennyisége, hanem a komplexitása, hogy sok nagy reptér van a közelünkben, ahonnan felszálló repülők, leszálló repülők, sok a magassági mozgás, amin át kell fűzni egymáson a repülőket, és ezek mind a komplexitás értékhez adnak hozzá, nem csak a szám szerinti értékhez, de egyébként szám szerinti értékben is igen, eléggé elő vagyunk.
13: Hány gépet vizel? Egyszerre kérdezik. Hány gépet vizel egyszerre? Tehát hogy mi a rekord? Nyugodtan még azt mondtad, hogy ez egy izzadságcsepp megjelent a homlokodon, mikor így láttad, ránéztél a monitorra.
14: Hát ez egy nagyon rugalmas dolog, mert hogyha túl sok van, akkor szétszedjük a szektorokat kisebb szektorokra, tehát mindig van egy határ, amit próbálunk nem elérni. 20 az már azért egy szép szám.
13: Mi a közel? Tehát repülési mértékben mi a közel?
14: Ha jön két gép szembe egymással, totál szembe egymással, akkor legalább 1000 lábnak lennie kell.
15: Hát az olyan 300 méter körülbelül.
14: 300
15: méter, az még tök oké két gép között.
14: Igen, teljesen oké.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Szére, DJ Junior és jó magam, hanvai PG, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és ez a Disco Stradio Show.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit. Jól mondta, hanvai PG, abszolút félőben vagyunk, mert hogy a mai nap a Balatoni Bob 25. születésnapját ünnepli, és Disco Street Legends van ott a házban. Este 6-kor már Bárány Attila kezdett, aztán én folytatom, és hanvai PG is játszik, úgyhogy ma csak félőben vagyunk itt a Disco Street Radio Show-ban, de Bárány Attila elküldte a mixét.
0: Sam Feld korongjával kívánok kellemes rádiózást itt a Rádió Egyen, csak

Százszerzőség, tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínnől, diszkosít a rádió egyen, Hanvai PJ és DJ Junior élőben, kétharmadban vagyunk, de Bárány Attila nincsen, viszont ma este együtt játszunk, hiszen már 6 órakor elkezdtük ezt a bizonyos bulit a balatoni Bobon, Balatonfűzfön. Másfél órák szettekkel játszunk egyébként, ami azt jelenti, hogy ha 6-kor elkezdtük, akkor 7:30-ig van valamelyikünk, azt nem árulják kicsoda, 7:30-tól 9:00-ig a másik diszkosít lemezlovas, és 9-től 10:30-ig a harmadik, ami valószínű, hogy én leszek ugyebár a végén, és onnan rohadok a szírre, mert hogy egész héten szegedi ifjúsági napok, és na, hogy a diszkosít kétharmad arányban, azaz DJ Junior és jómagam Hanvai PG képviseljük a brandet. Én is egyébként rohanok tovább majd a balatoni Bobról, én Bogácson megyek egy ilyen nyárzáró rendezvényre, amivel viszont Bárány Attila megy tovább, itt a tracklistájában ez Hugel, David Guetta, French Montana és Aiden Martin közös a Shine érkezik a diszkosít rádiósóban a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Sláger, mert diszkosít Rádió Show, Bárány Attila zenére, de nélkül DJ Junior és jó magam, Hanvai PG.
1: Én annyit akartam még mondani, hogy a héten egyébként 8-szor játszom így összességében, amiből már egy rész nyilván lement. Elég erős hét ez, jövő héten lehet, hogy el kéne utaznom valahova, de akkor nagyon, de nem tudok, mert jövő héten is egyébként van rendezvényem, ahol dolgozok, illetve a menedzseltjeimnek is jó néhány fellépése van, úgyhogy valamikor szeptember végén jó lenne végre egy kicsit elutazni, nem tudom, te hogy vagy ezzel.
0: Hát én ugyanígy gondolkozom, és amit én is belevágtam a fejszémet ebbe a menedzselési történetbe, ugye Email Angel produkció kapcsán, abszolút élem azt, amit te. Tehát egyébként, hogyha elmennek, mondhatni, a, nekem csak egy van, a menedzsmentem, elmennek fellépni, vagy bármi történik veled, intézni kell, az egyébként tök úgy kezelendő szerintem, mint hogyha saját magunkkal csinálnánk ezt, és ebben ez az egész a legszenzációsabb, és így az elején már ezt most imádom, tényleg együtt nevetünk és együtt sírunk, és szenzációs érzés.
1: Na, nálam azért sokan vannak, tehát én még nagyobb a meló egyébként, és ez évek óta nálam így van, de tényleg ez egy pozitív dolog, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy sokkal inkább ott Kis József vagyok, mint DJ Junior.
0: Így van.
1: Tehát
0: így
1: ott, ott képviseled 100%-osan a menedzselteket, ezt meg kell jól tanulni, és hát nyilván sok sikert neked is, lehet, hogy ez még gyarapszik ez a szám, és ki tudja, előbb-utóbb már csak hobbiból fogunk diszkozni. Mondjuk egyébként is hobbiból diszkozunk, ez évek óta így van, viszont a Bárány nem, ő keményen nyomja, megyünk tovább, Tori Amosszal, és a Professional Video érkezik, ez egy régi Club Speed-es, én annól játszottam, még Armand Van Helden remixével, most viszont Bárány Attila pörgeti itt a diszkosítben.

0: Sisolya Diszkosi Trédió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és hát ez még egy ideig remélhetőleg így lesz, minden este 8 és 9 között, a Bárány, a Hanvai meg a Junior, most a Bárány csak a mixével van itt, mi viszont élőben vagyunk, a Hanvai meg a Junior.
1: Nagyon kellemes egyébként, hogy szombaton érdem majd várok mindenki sok-sok szeretettel, ott van egy ilyen borsor, ahol egy csomó ilyen pince van, és ez egy ilyen boros rendezvény, nagyon-nagyon szeretem az ilyet, pláne úgy, hogy az egyik helyen egyébként az egyik legjobb barátom, Tóth Viktor cimborán fogja csinálni a pizzát, aki legalább olyan jó pizzát csinál egyébként, mint Balázs Attila, aki megint csak nagyon nagy cimborám, és ő idén ugyebár az Olaszország egyik pizza világbajnokságon második helyzet lett, és utána pedig megyek Szlovákiába, Dunaszerda helyre, egy go-kart pályának a rendezvényre játszani, na az lesz még nagyon extra.
0: És szerdán, csütörtökön és szombaton színezek, különböző verzióban, ugye van egyszer a Stég, a Rádi Stég, meg a Rádi egy aréna, mind a két helyszínen különböző napokon és időpontokban fogok játszani, nem sorolnám most ezt, pénteken a srácokkal diszkosít, ezek Balatonfűszön, ez a mai nap nyilván, és ezen kívül azt ne felejtsük el, hogy én megyek utána Bogácsra, szombaton megint színezek, és vasárnap Made in Italy Budapesten, olasz gasztronómia, piázás, fagyi, minden, ami kell, és megpróbálok 2 órán keresztül olasz elektronikus zenét játszani, nyilván sok feldolgozással, hiszen leginkább a régi olasz zene az, amit szeretnek az emberek, hogy mindenkit várok oda nagy szeretettel a Kopaszi gátra, és ez egy ingyenes esemény, délután 5-kor kezdődik, tehát vasárnap és este 10-ig tart.
1: Most pedig már is megyünk tovább egy holland szupersztárra, jön Federal Grand és Funkerman itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosi Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger meg diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral is velem, Hanvai PG-vel, Bennettől a mixére, de ugyanakkor nélküle. Szerintem jövő hétre már helyreáll a lend, akkor már szeptember lesz, legalábbis kettő kezdve, és hát elindul az iskola is, szóval az életben.
1: Hát igen, igen, igen, és nyilván kevesebb rendezvény, hogy szép lassan szűnnek meg a nyári nyitott szórakozók, a nyári fesztiválok is elmúlnak, és hát megyünk át a klub szezonba, amiből viszont kevés van klubból, és sajnos ez sajátsága a Magyarországnak, hogy nem egy jó hír, hogy azért fúgynak a klubok, fúgynak az események, hát meglátjuk, hogy hogy megyünk majd bele az őszbe. Most viszont Bárány Attila mixe megy még egészen este 9 óráig itt a Diszkusi Rádiósóban a Rádió 1-en.

0: Ez volt a Diszkocsit Radio Show, itt a Rádió Egyen DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy Bárány Attila mixelt itt az elmúlt egy órában, és hát kérem szépen...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, és ez már a nyár utolsó hétvégéje. Maxoljuk ki, töltsétek velünk, zseniális zenék jönnek a következő 4 órában. Szokás szerint Lotfi Begi indítja a pénteki különkiadásunkat, kezdjük el.
1: Úgyhogy érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Weather és a Talk to You egy jó dögös house zene így péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. És ne felejtjétek, ma és holnap még bulizhattok velünk élőben is Szegeden, a színen, a Szegedi Ifjúsági Napokon, két helyszínen, minden további információ, részlet, line-up, tudnivaló a weboldalunkon www.radio1.hu. A most érkező fiatalember pedig David Guetta fedezte fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Oh, wow.

0: és a lendületen nem menjetek sehova.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: közben pedig jön Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: igazi ausztrál nagyágyú Fisher és a Townsend Eye, ez volt a Favor a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-val megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Retro pénteki különkiadása, aminek még csak a felénél járunk. Lotfi Begi után Pulmex kezd a lemezjátszóknál. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, itt vagyunk totál élőben, mellettem mostantól kezdve Pulmex elemezjátszóknál 110% felett leszünk, tehát minden értelemben. Szevasz Pulmex!
1: Hello, sziasztom! Köszöntöm a kedves hallgatókat itt az éterben. Nagyon vártam már, újra itt legyünk a stúdióban.
0: Ez egy nagyon különleges nyárzáró adás lesz neked.
1: Így van, ugyanis ez az utolsó nyári kis zenélésem itt a rádióban, és rengeteg jó kis zenét hoztam nektek, amit így az elmúlt fesztivál szezonban hallhatatok tőlem így a fesztiválokon, úgyhogy jó kis adás lesz szerintem ez a következő egy óra.
0: Tudjátok nézni is a műsort, élőben megyünk a YouTube csatornánkon, a TikTokon is mindjárt indítjuk a live közvetítést, 0623111111, ez pedig az SMS és Viber számunk, induljunk el!
1: Hát és akkor induljunk el szerintem a 2026 eddig leghíresebb rádiós nyári zenével, a Bambolével, amit Alex Kenji készített itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Nagyon jól nyomott, Geri, a szegedi közvetítés után jöttem át ide, itt is marha jó a hangulat, üzené nekünk Viberen Zsombor. Zsombor, nagyon szépen köszönjük. Igen, mert hogy a szegedi frekvenciánkon, tehát a rádió egy szegedi frekvenciáján, délutánunként 5-től este 10-ig minden nap élőben közvetítjük a szegedi ifjúsági napokról, a színről a rádió egy partit, 10-kor lett vége az élő közvetítésnek, aztán Zsombor ezek szerint hallgat tovább minket. Nagyon szépen köszönjük, Zsombor. Sziasztok, először is szeretnék Pulmexnek gratulálni ahhoz, amit a Strandfesten előadott, szenzációs volt. Ott voltunk a rádió egy stage-en, végig tomboltuk a szettedet, hatalmas buli volt, és másnap izomlázunk is volt, meg hangunk sem volt. Ugyan ilyen legyen a mai mix is, mint ami ott volt. Üdv Tamás Esztergomból.
1: De kedves vagy, hogy írtál nekem, nagyon szépen köszönöm. Ez az üzenet nekem nagyon-nagyon sokat jelent, és tényleg a Strandfesztiválon háromszor volt lehetőségem fellépni, és napról napra egyre jobbak voltatok, és hát pénteken és szombaton is akkora buli volt, hogy elképesztő érzés volt. Nekem ez egy örömzenélés volt teljesen. Nagyon átadtam magamat az egésznek, és örülök, hogy így pozitívak a visszajelzések. Igyekszem kitenni ezt a mixet majd a YouTube csatornámra, dolgozok azon, hogy megjelenhessen.
0: Nagyon helyes, tényleg fantasztikus volt veletek a Strandfesztivál, ugye a szín, a szegedi ifjúsági napok pedig még zajlik. Ma, meg még holnap is bulizhattok ott velünk, ráadásul két helyszínen. Van egy nappali stégünk, ami délután 5-kor indul, az éjszakai aréna pedig este 11-től élő közvetítés, tehát holnap is délután 5-től a rádió egy szegedi frekvenciáján. Neked milyen volt Szeged?
1: Egyébként mind a két helyszínen is zenéltem szerdán, és nagyon-nagyon imádtam. Nekem ez egy igazi nyárzáró fesztivál, ez a színfesztivál. Évek óta mindig ott vagyok, ott zárok, és lehet, hogy holnap is visszamegyek, de először úgy, hogy szombaton nem zenélek, és akkor lehet, hogy pulizni fogok itt a záronapon.
0: Nagyon helyes. Nagyon-nagyon helyes. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Pulmexnek ez a mai este, ez egy nyárzáró élő adás itt nálunk a Hörd Izmár Radio Show-ban, és hogyha van valami, ami miatt az idei nyár emlékezetes maradt számodra, sok ilyen van, de szerintem az egyik legfontosabb dolog az a következő dal.
1: Így van, ezt nagyon jól felvezetted, Geri, ugyanis nekem, én azt gondolom, hogy a 2026-os nyár az mindenképpen karrierem egyik legcsodálatosabb nyara volt, és én még mindig próbálom feldolgozni, hogy mi történtek velem, és kell is majd egy kis idő, úgyhogy lehet, hogy szeptemberben így meg is állok egy kicsit, hogy ezeket realizáljam, ezen dolgozzak, mert ugyanis volt egy feldolgozásom, amit a Leave the World Behind-ból készítettünk Laidback Luke fiával, és ez megszólalt, lejátszották a Tomorrowland nagy színpadán az első hétvégén, és ez még most is olyan, hogy kirázott teljesen a hideg, ez egy szerintem egy ilyen előadó életében ez egy nagyon nagy dolog, akkor is, hogyha egy feldolgozás, és az még nagyobb, hogy a magyaroktól milyen supportot kaptam a social médiában, úgyhogy innen is köszönöm szépen mindenkinek ezt az óriási támogatást. Nagyon-nagyon dolgozok azon, hogy ez megjelenhessen esetleg a hivatalos streaming platformokon, úgyhogy türelmeteket kérem, de hamarosan szerintem még az idejében biztos meg fog jelenni, és akkor majd hallgathatjátok remélhetőleg mindenhol. De addig is Swedish House Mafia, Laidback Luke, Leave the World Behind, ami a Tomorrowland is szólt, és most a Rádió 1-en is, a World is My Radio Show-ban, tőlem Pulmextől.

0: Augusztus utolsó hétvégéje kezdődött el, használjátok ki. Kösz, hogy itt vagytok és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, itt a Rádió 1, és benne a World is Mine Radio Show élőben, Pulmex a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor péntekenként 11 és éjfél között. Szevasz Pulmex még egyszer!
1: Hello, sziasztok, köszönöm az összes kedves hallgatót!
0: Nem csak hallgatni tudjátok a műsort, hanem nézni is, ahogy mondtam, a YouTube-on és a TikTok csatornánkon is élőben megyünk. A TikTokon kérdezi valaki, hol van a kedvenc milfem? Nem tudjuk, de jelez mindenképpen, hogyha megtaláltad. Milfek nincsenek ma itt a World is Mine Radio Show-ban, csak Pasik, Lotfibegi után Pulmex, utána pedig ugye jön meg a Stadium Max, meg hát itt vagyok én is. Antonio üzen nekünk, hallgatunk titeket, a színen is nagyon ügyes volt Pulmex előttem, utóirat, ma hajnali 4-től 5-ig játszom, küldök majd közlekedési infót neked, Geri. Köszi.
1: Ezt kiírta? Ja, Antonio, de jó fej vagy. Köszi, hogy hallgatsz minket. Így van, én barmápolgattam ott neki. Én nyitottam a stéget, a rádiás stéget a színfesztiválon, amúgy most is zajlik még. Mikor? Szerdán. És akkor utána jött az Antonio, úgyhogy én ott az első sorban nyomtam nála, ott maradtam még bulizni.
0: De király, nagyon jó. És hát ne felejtjétek, ma is holnap még tudtok velünk bulizni a színen. Két helyszínünk is van, a délutáni, a Rádió 1 stég, az délután 5-kor indul el. A másik, a Rádió 1 aréna pedig 11-től, és a szegedi frekvenciánkon délután 5-től este 10-ig élőben közvetítünk mindent, és akkor jön megint egy dal, amire méltán lehetsz nagyon büszke.
1: Igen, erre nagyon büszke vagyok, ez az első saját megjelenésem volt, és hát az első saját megjelenésem a Headlights, amit Marty Miller és Take Off and Fly-ja készítettünk még 2024 nyarán, kb. Ilyenkor kezdtük el, és úgy ford ki, és akkor 2025 áprilisában jelent meg, és azóta itt letarolta az összes top listát, ami volt Magyarországon is, én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, és pont ez a nehéz, hogy a következő zene, a nagyon maximalista vagyok, és egy kicsit csúsznak ezek a projektek, mert mindenképpen olyan zenét szeretnék csinálni, ami legalább a fele ekkorát tud menni. Úgyhogy nagyra tettétek a lécet, de hát innen is köszönöm mindenkinek ezt a csodás támogatást a zenével kapcsolatosan. Úgyhogy Headlights, szerintem ez is egy ilyen nyári slágernek mondható, itt a kis nyárzárós rádiós adásunkban. Úgyhogy Rádió 1, World is Mine Radio Show, hallgassátok szeretettel ezt is. World is Mine Radio Show.

0: In Rádió Show-ban péntek este, ti sem menjetek sehová, Pull Max a lemezjátszóknál, aztán pedig éjféltől jön még a Stadium X, ilyenkor péntekenként mindig ők az állandó rezidenseink. Mellettetek képtelenség elaludni, most is csak azért nem alszom, mert tudtam, hogy te leszel ma Pull Max, írja Anita.
1: Jaj, jó fej vagy, ezeken nagyon sokat jelent, hogy vannak emberek, akik ezért nem alszanak, hogy engem hallgassanak. Nagyon szépen köszönöm tényleg ezt a támogatást hétről hétre. Igyekszem majd meghálálni a mixekkel, meg a jó zenékkel.
0: A legjobb zene szólt az előbb, a Headlights, szuper voltál a strandon, Pull Max és a színen is. Remélem ősszel is találkozhatunk veled, veletek egy fergeteges buliban, majd írja Adrián.
1: Jaj, köszönöm szépen, drága kedves anyukám, ezt a kedves üzenetet.
0: Igen,
1: kiszűrtem ebből. Igen.
0: De jó.
1: Nekik nagyon szépen köszönöm ezt az óriási támogatást, amit egész nyáron adtak, és tényleg ők a legnagyobb arcok, az összes fellépésemre eljöttek idén nyáron. Tehát, hogy ilyen még azt hiszem nem is volt, úgyhogy tényleg le a kalappal, így kell bulizni mindenkinek.
0: De egy nagy taps, tényleg, ez annyira menő, hogy a szüleiddel tudsz bulizni, meg fesztiválozni.
1: Igen, ez egy, szerintem egy óriási feeling, úgyhogy aki teheti, az rángassa el a szülőket bulizni, mert meg fogják szeretni, ők is megszerették. Néha többet buliznak, mint én.
0: Vagy a párotokkal, feleségeteket, férjeteket, csináljatok gyerekeket, és akkor amilyen hamar csak lehet, menjetek együtt fesztiválozni.
1: Vagy ennyi, de igen. Ez a másik taktika.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Pull Max-el pedig jön a finálé, a mai utolsó 10 perc.
1: Így van, és nagyon sok zeném van még, vagyis hát itt a végére próbálok besűríteni mindent is, hogy átadjam ezt a nyárzáró hangulatot. Free Your Mind, ez az a zene, ami nagyon-nagyon nagyot ment, így azt gondolom 2026 nyarán, és ebből van egy nagyon jó kis mashupom, amit Odmod készített, úgyhogy fel is rakom, folytatásként ezen itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary World is Mine Radio Show.

0: Ha minden büszke harc már véget ért, és karjaidban nincs már erő, ne várd szelíden azt a végső éjt. Véd, amíg csak védheted a fényt.
1: Ú, de jó, imádom.
0: Amikor Pullex lejátsza ezt a dalt, ugye a csillagok közöttből, az Interstellárból, akkor én egy fantasztikus idézetet mindig elmondok ebből a filmből. Ez a világtörténelem egyik legjobb filmje, Hans Zimmer a világ egyik legjobb zeneszerzője, napjaink Mozartja, és olyan jó, hogy ebből a dalból készülnek ilyen remixek is.
1: Abszolút egyetértek veled, így szoktuk beszélni, hogy ez a kedvenc filmünk igazából, meg ez a zene hozzá, hát ez abszolút favorit, és ezért is hoztam el nektek, hogy említettem, hogy ez egy ilyen nyárzáró adás, és úgy próbáltam a végét is megcsinálni, legyen egy ilyen kis euforikus hatása az egésznek, és pont itt a TikTokereknek mondtam, hogy mindenki csukja be a drop előtt a szemét, és akkor gondoljátok vissza, hogy tényleg megértetek-e minden pillanatot, és milyen volt a nyár, és ez a zene, ez pont erre volt alkalmas, hogy egy ilyen hatást tudjak így átadni.
0: Köszi szépen a fantasztikus zenéket, azt hiszem, ez egy tökéletes nyárzáró adásra sikerült, üzeni Balázs.
1: Na, hát köszönöm szépen, Balázs. Ez jelenti a legtöbbet, hogy ezt így gondoljátok itt a végén.
0: Milyen lesz neked a jövő hét? Hogy indul majd a szeptember?
1: Hát képzeljétek, a hétfőn megyek Pécsre, Zánkára megyek szerdán, csütörtökön is, pénteken Érden találkozunk, szombaton pedig Romániába megyek Bécskára.
0: Azt a mindenit, szép lehet lesz.
1: Azt gondoltam, hogy a nyáron van nálam a legnagyobb hajtás, de szeptember első hete lesz. Úgyhogy igen, a jövő hét az elég durva lesz, ez lesz a legdurvább is az elmúlt heteket nézve, de köszönöm szépen mindenkinek, aki nyáron eljött a fellépésemre, vagy bárhol hallgatott, ez nekem óriási megtiszteltetés, és hát remélem, hogy az őszi szezonban is találkozunk majd mindenkivel.
0: Így legyen, Pullmax nagy pacsi, találkozunk szeptemberben jövő héten.
1: Így van, illetve szombaton holnap lemegyünk a színre, és reméljük Geri is jön.
0: Olyan nyomás alá helyeztél te meg. Ezt most gyorsan elmondom a hallgatóknak. A Christopher meg a Pullmax küldött nekem tegnap késő éjjel a színről egy videót. Legszívesebben lejátszanám, de nem lehet. De az a lényeg, hogy nagyon szeretnétek, hogyha lemennék veletek bulizni. Én is nagyon szeretném így egyébként, úgyhogy én már elkezdtem szegedi szállásokat keresni.
1: Így van, és szerintem a manipuláció az működik, úgyhogy kedves rádiós hallgatók, mindenki Juhász Geri oldalára írja azt, hogy holnap a Tali a színen.
0: De imádlak, Pullmax. Akkor valószínűleg találkozunk holnap a színen.
1: Jó? Ez az jó.
0: Maradjatok, jön a Stadium.
1: Sziasztok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél.
5: Védj egy nagy levegőt.
6: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
7: World is mine.

0: Magyarország, Hello Rádió, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort már is egy vadonatúj saját megjelenéssel kezdjük, amit Tujomóval készítettünk közösen, a dal címe Take It Higher, utána Camel Fat-től következik a Wicked Weekend, majd Kreider újdonságával megyünk tovább, és az Oh My

még mindig Mikkel és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire, ismét egy saját zene pörgött az előbb, amit önbosszal készítettünk, a dal címe pedig To The Beat. Most pedig Fedele Grand újdonságával folytatjuk, jön a Dead Thing, majd Adriotic és Genesis közösével folytatjuk, ez lesz a Closer.

saját felvétel pörgött az előbb Vibrate címmel, most pedig Rafael Saratótól következik a Cash, utána pedig Kenzel folytatjuk, és a Supersonic fog szólni. Ez az Exile velünk

még mindig miket vagy a Stadium X-et hallgatjátok. Egy saját felvétel szólt az előbb, The Selector címmel, most pedig Bizsúval fogunk tovább menni, és érkezik a Thirsty, majd Max Tyler újdonságával a Love Forever-rel folytatjuk. Maradjatok velük!

saját felvétel szólt az előbb, amit Mirabelle készítettünk közösen, a dal címe pedig Vibrations. Most pedig Sidepiece és G-Pol újdonságával folytatjuk, jön a Control, utána Morab, Altera és Paul Harris-től fog szólni a Take a Trip, majd egy saját felvétel jön, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nal készítettünk közösen, a Last Post, végül Swedish House Mafiával zárjuk a műsort, és a Happiness-i szószet fog szólni.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

break my heart. Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Szegeden pedig továbbra is óriási a lendület. A szegedi ifjúsági napokon a színpadaink hatalmasat mennek. Most ugye már az esti színpad pörög, Wilcox után éppen Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Itt a Rádió 1-en pedig én hozom a legnagyobb kedvenceket. Két ó, tördöl állj szófa az indításban, a telefon, Viber és SMS szám pedig 0620 313.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig most Kamrádot választottam, aki az egyik legnagyobb eredménynek gondolja a saját karrierjében, hogy 2 évvel ezelőtt beülhetett a Voice zsűriei közé Németországban, és hát legyünk őszinték, ez tényleg nem kis dolog. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, mert hogy ezeket folyamatosan készíti Kamrád, a Hug Yourself, amit indítok itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megköszi pedig Shakira jön a VB dallal, Die Die, ugye olaszul, vagyis hát egy olasz dialektusban, ez nagyjából annyit jelent, hogy gyerünk, let's go, angolra így lehetne fordítani, és ezzel is próbálták kifejezni azt, hogy a foci az tényleg egy nemzetközi dolog, de hát ha megnéztük a VB nézettségi adatait, talán volt, amikor több mint 2 milliárd ember nézte, akkor azért azt tényleg mondhatjuk, hogy na igen, ez aztán tényleg nagyjából mindenki tud egyesíteni. Na ez pedig a VB hivatalos dala is egyben egy óriási kedvenc Shakirától, a Die Die, amit indítok itt a rádió.

ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy igazi fesztivál kedvenc, és a fesztiválok akkor azt gondolom, hogy ezt a nyarat amennyire csak lehet kimaxoltuk, és vittük a nagy fesztiválokra a rádió egy hallgatókat, felépítettük mindenhol a színpadunkat, és nagy bulikat csináltunk, meg hát csinálunk, mert hogy Szegeden ma és holnap még ott vagyunk a Szegedi Ifjúsági Napokon, most épp a színpadunkon Lotfi Begi, nem sokára pedig Hanvai PG folytatja, ő pedig Avicii a Rádió 1-en.